0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi Eszter gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

Dallaktam éppen a Szajna felé. Dallaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedarak.

0: Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok.
1: Egy, két, há!
2: Ha! Me-

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

kifutás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2-a és 5-e között a Baranyai megye székhelyett. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik. A belváros mellett a fesztivál kiemelt helyszíne lesz a Zsolnai Kulturális Negyed és a Kodály Központ hangversenyterme, ahol a karszalaggal rendelkezők a megszokottnál is magasabb minőséget képviselő programokban vehetnek részt. A Kodály Központba hozza el például a fesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező attrakcióját, a Those Guys Lighting Lett csapata, az isteni geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Marc Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába, az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Play Modes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épít dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vasarely popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vasarely by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális, körpanorámás fényfestés öleli körbe. A Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a 4 nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utcaszínházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében, a Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
0: Koncert.
1: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora hangversenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Sergej Krylov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongoraművész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: 3 nap az országban. Autóban alvás és szabadság a Bakonytól az Őrségig. Mi történik, ha nem szállást foglalsz, hanem irányt választasz? Ha nem programlistát pipálgatsz, hanem veszel egy éres kanyart ott, ahol az jól esik? Ez a 3 napos utazás a nagyvárosból a Bakony felé indul, érinti Pápa utcáit, elér az ország legnyugatibb pontjára, majd a békés ritmusú Őrségen keresztül a Balaton déli partján ér véget. Autóban alvás, falusi megállók, kávék, dödölle, erdők és csend. Egy út, ami nem a teljesítményről szól, hanem az életérzésről. Bakony, erdők, kanyarok és az első éjszaka. Az egész ott kezdődik, hogy fogunk egy térképet, vakon rábökünk néhány pontra, összekötjük őket és elindulunk. Csákberény előtt a Dolomit sziklák között egy katonai emlékmű is felbukkan. Tipikus, csak akkor látod, ha nem sietsz hely. Autóban alváshoz fontos szem előtt tartani a síktalaj szükségességét, a minimális forgalmat, és nem utolsó sorban a parkolás betájolását, hogy reggel ne épp a szemünkbe süssön a nap. Bakonybél és Bakonykoppány között számtalan ilyen nyugodt pont található, tökéletes helyszín az első éjszakára. Ez az út nem a teljesítményről szól, hanem egy életérzés. 3 napig az autó a bázis. Nem hotel, nem apartman, hanem egy mozgó élettér, amiben enni, aludni és élni kell. Nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, papírtörlő és egy 5 literes víztartály alapfelszerelés. Ez nem egy túlélő kaland, de nem indulhatunk gondtalanul a kirándulásra. Másnap Pápa felé visz az út. Egy kávé, egy rövid kóborlás a történelmi belvárosban, pár utca csak úgy céltalanul. Aztán visszatérünk az erdőbe, mintha Pápa csak átmenetet jelentene a városi lét és a vadonban élés között. Innen tovább haladunk az ország legnyugatibb pontja felé, a Kakasdomb környékére. Őri Szent Péter környékén az idő máshogy telik. Nem siet, nem sürget, inkább szépen elterül, mint a dombok között a reggeli pára. Itt már nem keresünk programot, hanem hagyni kell, hogy lelassuljon a tempunk, és megnyugodjon a városi idegrendszerünk. És akkor a dödölle. A dödölle nehéz, egyszerű, olajszagú étel, ami nem akar trendi lenni, csak jó. Nem magyaráz, nem kér bocsánatot, csak megérkezik a tányéron, és azt mondja, ülj le, maradj egy kicsit, most nincs máshol dolgod. Maga az Őrség is ilyen. Nem feltétlenül kínál látványosságokat nagybetűkkel, nem villog, nem harsány. Inkább lassan, csendben beszél, és ha figyelünk, átírja bennünk az időérzékelést. Mire észbe kapunk, már nem azt nézzük, hogy mennyi van még hátra az útból, hanem azt, hogy milyen jó, hogy most itt vagyunk. És ha még az utolsó nap is rákívánnának a szemek kis hazánk szép tájaira, visszaúton a Balaton déli partján végighaladni már nem fel, inkább levezetés. Az út itt már nem visz, hanem elenged, mielőtt visszatérsz a városba.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosította vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád között. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre, amint egy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot kívánunk mindenkinek, üdvözlöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Kígyósi András itt a stúdióban, a Metrodom értékesítési igazgatója, Nércfalvi András vagyok. Köszönöm szépen, hogy újra eljöttél. Nagyjából egy fél éve voltál utoljára, akkor azt mondtad helyzetértékelésként, meg kicsit prognózisként, és budapesti újépítésű lakásokról volt szó, hogy bum, hihetetlen izgalom, kereslet, minden klassz, minden remek. Ez akkor így volt, mert visszanéztem az adást, ez most is így van.
2: Igen, nagyon jól összefoglaltad, és először is köszöntelek, András, köszönöm szépen a meghívást ismételten. Köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket, és akkor reflektálva a kérdésedre, igen, ugye most már megvannak az összefoglaló számok. 2025-ben a budapesti újépítésű ingatlan piacán több mint 10 000 adásvétel történt, és egyébként a fejlesztői aktivitás is megnőtt, ami azt jelenti, hogy 12 000 darab lakás került a piacra. Ezzel növekedett a kínálat, növekedett azoknak a lakásoknak a száma, amiből a vásárlók tudnak válogatni. Jelen pillanatban kb. 9500 darab olyan lakás van, ami még értékesítés alatt áll. Úgyhogy igen, ahogy mondtad, mind a kereslet, mind a kínálat megnőtt az elmúlt évben.
1: Most az jutott eszembe, mint hogy a piacon lennék, a primőr szezon indul, ugye? Most nagyjából akkor az a helyzet, hogy ott vannak az árusok, van áru bőven, és van kereslet is rá, ugye? Tehát nagyjából ez most kiegyensúlyozottnak nevezhetők Budapesten?
2: Igen, én azt mondanám, hogy jelen pillanatban a piac megtalálta azt a pontot, ahol a kereslet és a kínálat egyensúlyba került, úgyhogy jelen pillanatban megfelelőnek mondható.
1: Akkor nézzük a Metrodom Beat-et. Hát ha most kell a piacon lenni, és jó áruval kell a piacon lenni, akkor kíváncsi vagyok, hogy mivel kell ott lenni, és mitől jó az áru. Mi jellemzi legfőképpen ezt a terméket? Nevezhetjük így, hogy termék?
2: Nevezhetjük termék, így, hogy ugye? Termék, bár mi ugye nem csak terméket, hanem mi szolgáltatást is nyújtunk.
1: Meg életérzést, tudom, erről is beszélünk.
2: Meg egy prémium életet.

0: kezdődött, akkor indultunk el az első ütemmel. Jelen pillanatban az értékesítésben azt tudom elmondani neked, hogy körülbelül a 60%-a már elkelt az első ütem lakásainak, és ugye most jelen pillanatban a BEAT 2-nél van lehetőség bevezető árakon lakást vásárolni. Mi ennek a projektnek a különlegessége? Egyrészt az, hogy egy prémium lokációban épül meg, másrészt pedig a kuriózuma ennek, vagy az unikális dolog benne, hogy ebben egy fedett úszómedence is kialakításra kerül, tehát lesz egy ilyen wellness központ, ahol egy 100 négyzetméteres úszodatér kerül elhelyezésre, illetve ugye fitness terem, coworking iroda, és egyébként egy grill és tetőterasz is kialakítása.
1: Ezeket majd mindjárt szétbontogatjuk, meg szétszálazzuk. Mi változott az elmúlt években Budapesten a keresletben? Tehát amikor valaki prémiumot, meg életérzést akar vásárolni, akkor mi minden, milyen szegmensekben változott az igény? Akár a négyzetméterre gondolok, akár hogy most grill terasz legyen, vagy fürdőmedence, vagy golfpálya, vagy játszótér. Szóval mi mindenben változott ez az egész hangulat, a fogyasztói hangulat hogy változott? Meg.
0: Hát ugye én azt szoktam mostanában mondani, hogy az emberek ma már nem négyzetmétereket vesznek, hanem inkább szabadidőt vesznek. Úgyhogy pont ez a BEAT lakópark is ebbe az úgynevezett 15 perces város modellbe épül bele, ami egyébként pont most lett 10 éves, ami azt jelenti, hogy 15 percen belül el kell érni az összes olyan alapvető szolgáltatás, mint például a kórház, a bevásárlási lehetőség, az oktatás, egyéb más infrastruktúrális létesítmények.
1: Most a műkörmös, fodrász, meg az összes
0: többi. Így van, vagy akár egy kávézó, ami egyébként majd a BEAT 2-nek az aljában is lesz majd. És ugye mi a szolgáltatásoknak a nagy részét a lakóparkon belül megvalósítjuk. Tehát pont ez, amit ugye mondtam neked, hogy akár ha kikapcsolódásra válik az ember, akár otthon szeretne dolgozni, akkor erre ugye a coworking iroda teljesen alkalmas, vagy egyébként, ha sportolni szeretne, ki sem kell mozdulni, hiszen ugye a fitness terem, illetve a wellness komplexum az rögtön ott van helyben.
1: Rendben van, hogy egy csomó mindent belecsomagolok tulajdonképpen, ugye, a lakóparkba, de a több független a lokáció, az piszkosul fontos továbbra is. Ugye, és azt mondtad, hogy mindig oda fókuszáltok, és oda helyezitek a következő ingatlan csomagot, ahol ilyen lokáció. Ez mondjuk hogyan változott az elmúlt időszakban? Ezt mindenki tudja, meg minden ingatlan fejlesztő. Mondja, a Váci út az egy ilyen bűv körlet, bűv sugárút, örülöknek, hogy én is itt dolgozhatom, meg a rádió is itt van, de egyébként mi az, ami még kitapintható?
0: Ugye, ha már említetted, ugye igen, valóban a Váci úti iroda folyosó az egy nagyon meghatározott a 13. kerületben, de ha már 13. kerület, akkor akár a Dunahouse-nak az elemzéseit olvassuk, akár az Eltingának az elemzéseit olvassuk, lehet látni, hogy a vevők körében és a fejlesztők körében is nagyon keresett ez a kerület. Ugye az elmúlt időszakban összes tranzakciónak 30-35%-a az elmúlt években, az mindig a 13. kerületben történt meg. És a 13. kerületen belül pedig ugye pont itt a Fokaöbölnek a vonzás között a Marina sétány az mindig egy prémium lokáció volt. Egyébként ugye ennek a fejlesztés 2000-es évek elején indult el, és azóta egy teljesen új város a városban alakult ki.
1: Azért, mert nagyon sokan úgy vásárolnak ma lakást, nem négyzetméter, hanem életérzést. Ezt most már megtanultam. Hogy az mondjuk közel legyen akár az irodához is, a munkahelyhez is, tehát ezért, mert a kettő az egyben most lakóövezetként is slágernek számít a kerület, meg ezek szerint irodafejlesztés területén is ugyancsak ez mondható el.
0: Így van, teljesen igazad van. Tehát minél közelebb tudjuk ezeket a szolgáltatásokat, a lakásunkat tudni egymáshoz, annál több szabadidőt tudunk magunknak megspórolni, amit ugye magunkra tudunk fordítani, és ebben a rohanó világban úgy gondoljuk, hogy ez a szabadidő az, ami most már luxus lett, vagy érték.
1: Nyilván méritek, vizsgáljátok, hogy a fogyasztó, a leendő vásárló az mi mindent akar. Az is elmondható, hogy kapun belül vagy kerítésen belül akarja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni?
0: Én értem a kérdést, valóban ugye történtek ilyen mérések. Konkrétan a BEAT vásárlói, ugye három fontos paramétert emeltek ki, hogy miért nálunk vásároltak lakást. Ugye ebből az egyik a jó tömegközlekedési kapcsolatok, amit itt te is mondtál, hiszen gyakorlatilag a Gyöngyösi útnál van a M3-as metrónak a megállója, a belváros nagyon gyorsan elérhető, busszal akár az Ősvezértérre is el lehet menni. Ugye amit még kiemeltek, az a környéknek a fejlődés és értéknövekedési lehetősége, illetve a Duna és a belváros közelsége. Ugyanakkor, amit ugye kérdeztél, hogy mi legyen a lakóparkon belül, fél éve voltam itt, akkor a Riverről beszélgettünk, a 14. kerületi projektünkről, itt is történt egy felmérés, már a bent lakóknak a körében, ahol megkérdeztük, hogy milyen egyéb közösségi szolgáltatásokat szeretnének, és képzeld el, hogy az első helyen az a úszómedence volt. Úgyhogy itt a

0: szinten ez már gyakorlatilag meg is valósul.
1: Azért milyen érdekes, ha már a River-t szóba tettem, köszönöm, mert mértek, megkérdezitek, hogy mi mindenre van szüksége, ugye az oda költöző, igen, a rivereseknek, vagy a beateseknek, oké. Aztán beköltöznek, és aztán itt izgalmas lett az visszamérni, hogy egyébként mit használ. Oké, hogy medencét akartam, de azt használom-e. Tehát emlékszem, a Rivernél beszéltük, hogy nem sok sütögető, meg nem tudom, hogy apuka hova megy.
0: Barkásszoba.
1: Barkásszoba, teszt, igen. Apukák nem mennek barkácson, aztán lehet, hogy máshova mennek a lakóparkon. És aztán, hogy ez mennyire kihasznált, az is izgalmas dolog, hogy ez mindig összevág-e. Tényleg ezt akartuk, és tényleg ezt csináljuk-e. Most a lakók szempontjából ez így van általában, vagy van eltérés mozgás ebben?
0: Ez valóban így van. Múltkor is kérdezte, hogy hogyan jöttek ezek a közösségi terek, hogyan jött például az a barkácsszoba. Ugye folyamatosan nézünk nem csak magyar, hanem nemzetközi példákat is, és vissza is mérjük egyébként, hogy az, amit megépítettünk, az mennyire jó. Egyébként a barkácsszobának egy 96%-os elégedettségi szintje van, de a leginkább kihasznált közösségi terület az mégis a fitness terem, illetve a sauna. Ez az a két közösségi tér, amit a Riveren leginkább használnak, ugye ez lesz egyébként itt a Beaten is.
1: És amikor mondjuk a Riveren egy másik lokációban, egy másik helyen ez a tapasztalásotok van, azt egy az egyben tudjátok hasznosítani a Beaten például?
0: Igyekszünk mindent bele gyúrni, de azért a telepítésnek vannak határai, így van. Tehát amint meg tudunk valósítani, azt értelemszerűen pont azért, mert ugye például az ügyfeleknek az 50%-a személyes ajánlás útján jön hozzánk, ezért próbálunk az összes ilyen igénynek megfelelni.
1: Azért a 13. kertnek, meg ennek a lokációnak az érdekes a története, ugye, hogy a rozsda övezettől hogyan jutunk el a luxusig.
0: Igen. Hát ha már így történet, akkor egy nagyon pici visszatekintés. Ugye konkrétan itt ez a Fokaöböl, ugye ez a folyamszabályozás és kavicskotró vállalatnak volt a széke, ugye innen is kapta ugye a nevét ez az öböl.
1: Szerintem sokan ott laknak, de nem tudják egyébként, hogy ez minek a rövidítése, de köszönöm.
0: Igen. És már a 19. század végén is a hajógyártásnak volt egy meghatározó pontja. Ugye pont innen vannak egyébként az utcanevek is. Tehát ugye a mi projektünk a Hajókovács utcán helyezkedik el, ugye itt az egyik legfontosabb munkakör voltak a hajókovácsok, illetve ugye a Sólyatér utca fogja határolni, a Sólyatér pedig ugye az, ahol a hajókat a vízre bocsájtják, tehát ugye itt tényleg a régboltnak a történetét is megidézik a mai utcanevek, és ugye volt ez a folyamszabályozás és a kavicskotró vállalat, ezt követően a Mahart vásárolta meg, majd egyébként a területnek a rekultivációja az a 2000-es évek elején indult el, egész pontosan 2001-ben vásárolták meg a területet, és 2004-től indultak el a fejlesztések, és az elmúlt 20 évben több 10 000 lakás épült meg, teljesen megváltozott egyébként a környék, és egy prémium lokációvá vált itt a 13. kerületben.
1: Ilyenkor azért milyen érdekes lett, és ez a Metrodomnál milyen patika mérleg, erről beszélgettünk már, itt a Beat2-n is érdekel, hogy mi az, amit mindenképpen elhelyezek. Minek a rovására helyezem el? Nyilván azon a zöld terület, azt mindenki mondja, gondolom minden lakó, vagy leendő lakópartner, az első 3-4-ben benne van sok zöld területet akar, ugye? Meg egy csomó minden más. És akkor rengeteg puzzle elemetek van, és azzal kell tulajdonképpen megtölteni az adott területet, úgy, hogy közben megérje ennyi meg ennyi lakást, ennyi meg ennyi négyzetméteren eladni.
0: Igen, valóban, ahogy te is mondtad, legózni kell vele, igen, de egyébként, amit ugye nagyon fontosnak tartunk, azok a közösségi terek. És egyébként, ha már közösségi terek, akkor ugye erre a építési szabályzatokat megalkotók is nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen ugye előző évben lépett hatályba a településrendezés és építési követelmények alapszabályzata, a TÉKA, ami egyébként már előírja, hogy neked közösségi teret kell létesítsél a lakóparkon belül, ami minimum 20, de legalább maximum 80 négyzetméter lehet. Mi ezt egyébként teljesen túlhaladjuk, tehát nekünk egy 200-300 négyzetméteres közösségi tér alakul ki, és egyébként ha már legózás, akkor valóban a lakásmixnek a kialakítása is ugye pont ebben van benne, illetve mi törekszünk arra, hogy mindig egy autómentes belső zöld park jöjjön létre, és ugye itt is nagyon meg kell határozni azt, hogy miket hova helyezel el.
1: Érdekes, ezt a TÉKÁ-t nem tudtam, hogy ez most már meghatározott. Tehát ez jogszabály írja elő, hogy közösségi teret kell létrehozni. Aztán mivel töltöd meg, az megint a beruházónak, a fejlesztőnek a dolga, de hogy ennek lennie kell, hát nyilván, hogy prémium szegmensben nagyobbat kell. Azt mondtad, hogy nem a négyzetmétert veszik, meg rendben van, nem. De részem a négyzetméter leosztás, az is nagyon izgalmas. 32-től 122 négyzetméterig. Ez nekem, laikusnak, sokat beszélgettünk már, azért ez egy nagyon nagy szórás, ugye? Ebben az arányok hogy néznek ki? Mi a legkeresettebb, vagy ebben van-e változás?
0: Ahogy te is mondtad, 32-től 122 négyzetméterig vannak lakásaink. Ez azt jelenti, hogy a stúdiólakástól egészen a nappali plusz 4-3-os lakásig megtalálhatók a kínálatunkban a leendő otthonok. És hogy hogyan alakul ez a lakásmix? A legkeresettebb termék még mindig a nappali plusz egy hárószobás lakás. Egyébként, hogyha megnézzük és lebontjuk saját célra vásárlókra és befektetőkre a vásárló közönséget, akkor a befektetők inkább a nappali plusz egyes lakástípust keresik, míg a saját célra vásárlók a nappali plusz egyes mellett ugyanolyan arányban keresnek nappali plusz kettes lakást. Tehát ez a két lakástípus határozza meg a fő ütőerét egyébként a mi lakásmixünknek, és ugye mivel a Duna közel van, és egy prémium lokáció, így a 122 négyzetméteres nagy teraszos úgynevezett penthouse lakások is megtalálhatóak.
1: És azt is láttam, hogy 425 darab, ugye a lakásszám összesen?
0: Összesen 425 darab okos otthont építünk.
1: Igen. És a várható befejezés, átadás?
0: Két ütemben építkezünk, ahogy ugye te is mondtad a beszélgetés elején. Az első ütemnek a lakásai azok jövő év szeptemberében, a második ütem lakásai pedig egy évvel később kerülnek majd átadásra.
1: Lokációról, meg a lokáció ritmusáról, meg a 15 perces városról még egy picit kérdeznélek, mert azért ez nagyon izgalmas dolog, és ez nagyon új. Mennyi idős ez a 15 perces város koncepció, ez mióta van? 5-10 éve?
0: Ez 10 éve, ugye? Ez 10 éve, igen.
1: Ezen lesz mit még beszélgetnünk, így Orsi András, a Metrodom értékesítési igazgatója napvendége nálunk itt a Trend FM-en, néhány percben folytatjuk a beszélgetést.
2: Hamarosan folytatódik a Hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, a Metrodom értékesítési igazgatója Kígyósi András a vendég, és a Metrodom Beat-ről beszélgettünk, a két ütemről, szóba került már az időablak, ha úgy tetszik, a lakásszám, a lakásméret, a lokáció, 15 perces városkoncepció, erre még egy picit később visszatérünk. Ugye azt is mondtad, hogy okos otthonokat építetek, és ezek mind okos otthonok, mind a 425 darab.
2: Így van.
1: Az most mit jelent? Mert ennyire a smart home-ről annyit beszélünk, de ez most 2027-ben mit fog jelenteni, vagy 26 őszén?
2: Ugye mi az okos otthonokat teljes kiépítéssel adjuk, ami azt jelenti, hogy egyrészt lehet a fűtés szabályozni, a hűtés szabályozni, ehhez hozzá kapcsolódik ugye az árnyékolás. Nekünk az összes lakásunk motoros alumínium redőnnyel van felszerelve, ami nagyon fontos azért, hogy a hűtéssel együtt kombinálva a megfelelő energiahatékonyságot el lehessen érni. Ugyanakkor ezzel a okos otthonnal fejlesztettünk rá egy applikációt, a Metrodom Smart Appot. Ezen keresztül távolról tudod vezérelni, illetve arra is lehetőség van, hogy a közösségi tereket, amiről már beszéltem, ott le tudjad foglalni. Tehát, hogyha éppen tudod, hogy mikor szeretnél lemenni egy futógépre, akkor ezen a Metrodom Smart Appon keresztül is le tudod foglalni. Ugyanakkor, ha kaputelefonon csengetnek, akkor a telefonod kijelzőjén látod, hogy kicsenget, tehát gyakorlatilag távol is be tudod engedni a vendégedet, vagy éppen a rokonodat, hogyha odaérkezik
1: hozzád. Vagy a pizzafutát.
2: Vagy a pizzafutát, ami igen, ami egy nagyon fontos dolog.
1: Mitől okos még egy otthon? Mennyiben van szabad keze a lakónak, a tulajdonosnak, és mennyiben van azért valamiféle eleve rendelés egy ilyen lakóparban?
2: Ugye az okos otthon úgy van kitalálva, hogy ennek van egy lelke, amit nálunk a kaméleon szolgáltat, és ezekhez az okos otthon rendszerekhez egyébként tudsz hozzáadni egyéb más eszközt is a megfelelő kapcsolatok.
1: Tehát van egy gerinc, keresztül. Egy alap, és arra te még építkezhetsz valamilyen
2: igen,
1: módon,
2: igen.
1: bővíthetsz.
2: Ez így van. Felveszed a kapcsolatot gyakorlatilag azzal a céggel, aki nekünk ezt a központot fejlesztette, és a saját eszközeidet hozzá tudod ezt párosítani.
1: Az energiahatékonyság az mennyire izgalmas most a leendő vásárlóknak vagy a partnereknek? Amikor megkérdezitek, hogy mi mindent szeretnének, vagy mi minden legyen benne a wellness-től a riverben, mi ott kenu is van, ugye? Ezeket mindig jól megjegyeztem.
2: De van ott kenu elhelyezés is lehet.
1: Szóval, hogy az energiahatékonyság az milyen dobogós helyen áll a vásárlók fejében? Vagy mire kíváncsiak igazából, amikor tárgyalnak veletek?
2: Ez egy nagyon markáns elvárás az ügyfelektől, hogy a lakások azok energiahatékonyak legyenek.
1: Az egyenlő olcsó vala energiafelhasználás tekintetében?
2: Ez egyenlő, egy nagyon
1: a fejekben
2: olcsóval.
1: Ez így van,
2: így
1: igen.
2: Van, így van, így van. Ugye ezek A pluszos lakások egyébként, ami azt jelenti, hogy már szinte nullához közeli energiafelhasználásúak, ami azt is jelenti, hogy pár ezer forintos fűtési költséget tudsz elérni, hogyha megfelelően állítod be ezt az okos otthon applikáción keresztül. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ő saját maga szabályozza azt, hogy a redőny mikor menjen le, mikor menjen föl, a fűtés hogyan kapcsolódjon. Ugye külön helyiségenként tudod állítani a fűtést, ugye ez már egy alapvető elvárás.
1: Ha már energiafelhasználás nézzük, akkor a gépjárműveket, jó? Akár a behajtás kérdését, akár az, hogy mondjuk a beköltöző lakók hány százaléka szeretne már töltőt mondjuk a mélygarázsban, mert gondolom ez mélygarázsos lehetőség.
2: Ez
1: itt is vannak szűk keresztmetszetek a városban, van, ahol nem áll megfelelő energiamennyiség a fejlesztők rendelkezésére, de kíváncsi vagyok az igényekre is.
2: Hál' Istennek nálunk ugye, ha valaki szeretne vásárolni, akkor tud, hiszen ugye az összes parkolóhelyünknél biztosított ez a töltési lehetőség, tehát ugye mind a River, egyébként mind pedig a Beat lakóparkunk úgy készült el, hogy minden egyes gépkocsi helyhez már a töltő eleve fel van szerelve. Ugye itt van egy ilyen energiaüzemeltetési központ, ami vezérli azt, hogy az adott gépjárműhöz mennyi energiát kell átirányítani, úgyhogy ez a rendszerünk megvan. Egyébként a lakóknak már a nagy része igényli azt, hogy legyen ilyen elektromos töltési lehetőség.
1: Akár ellenben használják majd a közeljövőben.
2: Így van, mert később. Lehet, hogy most még igen, nem áll rendelkezésére ugye egy elektromos autó, de a későbbiekben sokan terveznek egy ilyen lehetőséget.
1: Erkély? Az mennyire izgalmas kérdés most?
2: Egyébként erkélyek szempontjából törekszünk arra, hogy mindenhova tudjunk tenni. Ez is növeli egyébként az életteret. Persze, ugye, hogy te is mondtad, a beépítés korlátai azért meghatározzák, hogy nem 100%-ban tudunk erkélyeket biztosítani, de ha már van erkély, akkor az legyen egy használható méretű, úgyhogy nem keskeny csík erkélyeket tervezünk, hanem olyan erkélyeket, ami minimum 1,60-1,80 mély, hogy azt ténylegesen lehessen használni.
1: A BIT 2-ben a zöld területek felosztása, van benne olyan, ami újszerű, amit máshol nem használtatok? Akár az igények megváltozásának a függvényében? Vagy a divatoknak a függvényében?
2: Mindig odafigyelünk arra, hogy ne csak energiahatékonyságban legyünk zöldek, hanem az épület kialakításánál is. Ugye az első zöld homlokzatú épületünk, az nekünk a 9. kerületben volt a Green. Itt most a Beaten is ugye ezt a zöld homlokzatot megtartottuk. Itt a földszintől az első emeletig fut föl ugye ez a zöld fal, ami körbe határolja az egész épületet. És nem csak itt vannak zöldek, hanem egyébként zöld tetőteraszok kötik össze azokat a tornyokat, amik ebből a körbeölő épülettömegből kiemelkednek. És egy hatalmas nagy belső park az, ami még ugye ezt tovább tudja növelni ezt a zöld érzetet.
1: Ilyenkor is felmerülnek ugye kérések, hogy legyen játszótér, legyen ilyen-olyan lehetőség, olyan sportpálya, ezeket megint csak össze kell rendezni, ugye ezt a puzzle hasonlatot hoztuk ott a szolgáltatások területén. Ez ugyanígy nézett ki most a BIT beruházásnál is?
2: Valóban voltak ilyen igények, itt egy pici új dolgot varázsoltunk bele. Ugye, ahogy mondtam neked, az egész területet körbeöli egy földszint plusz egy emelet magas épülettömeg, amiből ugye 5 darab torony emelkedik ki. És ezekben a egyemeletes épülettömegekben egy átriumot alakítottunk ki minden épület közepén, ahol természetes fény jön be. Tehát ez volt az újdonság, amit itt el tudtunk helyezni, és ezekben a kis átriumokban egyébként ugyanúgy ilyen zöld növények, bokrok, fák vannak telepítve.
1: Ha már fény, akkor a világítás technika is egy fontos kérdés. Ez az okos otthonoknál nem említettük, de ez is lényeges.
2: Igen, ugye az okos otthon applikációval a világítást is tudod vezérelni. Ugye vannak ilyen funkciókapcsolók, amivel például egy gombnyomásra meg tudod, hogy összes lámpa le, összes lámpa fel, redőny le.
1: Egy gombbal foglalom a szaunát, egy este 8-ra.
2: És egy másik gombbal pedig a szaunát foglalod, így van. Úgyhogy igen, a világítás is nagyon fontos az energiahatékonyság szempontjából.
1: Azt tudom, hogy díjakat is kaptatok ugye erre a fejlesztésre. Arra is kérdezik, hogy milyen díjak, meg arra is, hogy ez mennyire fontos egy fejlesztőnek. Ezt mondjuk érdekli a leendő vásárlókat, hogy akkor megveszek egy bort a boltba, ugye, akkor esetleg megnézem, hogy milyen aranyérmek vannak a vinyettán. De egy ilyen életre szóló elköteleződésnél számít az, hogy a Metrodom kapott-e díjat akár erre a fejlesztésre, vagy nem?
2: A lakói felmérésekből kiderül az, hogy nagyon számottevő szempont azoknál, akik egyébként beköltöznek, tehát kifejezetten a saját célra vásárlóknál, a lakóparknak a megjelenése, a homlokzatnak a kialakítása. Úgyhogy ezek a díjak igenis fontosak, nem csak nekünk egy pozitív feedback, hanem a lakók számára is egy előnyt jelenthet. Egyébként mégis milyen díjakat kaptunk, ugye 2023-ban egy nemzetközi szakmai zsűri a European Property Awards-on adott nekünk első díjat építészettel kapcsolatban, építési tervezéssel kapcsolatban, majd 2024-ben Magyarországon a Portfolio Real Estate Awards-on lettünk döntősek, és idén pedig 2026-ban az év lakóparkja versenyen a több lakás társasház kategóriában, az év tervezett lakóparkja kategóriában lettünk ugyancsak döntősek.
1: Azt mondtad, hogy a Riverben ilyen wellness nem volt még, úszómedence, így pontos. Ez végül is egy új dolog a Metrodomnak a szolgáltatásai között? Ezt még nem kínáltátok a partnereknek, a vásárlóknak?
2: Úszómedencét már kínáltunk, igen, csak az nem fedett volt.
1: Ja, világos.
2: Ez a 11. kerületben volt, az Őrmező nevű projektünkön, ott építettünk először úszómedencét, de az egy kinti úszómedence volt, ami csak nyáron lehetett használni. Úgyhogy itt is egy szintet léptünk, tehát egy fedett
1: úszómedence. Azt akarom mondani, ez egy új kihívás, akkor ez a ti életetekben is ez egy új kihívás.
2: Sőt, konkrétan Marina sétányon is, abban a lokációban építkezünk is, ez egy unikális dolog, tehát nekünk van olyan közösségi terünk, mint ez a fedett úszómedence.
1: Említetted, hogy a saját célra vagy befektetési célra
2: így van,
1: jönnek a vásárlók, és akkor nagyjából ez fele-felének mondható?
2: Nagyjából a fele-fele, így van, talán a befektetők kicsit most túlsúlyban vannak, ugye köszönhető az annak is, amit ugye te is mondtad, hogy 2025 az egy nagyon felpörgetett piac volt, és ugye akkor az érték papírokból, az állampapírokból.
1: Mindenki kereste a helyét, akinek van, volt, az kereste a helyét a pénzének.
2: Igen. Úgyhogy akkor mi nálunk ugye a befektetők nagyobb súlyban voltak, de egyébként közel fele-fele.
1: Az is lehet érdekes, hogy egy ilyen lakópark, ugye van nem tudom, 425 darab lakás, hogy annak mi az egészséges aránya, mi a tapasztalatotok, hogy van egyáltalán különbség a befektető célú lakás használat és a saját használatú lakás használat között?
2: Magában a használatban nem látok különbséget, ugye azért sem, mert Ahogy mondtam neked, a befektetők inkább a nappali plusz egyes, míg a saját célra a vásárlók pedig a nappali plusz és a nappali plusz kettest, az nagyjából hasonló arányban keresik. Tehát ugye itt általában egy hosszú távú bérbeadás van, ahol az ott lakók, használók is ugyanúgy
1: életvitelszerűen használják, kvázi sajátjuknak érzik. Jó, akkor jön a befektetés, meg a gyakorlati lépések, hogy aki most gondolkozik, és még mindig keresi a helyét a pénzének, most is elég viharos a világ, úgyhogy ez könnyen elképzelhető, az miben gondolkozzon, hogyan gondolkozzon?
2: Ha már befektetés, akkor egy kicsit nézzünk számokat. Ugye a budapesti újlakás piacon az elmúlt 10 évben közel 3,5-szeresére nőtt az ingatlanoknak az átlagos négyzetméter ára. Tehát 2016-ban ilyen 550 ezer forintról indult, és most jelen pillanatban 1 millió 850 ezer forint környékén tart. Hogyha ezt megnézem, akkor ez éves szinten körülbelül egy ilyen 13%-os növekedés. De ugye mivel infláció mindig van, ezért ha inflációt lesz megtisztítom, akkor az éves reálhozam az több mint 7%. Ez csak és kifejezetten az értéknövekedésből van. Ha ehhez még hozzáadom a kiadásból származó hozam lehetőséget, amilyen nettó 3-3,5%, akkor egy 10% fölötti reálhozamot tudok egy ilyen befektetésből kihozni. De ha már mondtad, hogy viharos, válságos időszak, akkor megvizsgáltam azt is egyébként, hogy az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta az elmúlt 4 évben, ha valaki ingatlanba tette a pénzét, ami közép-hosszú távon egy inflációvédett befektetési termék, akkor mit lehetett elérni? Ez alatt a 4 év alatt meg másfélszereződött a lakásoknak az értéke. Ez azt jelenti, hogy olyan 11,5%-os hozamot lehetett elérni, és az akkori magas inflációtól, hiszen akkor volt 14,5, meg 17,8%-os az éves infláció, így is több mint 1,5%-os reálhozamot lehetett csak az értéknövekedésből kihozni.
1: Az irodapiacra is gondoltam egy pillanatra, és ott is látható az, hogy a bérlők gyakran változtatnak. Van, amikor kisebből nagyobba, B-ből A-ba, van, amikor éppen úgy megy a gazdaság, akkor esetleg visszafele. A lakáspiacon, az újépítésű lakáspiacon, a metodon bitnél, ti mit tapasztaltok? Kik azok, akik hozzátok jönnek? Első fészek, nyilván olyan is van egy halmaz, de van, aki innen, onnan ide, hát ez is egy izgalmas dolog, hogy mit mutat ez a mozgás. Ez a...
2: Nagyon jó a kérdés, igen, megvizsgáltuk ezt, és a saját célra vásárlóknál leginkább a kisebbből nagyobbba költözők, azok, akik a legnagyobb százalékban jelen vannak, illetve olyanok, akik egy minőségi cserét hajtanak végre. Ugyan a lakásnak a négyzetmétere nem nő, de mégis a szolgáltatások színvonala, a kivitelezés műszaki minőség az egy sokkal nagyobb értéket képvisel. Tehát ez az a két nagy közönség, aki a saját célra vásárol között megtalálható.
1: Hogy vásárolunk ma ingatlant? Jó lokációban, prémium ingatlant, újépítésű ingatlant. Videót nézünk, képeket, beszélgetünk személyesen értékesítőkkel, maketteket vizsgálunk, 3D-ben akarjuk látni. Mesterséges intelligencia segítségével le tud nekem vetíteni, hogy néz ki egy napom a Beaten nyilván.
2: Az első és legfontosabb, hogy egy megbízható partnert keresünk, egy megbízható fejlesztőt. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, aki új lakást szeretne vásárolni. De egyébként tényleg visszatér, hogy is keresünk ma lakást. A legnépszerűbb az az internetes böngészés, akár egy AI-jel összefoglalom, akár saját magam böngészem, de ami, ha hiszed, hanem még mindig nagyon fontos, az egy makett, ami egy 3D-s makett, ami elérhető, ahol oda tudsz menni, körbe tudod nézni, meg tudod nézni, hogy hol van a lakásod, hova néz, mit látsz majd belőle, ami egyébként nálunk is elérhető a központi irodánkban, és igen, mindenféleképpen a személyes kontaktus, az értékesítővel való prezentáción való részvétel, az még mindig nagyon fontos lépése annak, hogy te a megfelelő lakást kiválaszt, hiszen az a szakmaiság, az a professzionalizmus, az mégis ott van az értékesítő kollégáinknál.
1: Mik a leggyakoribb kérdések, amikor egy körbe sétáljuk a makettet, és ott van az értékesítő, aki nyilván minden tud, hogy mikor süt be a nap, hogy hány méterre van a Dunapart, nem tudom, vagy a wellness mettől meddig van nyitva. Szóval mik a leggyakoribb kérdések?
2: Igen, pont ezek, amiket te is elmondtál, hogy milyen a tájolása, mikor fog itt a nap besütni a lakásomba, az ablakom az pontosan merre felé néz majd, milyen távol vannak egymástól az épületek, milyen nagy a belső partnak a szélte hossza, ugye ezek szoktak a legtipikusabb kérdések lenni.
1: És ha valaki abban gondolkozik, hogy ha már itt szóba került a River meg a 11-et, hogy 11. vagy 13. vagy valamelyik más kerület, akkor mi szól a 13. kerület mellett?
2: Ahogy a beszélgetés elején is mondtam, 13. kerület évek óta a hatalmas népszerűségnek örvend mind a vevők, mind pedig a fejlesztők körében, és egyébként ami még egy újabb pozitívum, az az, hogy az elmúlt 10 évet vizsgálva a 13. kerületben az új építésű lakások ára az átlaghoz közel átlag alatti volt, viszont az elmúlt másfél évben sokkal nagyobb ütemben nőnek itt az átlagos ingatlan négyzetméter ára, mint más kerületekben. Úgyhogy ha a városi nyüzsgés, a jó infrastruktúra és a fejlődést keresi valaki az értéknövekedési potenciállal, akkor a 13. kerületet tudom ajánlani.
1: Nagyon szépen köszönöm, Metrodom Beat, Kígyósi András, a Metrodom értékesítési igazgatója volt a nap vendége nálunk a Trend FM-en. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas, 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adó kedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei, az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén is koránkelőknek, akik rádiónkkal kezdik a napot, a mikrofonnál Péli Nagykata. Ez itt a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, az egészségkód legutóbbi műsorából válogatva, de felidézzük a Creative Survivor című műsorunk legjobb pillanatait is.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Vajon a kreativitás született adottság, vagy fejleszthető? És ha egy gyerek természetes módon mindig kreatív, akkor az megőrizhető, vagy kikoptatja az iskolarendszer? Kaszás György, aki a világhírű gondolkodáskutató, Edouard de Bono módszereinek hazai hirdetője, abból az alapvetésből indul ki, hogy a kreativitás nem egy ritka született tehetség, hanem egy olyan alapképesség, amely tanulható és készségszinten fejleszthető. A szerző szerint az iskolarendszer sokszor hajlamos sablonok közé szorítani a gyerekek gondolkodását. Könyve a kreativitás suli feladványokat, szituációs játékokat és gondolkodás serkendő feladatokat tartalmaz, amelyek otthon vagy az iskolai órákon is könnyen használhatók. Olá Andrea Kaszás Györggyel beszélget a következő percekben.
2: Kaszás György Kreativitássuli és Gondolkodássuli című könyvei rengeteg feladattal, inspiráló történetekkel évek óta elérhetőek, a Prezentáció művészete című könyve pedig tavaly jelent meg. Mindegyikről beszélünk rövidesen. Kaszás György hosszú ideig volt egyébként egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket. Egy korábbi interjúból idézek most, kezdjünk a Kreativitássuli című könyvével.
3: Nevezzük a kreatív folyamatot, vagyis a fantázia működését ötletgyárnak, melynek van egy figyelem nevű anyagbeszerző részlege, egy emlékezet feliratú anyagraktára, és van egy kapcsolatképzés elnevezésű műhelye. A figyelmünk, az észlelésünk szerzi be a fantáziánk működéséhez szükséges ismeretanyagot, a tudásmozsákat, információkat, gondolatokat és élményeket. Ezt a nyersanyagot a memóriánk raktározza el úgy, hogy a készlet darabjai szükség esetén elővehetők és felhasználhatók legyenek. Végül pedig a kapcsolatképzés során az elraktározott tudáselemek összeépítésével hozunk létre új jelentéseket, gondolatokat, ötleteket, megoldásokat. A Kreativitássuli című könyv összefoglalja a kreatív gondolkodás tanítás főbb sarokpontjait és egységes koncepciót, módszert mutat be arra. Bár a benne szereplő izgalmas játékos feladatok gyerekeknek szólnak, alkalmasak arra, hogy a felnőttekben is kedvet ébresszenek kreativitásuk fejlesztésére. És hogy miért nagyon időszerű, vagy inkább sürgető a kreativitás fejlesztésével foglalkozni? Mert az iskolában ez sajnos szóba sem kerül.
4: Hogy mi hiányzik az oktatásból, ami miatt nem kreatív, a szabadság, a gondolkodásra késztetés, a proaktív gondolkodásra késztetés, illetve annak a megengedése, annak a díjazása. Ami viszont benne van az oktatásban, az a standard. A standard, amit ha teljesítesz, akkor megfeleltél.
2: Fontos arról szót ejteni, hogy a kreatív szakmában dolgozók körül van egy ilyen misztikus légkör. Tehát az átlag ember azt gondolja, hogy erre születni kell, ezek ilyen különleges emberek, akik ilyen szabadon tudnak gondolkodni.
4: Ez elterjedt nézet, nevezetesen, hogy vannak úgynevezett áldott emberek, akik valami mennyei adománnyal születnek, akiknél a gyári felszereltség része a kreativitás. Természetesen ez nincs így. A kreativitást nem lehet fejleszteni, nem lehet tanítani.

0: Ebben muszáj kialakítani ezt a kreatív gondolkodást.
1: A fő szempont az volt, hogy egy olyan könyvet adjak kézbe szülőknek és pedagógusoknak, amely könyvet ők, mint egy sillabuszként használják a gyerekek kreatív készségeinek fejlesztésére. Ezért aztán ez a könyv egy ív mentén íródott. 16 leckét tartalmaz, minden egyes lecke részletesen kidolgozott, tehát aki azt a leckét úgymond le akarja adni a gyerekeknek, az nyugodtan végigmehet rajta, és ezt a 16 leckét 165 gyakorlaton keresztül lehet megtanítani. Én azt gondolom, hogy a tanárnak épp most tanuló hallgatók számára lenne ez a könyv nagyon-nagyon hasznos, akiknek még nem alakult ki a tanári személyiségük. Ezzel nem azt mondom, hogy profi tanárok ne tudnának ezzel semmit sem kezdeni, hanem sőt.
0: Mennyire fontos az, hogy kérdezni tudjanak a gyerekek, illetve hogy az mennyire újszerű egy iskolában szerinted?
1: Kérdésekre a mai hivatalos oktatási rendben nincs idő. Sokszor a teljes tananyag leadására sincs idő, és le kell érettségizniük abból, amit nem tanítottak meg nekik. Tehát ez az első dolog, az időhiány. Meg hát, hogy miből adódik az időhiány? A sok holt, vatta tananyagból. Az iskola döntőképpen a múltat tanítja a gyerekeknek, nem a jövőt. A múltra készíti fel őket.
0: Azon is gondolkodtam, hogy mennyire tudják azt a szülők akár, meg a pedagógusok, hogy hogyan lehet a két agyfélteke működését harmonizálni, és hogy milyen fontos a kreatív gondolkodásnál ennek a kettőnek az összekapcsolása.
1: Nem a magyar, a világ oktatása bal agyfélteke orientált. Tehát az adatok, számok, szabályok, verbalitás jellemzi, nem pedig a képek, a kreatív szabadság, a kérdések, a fantázia. Tehát ez a kérdés föl sem merül az oktatásban, hogy a balanszírozott agy az, amelyik még tanulni is sokkal jobban tud, mint a jobb vagy bal agyfélteke domináns agy. Tehát ez nem szempont, sajnos. Nem
0: és szempont. Miért van ennek jelentősége a kreatív gondolkodásban?
1: Azért, mert kreatív gondolkodás nem létezhet tudásanyag nélkül. Tehát nem létezhet verbalitás, számok, meglévő információk, rendszerezett információk nélkül, hiszen ha ez nincs, akkor nincs mit előhívni a kreatív gondolkodás alkalmával. A jobb agyfélteke pedig azért felelős, hogy az ismert tudásanyagot újféle kapcsolatokba hozza, és ezáltal az új kapcsolatok által új gondolatokhoz, megoldásokhoz jusson. Itt most természetesen a probléma megoldó kreativitásról beszélünk, nem pedig az alkotói kreativitásról, amire egyébként ez ugyanígy igaz. Nagyon el tudnék képzelni ebből a témakörből konferenciát és egyéb rendezvényeket. Nagyon el tudnék képzelni kutatásokat, táborokat, szakköröket és minden egyebet, amelyik oda vezet, hogy bizonyos, legalább bizonyos oktatókban tudatossá válik az, hogyha a gyerekekkel nagyon jót akarnak csinálni, akkor a kreatív készségüket kell megőrizni. A kreatív készséghez szükséges képességeiket fejleszteni, módszereket tanítani nekik ahhoz, hogy a jövőben valóban úgy tudjanak élni, ahogyan azt mi most elképzeljük. Hiszen ha belegondolunk, a jövő, tehát a következő 10 év szakmáinak 60%-áról még ma nem is tudunk. Mit csináljon akkor az iskola? Arra nem tud fölkészíteni, amiről nem tudunk, hanem arra tud fölkészíteni, hogy a gyerekek, amikor felnőnek, alkalmazkodni tudjanak új szakmákhoz. Ehhez kreatív gondolkodásra van szükség.
0: Egy francia kémikus, Édouard Benedictus 1903-ban levert az asztalról egy üvegpalackot, ami darabokra tört ugyan, de a szilánkok egyben maradtak, sőt megőrizték a palack eredeti formáját. Mégpedig azért, mert a palackban egy bizonyos cellulóznitrát nevű folyékony műanyag volt, ami filmként borította be a belső felületét. Benedictus fejébe akkor bevillant egy szélvédőtörésekkel járó autóbalesetekről szóló újságcikk, és ennek nyomán a műanyag film borítású üveg alapötletét hatalmas summa fejében eladta az autógyáraknak. Thomas Sullivan, egy amerikai kávé és teakereskedő, tea mintákat küldött postán a vásárlóinak, de hogy ez kevesebb költséggel járjon számára, az addig erre használt dobozokat lecserélte selyemből készült apró tasakokra. És a legnagyobb meglepetésére a megrendelések többsége attól kezdve tasakos kiszerelésre szólt, amit a fogyasztók filteres teaként

0: használtak.
1: Mennyire volt az tudatos, amikor írtad a könyvet, hogy rengeteg példát hoz, feltalálókat, tudósokat, nagyszerű embereket, akiktől nem csak, hogy idézel, hanem magukat, a találmányokat is, ahogyan létrejöttek, leírod. Szóval annyi információ van a gyerekek számára, és olyan érdekesen.
2: Amit te most idézel, az minden a leckékben van benne nyilvánvalóan. A leckék ugye azért íródtak, hogy egy tanár, ha gondolja, egy az egybe úgy elő tudja adni. Ezeket a leckéket beszélgetéseknek hívom a könyvben, nem véletlenül, hiszen az a célszerű, hogyha nem úgy történik egy ilyen foglalkozás, hogy egy valaki áll és beszél, sok valaki ül és hallgat. Nyilvánvalóan, hogy a beszélgetés ereje rögzíti a tudást a gyerekekben. És igen, egyrészt kellett valamikhez kötnöm az egyes leckék tartalmait, másrészt igenis kell az ismeretterjesztés is. Igyekeztem úgy megírni, hogy a gyerek, az érdeklődő gyerek, ne érezze elégnek ezt, ami egy leckében benne van, és ha mondjuk Edison kerül említésre valahol, érezzen egy olyan késztetést, hogy utána néz, utána olvas. Mondok egy példát. Az egyik leckében szerepel Edison sztoria, aki estét szervezett a villanyégő bemutatására a saját birtokán. Az összes meghívott, ahogy érkezett, alig tudta kinyitni a kaput, nagyon nehezen működött. De bementek, sötét fogadta őket a kertben, és egyszer csak, mint egy varázsütésre, sok-sok ezer Edison égő villant föl, és kezdett világítani a kertben, a meghívottaknak elállt a szava. És mindenki nagyon megelégedetten távozott. Egy ember volt, aki amikor elbúcsúzott Edisontól, megemlítette neki, hogy köszönöm szépen a szép estét, Mr. Edison, de azért engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a kert kapuját megjavíthatná, mert vagy be van rozsdásodva, vagy elromlott a zsanér, nem tudom, de alig lehet kinyitni. Egy ekkora feltalálónál igazán működhetne a kapu. Mire Edison, uram, a kapu tökéletesen működik. Minden egyes vendégem, minden egyes nyitással 100 liter vizet pumpált a házi víztartályomba. Ez pedig az igen erős kreatív gondolkodás gyakorlatba való átültetésének eklatáns példája.
1: Az sem utolsó dolog például, hogy Hemingway mintájára oldhatnak meg feladatokat.
2: Hemingway közismert példája egyébként, aki egyszer eljátszott azzal, hogy 6 szóból hogyan lehet egy történetet létrehozni. A 6 szó úgy szólt, hogy egy pár baba cipő eladó sose hordták. Abban a pillanatban, hogy ez a 6 szó elhangzik, nyilvánvalóan, hogy mindegyikünknek kerekedik a fejében a 6 szó mögé egy történet. Elsőre nyilvánvalóan egy tragikus történet rajzolódik elő. Az a kérdés, hogy milyen egyéb történetet lehetne erre a 6 szóra megírni. Már ez is igen jó kis agytorna a gyerekeknek. De nagyon sok egyéb 6 szavas sztori összefoglalást lehet kitalálni, ez benne is szerepel a könyvben, mint gyakorlat, és azok mögé újabb történeteket kitalálni, és ez a gyakorlat nem csak az agyat tornáztatja meg, nem csak a szerteágazó gondolkodást gyakoroltatja, hanem az íráskészséget is, az összefoglaló gondolkodást is.
1: Ezek a feladatok a fantáziával kapcsolatos fejezetben igen, találhatók, és hogyha azt mondjuk, hogy elfelejtettek a gyerekek kérdezni, vagy hogy leszoktatjuk őket róla, akkor a fantáziálás még egy ilyen dolog. Szerinted egy felnőtt életében ez mennyire fontos?
2: Először is, maradva még egy picit a gyereknél, az az alap probléma, hogy eljut a gyerek egy olyan életkorba, illetve a szülő eljut oda, ahol a gyereki fantáziát hazugságnak fogja apostrofálni. A legnagyobb hiba, tragikus hiba. Mert a gyerek attól még fog fantáziálni, csak magába folytja. Nem mondja el. A kérdésed a felnőttekre vonatkozott végül is, hogy a fantázia hiánya oda vezet, ahol vagyunk, hogy a mindennapi ember visszafejlesztette a fantáziáját, avagy a környezet fejlesztette vissza az ember fantáziáját, az egy tragédia az emberiségre nézve, az azt jelenti, hogy megszűnnek az álmaink, nagyjából megszűnik a jövőnk, hiszen minden új dolog az emberiség fejlődése történetében először az ember fantáziájában jött létre. Abban a pillanatban, hogy a fantázia nem működik, abban a pillanatban az életesélyeink csökkennek. És akkor a gyerek kreativitással kapcsolatban a legfontosabb kérdés. Van-e jogunk nekünk felnőtteknek ahhoz, hogy a gyerekeinket is megfosszuk ettől a tudástól, ettől a készségtől, a gyerekeinket is megfosszuk a jobb jövőjüktől? Ugye ez egy szónoki kérdés.
1: A gondolkodás suli elsősorban 10-12 éves gyerekeknek, szüleiknek és tanáraiknak szól. A könyv remek gyakorlati példák, szórakoztató feladatok segítségével mozdítja elő, hogy a diákok megismerjék és megtanulják alkalmazni a gondolkodás alapvető eszköztárát.
2: Az az érdekes helyzet van, hogy tulajdonképpen a gondolkodás suli az az első. És a kreativitás suli következik abból, mert először van szükség arra, hogy tudatosan tudjunk gondolkodni, hogy azokat az eszközöket tudjuk használni a kreatív gondolkodásnál.
1: Milyen a kritikai gondolkodó? Van egy ilyen fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy az kicsoda, az milyen ember.
2: Nagyon röviden, a kritikai gondolkodó használja a fejét, bármilyen impulzus éri őt a külvilágból, használja a fejét, megpróbálja verifikálni a tapasztaltakat, tehát megpróbálja megnézni, hogy valóban úgy van az, esetleg nincs úgy, és annak nyomán dönt, hogy az a bizonyos dolog, tök mindegy, hogy mi az, egy gondolat, egy mondat, valaki mond valamit neki, olvas valamit, hall valamit az iskolában, az a bizonyos mondat, az megállja a helyét a valóságban, vagy sem, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért. Tehát nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint hogy tudatos döntések sora a kritikai gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy mit tartok relevánsnak a valóságban, és mit nem. Azt tudni kell az tény, hogy ebben a könyvben minden fejezetben, minden leckében annyi tartalom van, hogy abból többszörösen létre lehet hozni egy vagy több foglalkozást. Tehát a könyvet úgy kell használnia a szülőnek vagy a pedagógusnak, hogy az egy-egy fejezetben, egy-egy fogalomra olvasható dolgokból szemezget, és abból rak össze egy előadást.
1: Egyébként az, ahogyan fölépítetted a könyvedet, az mennyire illeszkedik a mostani oktatási rendszerben? Mondjuk vegyünk egy vállalkozó szellemű pedagógust, aki azt mondja, hogy szakkör formájában majd megtanítja ezt, amit leírtál.
2: Az oktatási rendszerhez semmiképpen nem kapcsolódik. Kapcsolódik viszont mondjuk a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanul a gyerek, milyen sikerrel tanul, mennyi idő alatt tanul meg valamit, hogyan tudja összekötni az egyéb tanultakkal, hogyan dolgoz föl olyan témákat, amikben nehezebben haladna, hogyan oldja meg a hétköznapi problémáit, hogyan készül föl egy vizsgára. Ezekben és számos egyéb helyzetben és aspektusban nagyon fontos. Hát gondolkodás nélkül nem tudunk élni, hát gondoljunk bele. Tudunk élni egy bizonyos szinten, cáfolom magamat, azonban a kérdés az, hogy ha van egy sokkal magasabb, pozitívabb szint, ahol élhetnénk, akkor nem ott kellene?
1: A Gondolkodás suli című könyvben egyebek mellett olvashatunk a kérdezés fontosságáról, az elemzésről, az érvelésről, arról, hogy az állításainkat miként támaszthatjuk alá, szó esik a hitelességről, a logikáról, a következtetésről, sőt a vitakultúráról is, és mindehhez sok érdekes feladatot és rengeteg sztorit kap az olvasó.
0: Kaszás Györggyel beszélgetett Olá Andrea, rövid zenei szünet után pedig a beszélgetés folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak. Folytatjuk hétvégi menetrend című műsorunkat a mikrofonnál Péli Nagy Kata. A kritikai gondolkodás nem a dolgok puszta kritizálását, vagy az állandó ellenszegülést jelenti. Sokkal inkább egy olyan tudatos szűrőt, amely szabályozza a külvilággal való kapcsolatunkat, és értelmezi a minket érő információ áradatot. Kaszás Györgyöt idéztem, aki a nagy sikerű Kreativitás Suli című könyve után megjelentette a Gondolkodás Suli könyvét is. Míg az előző könyve a fantáziára és az alkotóerőre fókuszált, a Gondolkodás Suli kifejezetten a kritikai gondolkodás fejlesztését állítja a központba. A 10-12 éves korosztálynak, szülőknek, pedagógusoknak ajánlja. Folytatjuk a szerzővel a beszélgetést, a műsorvezető pedig Olá Andrea.
2: Témánk a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd, olyasmiről van tehát szó, ami nélkülözhetetlen már most, de még fontosabb lesz a mai gyerekek számára, hiszen egyelőre nem tudni, hogy milyen szakmák, milyen kihívások várnak rájuk, akár mondjuk 10 év múlva. Felkészülni csak az említett területek fejlesztésével lehet, eddig az oktatásban ez rendszer szinten nem volt benne, csak akkor, ha a pedagógus maga fontosnak tartotta ezt. Kaszás György a vendégem, akinek két könyve, a Kreativitásul és a Gondolkodásul remekül használható akár szakkörökön, és bár a Prezentáció művészete című könyve felnőtteknek íródott, de a kommunikációs készségek javítása, a nyilvános beszéd megtanítása szerinte már gyerekkortól szükséges, és ebben a könyvben is ötleteket kaphatunk erre. Folytatjuk tehát most Kaszás Györggyel, aki egyébként hosszú ideig volt egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a prezentáció, a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket, gyakran találkozik iskolákban pedagógusokkal és diákokkal. Korábbi könyveit is tesztelte ilyen közegben.
3: Mielőtt leadtam a kéziratot, Gondolkodás Suli címmel, jártam a Marci Bányi téli suliba, ahol tanítás után csináltam ilyen 2 órás előadásokat, és ezek élvezetes módon próbálták a gyerekeket rávezetni alapdolgokra. Például az egyik kedvenc gyakorlatom volt, hogy megtanítsam a gyereknek, mi az, hogy asszociáció. A 10 éves gyerek, meg a fiatalabb sem egy hülye, hanem csak abból az információkészletből tud az agya gondolkodni, amit oda belehelyezünk. És miért ne helyezzük be korábban, és miért ne mondjuk azt, hogy az asszociáció az nem egyéb, mint minden, ami valamiről eszedbe jut. Tehát, ha én fölmutatom a szemvegemet, akkor a gyerekek elkezdik mondani, hogy mik jutnak az ő eszükbe. Aztán elkezdik mondani, hogy amik az eszükbe jutottak, arról mik jutnak eszükbe. És egy pillanat alatt megtanulják, hogy mi az, hogy asszociáció. Vagy a kedvenc játékom az volt, hogy a foglalkozás háló. Azt mondom, hogy mit tudom én, asztalos. Mi jut eszedbe arról, ami az asztalossághoz kell, tehát ami kapcsolatban áll vele, és akkor jön a gyalú, a fűrész, a reszelő, ha okos a gyerekcsoport, akkor a tervezés, és így tovább. És akkor mi jut eszedbe a tervezésről? Milyen tevékenység, milyen szakma? És akkor mi jut eszedbe arról, amilyen szakmák eszedbe jutottak arról, hogy tervezés? Ja, és ez természetesen egy nagy felületen vezeti az ember, és amikor a végén a gyerek oda néz, és azt mondja, hogy Atyaisten, hát mindennel összefügg, és nagyon messzire vezet ez a dolog, mert például el lehet jutni a Nobel-díjas professzortól a csatornatisztítóig például, és meg lehet ismerni azt az elvet, hogy mind a Nobel-díjas professzor, mind a csatornatisztító ember hihetetlenül szükséges ahhoz, hogy az emberi élet menni tudjon. De ez csak egy használhatósága ennek az egyetlen gyakorlatnak. Most én a nyilvános beszéd és a prezentáció témakörei felé haladok, illetve már bent vagyok ezen a területen, és ennek keretén belül 2 féle célcsoporttal, az egyik az üzleti élet, hát nyilvánvaló, hogy ott a prezentáció az egy alapvető feltétel ahhoz, hogy valaki karriert tudjon csinálni. A másik pedig az oktatás. Ennek pedig az az oka, ez utóbbinak, hogy noha mind az EU vonatkozó dokumentumai, mind pedig a NAT fontosnak tartja az anyanyelvi kommunikációt, meg hát az idegen nyelvű kommunikációt is, de most az anyanyelvűről van szó, amelybe nagyon sok minden beletartozik. Mit tesz Isten? Pont a nyilvános beszéd nem. Ennek köszönhetően pedig az oktatás nem foglalkozik ezzel a témakörrel. Na most, hogyha azt vesszük, hogy a gondolat a kommunikációtól elválaszthatatlan, akkor ez teljesen megmagyarázhatatlan, hogy ennyire nincs helye ennek a dolognak manapság az oktatásban. Én fél éven át csináltam egy kísérletet, bárkivel beszélgettem bármiről, egy additív kérdést föltettem, hogy az illetőnek az elemi iskola első napjától kezdve egészen a diplomája átvételéig volt-e olyan oktatója, aki legalább egyszer több mondat terjedelemben foglalkozott ezzel a témakörrel, hogy nyilvános kommunikáció. Na most hihetetlennek hangzik, de én ez alatt a fél év alatt egyetlen igen sem hallottam. Katasztrófa.
2: Nemrég jelent meg egy könyved ezzel kapcsolatban. Arra épülnek a bemutató órák tulajdonképpen, amit a gimnáziumokba viszel?
3: Az a könyv megpróbálta nagy vonalakban összegezni azt, amit alapvetően tudni kell ahhoz, hogy ne alapvetően tudjunk nyilvánosan beszélni, hanem kiemelkedően. Alapkompetencia lenne a kommunikáció, a nyilvános beszéd, és ahogy én járok egy-két gimnáziumba, ezek egy-másfél órás alkalmak. A tanároknak szóló előadás az arról szól, hogy mit kéne megtanítani a diákoknak, és mit nem tudnak.
2: De mit, összefüggően beszélni témákról, vagy mit nem tudnak?
3: Belegondolsz, ül a kisiskolás elsős a padjában, és ott a legelején egy kicsit elovíznak velük, mert onnét jönnek, és hogy valami átmenet legyen. Egyszer csak beüt a ménykű, és azt mondja neki a tanár, hogy ezt pedig tanuljátok meg, és holnap feleltetek. És ott tud a kis diák, és azt mondja, hogy mi az, hogy felelni. És akkor elmagyarázza neki a tanárnő, én kikérdezem, te meg elmondod. Mind a ketten tudjuk, hogy nem ez a felelet, természetesen. És akkor ott van még a probléma, hogy mi az, hogy tanulni. Mert arról sincs szó a kisdiákoknál, hogy mi történik az aggyal, amikor tanulunk valamit, mit tanulunk a külvilágból, a belvilágunkból, stb., hogyan memorizáljunk, és így tovább, hanem tanuld meg, gyerekem, én meg jó, kikérdezlek téged. Ugyanez van írásban is. Ha visszaemlékszel az iskolai, a magyar órákra, amikor fogalmazást kellett írni. Mit tudtunk a fogalmazásról az iskolából?
2: A szerkezetét maximum. Van bevezetés, tárgyalás, befejezés.
3: Pontosan. Ennyit tudtunk, hogy ha fogalmazol, akkor legyen neki bevezetése, aztán legyen a tárgyalás, abban írjál, amit akarsz, és aztán legyen egy befejezés.
2: Igen.
3: Na most el kell szomorítanom minden olyan tanerőt, aki ezt tanítja így, hogy a fogalmazás az ennél sokkal több. Szókincs, stb. Most nem fogom sorolni. Az egy külön tantárgy kéne, hogy legyen. Hányféle műfaja lehet a fogalmazásnak példának okáért? És ugyanez egyszerűen én nem tudom megérteni. Például, hogyha valaki meg tudja mondani azt, hogy Petőfi Sándor hol született, és mikor és hol halt meg, annak mennyi köze van ahhoz, hogy egy ember, egy gyerek, amikor felnő, akkor szeresse, értékelje az irodalmat, és értő aggyal olvassa. Mert hogy Petőfi Sándor hol született, azt ma már meg tudjuk nézni két kattintással, ha nem tudnánk.
2: A nyilvános beszédet illetően még azt mondd el kérlek, hogy mi a hozadéka annak, hogyha már első osztálytól, mondjuk az iskolába lépéstől a gyerek rászokik arra, mert motiválva van, hogy mondjuk egy projektor előtt kis előadást tartson, és aztán így, ahogy végigmegy az általános iskolán, gimnáziumon, esetleg úgy kerül ki, hogy neki ez már egy ismerős terület.
3: Sokkal magabiztosabb lesz az illető gyerek, és sokkal változatosabban tudja kifejezni magát, sőt, általános értelemben úgy is lehet fogalmazni, hogy ő ki tudja fejezni magát, és nem áll be abba a sorba, amibe általában a kisiskolás gyerekek beállnak, meg a gimnazisták is, hogy megtanuljuk a tankönyvből azt, amivel X osztályzatot tudok kapni. És el tudjuk kerülni azt, például van nekem egy barátom, aki elmesélte, hogy az ő fia, aki most már egyetemen tanul, és egyébként kiváló matematikából, az egyetemről sorra hozta a 3-as jegyeket matekból. Uh-huh. És egyszer csak már megkérdezte az én barátom tőle, hogy te figyelj, te egy jó matematikus vagy, hogy a fenébe lehet az, hogy te csak 3-asokat hozol? És akkor a gyerek elmondta, hogy az egyetemen kétféle osztályozás van, az egyik az, hogy amennyiben valaki írásban nyújt csak be bizonyos anyagokat, akkor maximum 3-ast kaphat. Amennyiben vállalja, hogy el is mondja, akkor ha jó, akkor 5-ös is lehet. De ő nem vállalja el ezt a szóbeliséget, és egy gyerek, aki kiváló matematikából, az inkább bevállalja a 3-ast.
2: Csak ne kell megszólalni.
3: Így van. Katasztrófa. És ha én lettem volna az apja, akkor ezt nem csinálhatta volna meg, az biztos. Mert én is emlékszem arra, hogy én a gyerekemnek egy-egy ilyen jelenését, azt köröm, és minden szakadtáig próbáltattam vele. Tehát például, amikor államvizsgázott, akkor az történt, hogy megtanultuk, nem szóról-szóra, hanem magát elmondani azt, amit el akart mondani. De a megtanulásban benne volt az idő, mert hogy 10 perc volt a védésre adva mindenkinek. És akkor az én fiam bement a bizottság elé, és azt mondta, hogy bánják-e, hogy leteszi a telefonját ide az asztalra, mert hogy ő ott látja az idő múlását. Ó, nem kell azt figyelni, majd mi úgyis leállítjuk, hogyha letelik a 10 perc, de ő mégis szeretné. Oké, mondták neki. És ő tényleg, ahogyan azt igen sokszor elgyakoroltuk, tényleg a 10 perc előtt 2 másodperccel befejezte. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki így megy oda mondjuk egy védésre, de aki így megy ki felelni mondjuk az elemi iskolában, az több fokozattal nagyobb magabiztossággal fogja ezt csinálni, mert a kommunikációs készség, mint alapkompetencia, nagyon sok minőséget rejt magában. Tehát az, hogy kiállsz egy nyilvánosság elé, és nem azon gondolkozol, hogy el ne felejtsem azt a szót, bele ne süllyek, ezen gondolkodik, miközben min kéne gondolkodnia, egy dologra kéne koncentrálnia a hallgatóságára. Na most csak erre nem jut figyelem az ilyen beszélők oldaláról, akik nagyon szívesen bújnak be mondjuk konferenciákon a pulpitus mögé, mert ott van le is írva, tehát nem fogok belesülni, ezt érzik, továbbá nem foglalkoznak a szituációval, tehát a szónoki szituációval, hanem azzal foglalkoznak, hogy mikor lesz ennek már vége, és mikor mehetek haza.
2: Az, hogy a nyilvános beszéd benne legyen az oktatásban, az, hogy a kritikai gondolkodás megtanítása, vagy a gondolkodás megtanítása egyáltalán benne legyen az oktatásban, és akár a kreatív készségek fejlesztése is, szerinted ez mikor lehetséges? Vagy hogy látsz erre bármiféle biztató jelzést, vagy irányt, vagy hol van ez a különböző országokban? Ezt most azért is kérdezem, mert 2017-ben írtad a Kreativitás Suli című könyvedet, 2021-ben jelent meg a Gondolkodás Suli, és akkor azt írtad, hogy már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy erre a gyerekeket tanítsuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy most 2026-ban mit gondolsz?
3: Magyarországon ugye nincs. Az oktatás oldaláról nincs befogadás a kritikai gondolkodást használó gyerek felé. Természetesen itt is mély tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan kiváló tanárok, akik ezt szeretik, akik például vitaképesek egy gyerekkel, de nem ez a jellemző. Külföldön általában egyébként ugyanez a helyzet. Birtokomban van egy cikk, egy angol, hát nem tudom, hogy író vagy újságíró, vagy ki írta ezt. Angliában ugyanez a helyzet, hogy nincs, nem figyelnek oda a nyilvános beszédoktatásra. És az a meglepő, hogy ugye 2000 pár száz évvel ezelőtt a görög oktatásban egy hihetetlen fontos dolog volt a retorika, a három osztatú oktatás felső három évében csak ezt a tantárgyat oktatták, írásban és szóban. Néha kiegészítették némi logikával és etikával, de az nem volt jellemző. Három éven át tanították azt, amit itt nulla percen át tanítanak. Eltelt 2300 év, és úgy döntött az oktatás, hogy ez nem érdekes, ez az alapkompetencia.
2: Kíváncsi vagyok, hogy most mit gondolsz, hogy a mesterséges intelligencia és a kreativitás, emberi kreativitás kapcsolata hogyan változik?
3: Köztudott az, hogy a mesterséges intelligencia mintákból dolgozik, meglévő dolgokból, és nem jut el a kreatív gondolkodás szintjéig, mert ugye a kreatív gondolkodás egyik méghozzá érvényes meghatározása az úgy szól, hogy a világban már létező momentumok, dolgok újszerű összerendezése, és abból jön ki valami új releváns ötlet, tehát az összerendezéshez még hozzátartozik az is, hogy valamilyen probléma megoldására szülessen meg. Én nem vagyok jós, nagyon sok jósol ne téren a világban, tehát én már nem hiányzom közülük, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a hidat a kettő között, az AI és a kreatív gondolkodás között át tudjuk hidalni. Azért nem, mert csak mintákból dolgozik. És azért, mert nagyon sok egyéb dolog hiányzik belőle, amitől egy, mondjuk egy könyv kreatív lesz. Azzal a sok-sok dologgal, ami eszébe jut egy olvasónak, amikor egy mondatot elolvas az adott könyvből. A mesterséges intelligencián ez csak nagyon korlátozott mértékben történhet meg, mert hogy a mesterséges intelligenciának nincs meg az asszociációs képessége. Nem tud a gondolkodásba ilyetén módon belecsempészni új elemeket. Semmiképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy hype van körülötte most, és ez alá fog hagyni. Látom a mesterséges intelligenciának az előnyeit, a használhatósági módjait, például dokumentációk elkészítésénél, forráskeresésnél, igen, de annál többet nem nagyon tudok. Számomra világos, hogy az AI használók jelentős részében a különböző programok, azok a lustaságnak az annullálására szolgálnak, tehát nem kell megcsinálnom. És akkor iratnak a legegyszerűbb dolgokat is, ha említem, mondjuk üzleti levelet. Hát nem tud üzleti levelet írni az AI, csak kérdés az, hogy mire mondjuk azt, hogy ez egy üzleti levél? Ha egy AI-tól kérsz egy üzleti levelet, akkor ugyanúgy nem tudod azt, hogy kéne megcsinálni, és miből kéne állni egy üzleti levélnek, mint akkor, amikor nem volt AI. Akkor se tudtad, csak akkor egy embert kértél meg rá. Az én véleményem szerint az emberi agy működését nem lehet ezzel helyettesíteni. Sokan a tanulás szükségességét helyettesítik. Tehát van például most már olyan, hogy ajánlja a program, hogy promptot adjál, és akkor megcsinálja a prezentációdat. Tényleg lesznek benne egymás után diák. Csak éppen nem nevezhetjük egyrésztről prezentációnak, másrészt, aki korábban se tudta, hogy kell megcsinálnunk egy prezentációt, az ezután se fogja tudni elbírálni, hogy amit kapott a mesterséges intelligenciától, az tényleg egy prezentáció-e, vagy csak diák.
2: Egymás utánja.
3: Hát persze, mint ahogy a Nemzeti Oktatási Hivatal oldalán látható úgynevezett prezentációk kinéznek. Na most az Oktatási Hivatalban sem tudják ebből kiindulva, hogy mi az, hogy prezentáció, és hogy kéne megcsinálni. Azt meg pláne nem gondolják át, hogy netán esetleg a tanárokat kellene ez ügyben egy kicsit képezni, de most azért változások lesznek.
2: Igen.
3: Számomra most, hogy egy-két gimnáziumban már voltam előadni a tanárok között, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az például egy hatalmas lyuk a tudásukban. Vannak tanárok, akik úgynevezett prezentációk segítségével tanítanak, teljesen hibás prezentációk segítségével. Tehát ott látom, hogy már rég el kellett volna kezdeni ezeknek a tanároknak lehetővé tenni azt, hogy alapszinten tanulják meg azt, hogy milyen egy prezentáció, mert amivel ők ki fognak állni a diákjaik elé, olyanokat fognak a diákjaik is csinálni.
1: Kaszás Györggyel beszélgetett Olá Andrea, most hírek következnek, majd Babik Edit életmód műsorával, az Egy életemmel folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda Gyermekkórház szakemberei, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152.000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket.
0: időjárás jelentés.
3: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt és szép hétvégét a Trend FM hallgatóinak, ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Egy életünk van, és nem mindegy, hogyan töltjük el. Ez a mottója Babik Edit műsorának, az Egy életemnek, melynek legutolsó műsorát hallgathatják most majd meg. Kordos Szabolcs napjaink egyik legnépszerűbb magyar non-fiction, azaz riport és dokumentum szerzője. Egy város titkai könyvsorozata hatalmas sikert aratott. Ezekben a könyvekben budapesti paloták, bérházak és villák múltját idézi fel, az ott élt híres mágnások, művészek, vagy éppen különc arisztokraták során keresztül. Most Babik Edittel indul város felfedező útra, tartsanak velük önök is, én biztos, hogy megyek.
2: Budán vagy Pesten kezdjük a sétánkat, merre kalandozunk, melyik szállodát válasszuk ki először?
3: Szerintem akkor kezdjünk Budán, mit szólsz hozzá, és talán a körszállóval kezdhetnénk, hogyha van hozzá kedved.
2: Hát van ám ugyanis egy ikonikus épület, valóban a körszálló is, és hát az anyakönyvi neve az Hotel Budapest, de népnyelv nevezte el körszállónak, ezt jól tudom?
3: Jól, teljes mértékben, és hát én most jövök onnan, Budáról, és pont elmentem előtte, és nem láttam már mások a hűlt helyét, úgyhogy ez meglehetősen fájt nekem. Állítólag ugye újra építik, és akkor majd a régi formáját őrzi meg, hát ezt majd meglátjuk, amikor ez valóban megvalósul. Most azért ez szomorú látmány volt, főleg azért, mert én gyerekként ott laktam mellette, és hát minden nap elmentem előtte, és valahogy volt ennek valami fajta ilyen varázsa gyerekkoromban, hogy valószínűleg bemesélték a szüleim, és nem gondolták, hogy ez ilyen hosszantartó, fantáziadús téveigésnek lesz a szintere, hogy itt rakétakilő állomás van, meg ugye ez forog, meg...
2: Jó, számos legenda volt, igen, tényleg, igen. Gyerekkoromban, emlékszem ezekre én is. Ezek így a népnyelv által keltek életre, vagy volt ennek bármilyen realitása?
3: Hát az, hogy fura volt ugye az egésznek az alakja, és az egész kiinduló pontja az volt, hogy meg akarták mutatni a Kádár rendszerben, hogy mi is tudunk felhőkarcolókat építeni, amelyek hát nem olyan magasak, mint az Empire State Building, azért a 19 emelet az nem volt annyira magas így világviszonylatban, de formáját tekintve viszont tényleg különleges volt, és az akkori emberek is a csodájára jártak, és mi is itt beszélgetünk róla, pedig hát a 60-as években adták át Szolók György alkotását, és a mai napig benne van a néplélekben. Az pedig, hogy Hotel Budapestnek nevezték el, ezt nem is tudták még akkoriban, hogy mekkora nagy előny lesz, mert ugye ha az ember valahol a világban keres szállodai szobát, és beüti azt, hogy Hotel Budapest, akkor őket dobja ki, ami hát egy olyan hihetetlen előny volt, azért lássuk be, amiben igen, mások nem számolhattak.
2: Ez valóban így van, és a szocialista építészetnek egy különlegessége vagy gyöngyszeme volt. Egyébként, ha jól tudom, ugyanazzal a technológiával épült, mint akkoriban a panelházak, ezzel a csúsztatott zsalus
3: technológiával. Igen, van benne egy ilyen technológia is. Az egy másik kérdés, hogy szilveszterkor akarták átadni, sőt, akkor is adták át, de ez nem sikerült teljesen pontosan vagy kenőmentesen, mert az utolsó napokban is még rohangáltak a munkások, mint a mérgezett egér.
2: Ahogy ez lenni szokott.
3: Ahogy ez lenni szokott ma is, és igen, hát Kádár János, amikor megjött, akkor csak egy ilyen bizonyos, biztos útvonalon lehetett őt kísérgetni, mert ha rossz ajtón nyit be, akkor valószínűleg egy mélységtátong alatta, vagy éppen nem tudom, a WC-kajlók még nem lesznek a helyükön. Úgyhogy egy ilyen folyosót rendbe raktak neki, azt ő megtekinthette, nyugtázhatta, hogy minden szép, minden jó,

0: vadhoz közeledő hotel volt. Arról nem is beszélve, hogy hát számos elsőség fűződik a nevéhez, például a svédasztal, ami nem nagyon volt még addig Magyarországon, viszont itt bevezették, és hát a hazai vendégek közül nem mindenki értette meg a dolog lényegét. Egy ideig türelmesen várt az asztalánál, azt amikor látta, hogy nem hoznak neki semmit, akkor fogta magát, odahúzta a széket a hosszú asztalhoz, leült, és elkezdett a svéd asztalról pakolni, és ott helyben megenni.
1: Vagyis a hegy nem megy Mohamedhez, igen. Mohamed ment a hegyhez, így és van, körbeülték.
0: Ami még újdonság volt, az a Coca-Cola, mert ugye hát azt eléggé szűken mérték abban az időszakban, és itt a tetőbárban állítólag az elsők között lehetett kapni. És ez a tetőbár nem csak erről volt híres, hanem egy sokkal hát, szomorúbb eseménysorozatról is, hogy hát igen sok életunt ember vetette onnan magát a mélybe, és idővel, hát részben emiatt, részben azért, mert dobálgattak is ott a kóla mámorban, ugye a vendégek mindenfajta tárgyakat, bezárták, és akkor hát megszűnt ez a tetőtéri bár részleg, helyette a legfelső emeletből is szobákat csináltak. Én voltam fönt a tetőtetőn, tehát ott, ahol a már csak a
1: szabadba ki lehet
0: szabadba
1: menni.
0: Lehet kimenni, tehát ez egy félelmetesen jó élmény volt. Nagyon-nagyon tetszett. Akkor már nem volt jó állapotban az épület, úgyhogy gyalog kellett fölmennünk, mert éppen nem működött a lift, és visszafelé pedig a lift szerelőkkel jöttünk lefelé. És egy pillanat, hogy belém hasonlott a felismerés, hogy az amerikai elnök és az alelnök sem utazhat ugyanazzal a géppel, nehogy esetleg ugye probléma
1: sejtem
0: legyen.
1: A végét a történetnek.
0: És ha most itt megáll a lift, és a lift szerelők benne vannak, akkor ki fog innen bennünket kimenteni. Szóval az utolsó években azért nagyon rossz állapotban volt maga az épület, ez kétségtelen. Uh-huh. Nyilván nem ez az egyetlen megoldás ennek a kezelésére, de tényleg nem volt jó paszban már a ház.
1: Azt jól sejtem, hogy gyakorlatilag ennek a szállodának minden ablakjából panoráma volt a városra.
0: Hát a fentiekből mindenféleképpen igen. Az viszont fontos elmondani, hogy nem ilyen henger alakú volt a szobáknak a fala, tehát az teljesen sima fal volt. A folyosók viszont hát görbültek. Tehát annak inkább volt egy ilyen Star Trek Enterprise érzése.
1: Nem véletlenül kérdeztem rá előbb a belső építészetre, mert ugye itt azt gondolom, én nem jártam az épületben, csak a földszinten, a lobbiban, de hogy itt mindennek ívesnek kell lenni, vagy valamilyen módon követnie kellett a háznak. Ha nem is a külső homlokzatát, de ugye a belső csigalépcső.
0: Belülről, amennyire én láttam, a szobák azok normális alaprajzúak voltak, pont ezért, hogy ne kelljen egészen speciális berendezéseket szerezni hozzá. Hogy ezt hogyan oldották meg, azt nem tudom pontosan. Egyet tudok, ami így belső építészeti elrendezés volt, az a lépcsősor, ami a lobbiba vezetett lefelé, és a Szrók György bosszújának is hívták, mert valahogyan úgy tervezte meg, hogy csak Bugdácsolva lehetett lejönni. Kipróbáltam, és tényleg, tehát úgy volt beosztva a lépcsőknek a sorrendje, vagy ilyen ritmusa, hogy abba uriasan, vagy úri nőként
1: elegánsan nem lehetett
0: levonulni. Márpedig hát vonulás lett volna, igen, mert önök laktak, mint Honti Hanna, aki azért, hogyha valamit, akkor vonulni, azt tudott.
1: Most, hogy téged hallgatlak, azért egy kicsit az merült fel bennem, hogy hát elég veszélyes volt ez az épület. Sok veszélyt rejtegetett, inkább így javítom magamat. A lépcső, a tető, az
0: egyebek. Én jártam ott egy kis hátsó szobában, ami a recepciós pult mögött volt, és ott mutatták is, hogy hol volt a lehallgató berendezés annak idején. De ez több olyan hotelbe, ami már ugye a régi időkben is működött, hogy felfedeztük a régi ott dolgozók, hogy na, melyik szobában volt. Ott is meg volt egy kis hátsó szobácskában.
1: Hát ez akkor a rég múlt, aztán a közeli múltban vendégmunkások, meg ha jól tudom, ukrán menekültek is laktak ott, és egy része működött még talán szállodaként.
0: De igazából szállodaként működött. A legutolsó emlékem az róla, és ez a zárás előtt talán egy évvel volt, hogy diákok, külföldi diákok béreltek ott szobákat hosszú távra.
1: Egyetemisták?
0: Egyetemisták, akik itt tanultak egyrészt, másrészt pedig hát kispénzű turisták, akiket hoztak Bulgáriából innen-onnan nagy csoportos kirándulásokra sok busszal. Ázsiai vendégek is voltak. Tehát azért szállodaként működött ez alapvetően, csak hát már azért a kilátás az a régi maradt. Hát befelé a szobákban már úgy kevésbé lehetett jó érzéssel tekingetni.
1: Na hát hamarosan kiderül, hogy a luxus lakások, amik itt épülnek, milyen jövőt mutatnak majd. És akkor javaslom, hogy ha már Budán kezdtük, valamelyik hídon menjünk át Pestre, és akkor legyen mondjuk az a valamelyik híd a Lánchíd, vagy az Erzsébet híd, és akkor már

0: és ott vagyunk a gyönyörű szállodáknál, a Dunakorzón. És akkor mit szólnál, hogyha az Intercontinentállal folytatnánk a sztorizást?
1: Legyen csak melyikkel, mert a mostani Intercontinentál az már egyen arrébb van, a régi Intercontinentál pedig most Marriott névre hallgat, de végében ez volt a Duna Intercontinentál, szerintem
0: Duna Intercontinentál, az jó lesz.
1: Arról akarunk beszélgetni, van egy ilyen sejtése. Ez egy igazán különleges épület, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Én valahol a kettő között vagyok, mert szerintem egy érdekes színfoltja a városnak, és ott abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy találkoztam a halála előtt egy-két hónappal fint a Józseffel a Duna Intercontinentál, most már Marriottnak a tervezőjével, és ez volt az első igazi nyugati típusú luxusszálloda a városban.
0: Mikoriban épült?
1: Most a pontos dátumot próbálom felidézni, a 60-as uh-huh. évek közepe vége tájéken. Ekkor már persze meg volt a Gellért, meg volt más hotel is, mikor Royal, de olyan igazán nagy multilánc az még nem jött be a vas kerítésen túlra, és hát ezt a újfajta életérzést adta meg Budapestnek a Marriott, vagy pontosabban ugye a Duna Intercontinentál, bocsánat, most hívják annak, és az épület másik különlegessége az, hogy az összes ablaka a Dunára néz. Tehát, hogy bármelyik szobát is veszed ki, akkor egészen biztosan a Dunára fogsz nézni. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az egyik oldalon teli van ablakokkal, a másik oldalon meg nincsen.
0: De most, hogy mondod, tényleg, ott számtalanszor elmegyek, és az gyakorlatilag egy tűzfal. Tűzfal ablakok nélkül,
1: van,
0: így
1: van. Van egy-két ablak, ilyen kis folyosó ablak gyakorlatilag.
0: Igen. Hogy ilyen szellőző ablak, igen.
1: Ne szépen fogalmazzak. És akkor megkérdeztem Finta Józsefet, még csak kihez forduljak, hanem a tervezőhöz, hogy mit szól ehhez, hogy sokan rondának tartják. Mondta, hogy az a legjobb része, az a tűzfal, ami a város felé néz. Ő egy kicsikét azért belerecsent az építésébe, 30 éves voltál, amikor megkapta a tervezés lehetőségét, és rengeteget variáltak rajta, hogy ilyen ablaknak kell, újra kellett tervezni, közben ő két másik házat is csinált, szóval nem lehetett egyszerű, de hát utána sok-sok éven keresztül ez volt a szálloda, ahova hát özönlöttek például a sztárok is.
0: Akik utálták, miért utálták? Emiatt a tűzfal miatt, hogy pont nem volt szép a város felőli része?
1: Igen, igen, meg hát úgy tartják, hogy egy ilyen hatalmas nagy monstrum, ami hát kicsikét lélektelen és úgy elcsúfítja a dunai látképet. Kétségtelen, hogy ez egyfajta ilyen kortünet is, de szerintem azért a mai napig ez egy igen komoly és masszív épület, aminek helye van ott a Dunaparton, belülről pedig hát egészen csodás most is az épület.
0: Egy szálloda akkor válik élővé, amikor azt lakják, és ahogy említetted, itt sztárok, politikusok, kémek, milliárdosok megfordultak. Milyen sztorik kötődnek ehhez a szállodához, vagy a kezdetekkor mi tette nagyon feltűnővé ennek a szállodának a jelenlétét?
1: Hát egyrészt az, hogy van. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati szálloda. Nagyon sokan jöttek akkoriban vissza külföldre szakadt magyarok, és hát itt béreltek szobát. Nyilván tudták azt is, hogy akkoriban ez rendesen be volt technikázva, szakszóval élve.
0: Mint a körszálló.
1: Mint a körszálló is. Az összes ilyen kiemelt. Igen. Voltak például kélányok, akiknek hát az volt a feladatuk, hogy becserkészszék a külföldi vendégeket, és akkor hát egyrészt kipuhatolják tőlük megfelelően intim környezetben, mi ügyben vannak itt. Másrészt pedig, hogyha szükség van rá, akkor kompromitáló felvételeket csináljanak róluk. Hát ugye az egyik nagy élharcosa ennek egy későbbi világsztár Cicciolina volt, aki hát ott kezdte a pályafutás, azt hiszem, hogy Katica Bogár, de most nem akarok butaságot mondani fedőnéven. Aztán a másik nagyon híres lakó az Carlos volt, a sakál, a hírhedt terrorista, aki sokáig Budapesten bujkált. Nem is annyira bujkált, mert az akkori kormány engedélyével tette mindezt, aztán később már terhessé vált Magyarország számára, és akkor így kiszorították a határon túlra. De hát őt egyébként a szállodások imádták, mert rengeteg borravalót hagyott, és nagyon úriember volt. Néha elkezdett lövöldözni a lobbiban, meg voltak ilyen húzásai, de hát Istenem, előfordul. A politikai élet színe java, tehát aki vendégségbe, látogatóba jött, nagy formátum politikus, az gyakran itt kapott szobát, és hát mindenki, aki számított gyakorlatilag. A leghíresebb pár, akik itt a nyitás után jelentkeztek, ők Richard Burton és Liz Taylor. és hát ők tartották meg Magyarország első hollywoodi sztárbuliát is, mert Richard Burton a Kék szakállt forgatta itt a Róna utcában Budapesten, és több hónapra ide kellett költöznie. És akkor jött vele Liz Taylor is, mint a felesége, és pont akkor töltötte be a 40-et. És Richard Burton egy hatalmas nagy partit szervezett neki. És ide jött, hát gyakorlatilag Ringo Starr-tól kezdve a monakói hercegnőn át nagyon-nagyon sok híresség, és az volt a vicces ebben az egészben, hogy az akkori sajtó ilyen rövid hírben tálalta mindezt, miközben a külföldi sajtó meg özöllött, és körbevették a szállodát a legnagyobb sztármagazinoknak a fotósai, hogy mindenkit lefotózzanak, és ott az egyik emeleti bálteremben tartották a születésnapot, ahol egy hatalmas gyémánt, aztán a Taj Mahal építtetőjének a gyémántja volt az egyik, is, tudja már hány milliárd forintért elvezték el később, ajándék, ugye ott voltak a sztárok. Nem, nekem a kedvenc sztorim, hogy Grace Kelly, aki ugye amerikai filmszínésznőként indult, és aztán pedig Monaco hercegné a nője lett, ő is a vendéglistán szerepelt, és igen, lazán viselkedett, fölszállt a kettes villamosra például, mert hallotta, hogy az jó, meg hogy szép ott a kilátás, tényleg így is van. És egy grófnő kísérte el, egy magyar származású, gondolom azért, mert neki van helyi ismerete, meg hát, hogy benne volt ezekben az arisztokrata körökben, és ne egyedül legyen a hercegnő. És egy nap mondta neki a grófnő, hogy neki élni Magyarországon egy rokona, és a lágymanyosi lakótelepen. Hát akkor látogassuk meg. Kölcsön kérték azt a fekete Rolls-Royce-t, amivel közlekedett Richard Burton, és ment a forgatásra minden egyes nap, és azzal elmentek a lágymanyosi lakótelepre, és beültek oda a szobakonyhába, Grace Kelly egy
0: családi
1: beszélgetésre. Hogy... Szóval ekkora flash-t így nehéz ma már elképzelni.
0: És ezt se lovagolta meg az akkori sajtó?
1: Nem tudtak róla szerintem. Uh-huh. Tehát én azzal az úrral beszéltem, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, és ő emlékezett vissza a könyvben is mindazokra a sztorikra, hát egy első kézből. Tehát ez egy olyan magánprogram volt, amiről a sajtó nem értesült. Uh-huh. Nyilván a nagy fekete Rolls-Royce-ot azt hát látták. Az eléggé feltűnő jelenség volt Budapesten.
0: Igen. Na, előbb Carlost említetted, és úgy tudom, hogy akkoriban a hatóságok a Magyar Szabadkőművesség egyik központjában tárgyaltak vele. Ugye az épület régen a Magyar Szabadkőművességnek volt a központja, ma pedig hogy nem, Misteri Szálloda néven él tovább.
1: Igen, ez az épület a Podmalicki úton van, és hát rettentően izgalmas kívülről is.
0: Hát egyébként ember... mondjuk el, hogy konkrétan a nyugati pályaudvarral párhuzamos, tehát a sínekre lehet rálátni, a vasúti
1: igen,
0: sínekre.
1: Igen, abszolút így van. Ezt még a szabadkőművesség csúcspontján, tehát Adi idejében építették. Kellett egy páholy gyakorlatilag, ami úgy összefoglalja a budapesti páholyokat, és ami egy ilyen központként szolgál. És hogyha az ember úgy értő szemmel néz egy kicsikét a homlokzatra, akkor tudja dekódolni a jeleket, mert az összes fontosabb szabadkőműves jelkép az rajta van. Tehát lehet látni földgömböt, vonalzót, mindent látó szemet. Ők eléggé bele voltak őrülve az egyiptomi kultúrába, úgyhogy ilyen kis mindenfajta egyiptomi szobrokat is fel lehet fedezni. Nekem a mindent látó szem az nagy kedvencem. Ugye ez már a keresztény kultúrába, meg előtte az egyiptomi kultúrába is egy ilyen visszatérő elem volt, és sokan úgy szeretik ezt magyarázni, hogy hát a szabadkőművesek, az a titkos és rejtések mindent látnak, mindenről tudnak. Miközben nekik szabadkőműves szakértő mondta ezt nekem, tehát nem a saját kutfőmből szedem, pont az ellenkezője volt a jelentése. Tehát, hogy téged figyelnek, viselkedjél úgy, ahogy az méltó. Ne viselkedjél úgy, hogyha látnak, akkor szégyenkezned kelljen miatta.
0: Vagy hogy a teremtő lássa, hogy így te van. Milyen rosszul viselkedsz.
1: És ez egyfajta ilyen magasztosabb dolog.
0: Igen, igen.
1: És tartást ad, hogy viselkedjél mindig úgy, hogy tud vállalni a tetted következményeit. És ez szerintem egy szép gondolat, de nekem amúgy is nagyon tetszik ez a szabadkőműves szimbolika az összes rajta van a kulcstartómon, úgyhogy gyakran hiszik az, hogy szabadkőműves vagyok, de hát nem. Bár milyen? Ha az lennék, ugye, akkor sem biztos, hogy elmondhatnám.
0: Nem biztos, hogy a kulcsodartodon hordoznál, de vajon akkoriban kik fordultak meg szabadkőművesként ebben az épületben?
1: Nagyon sokan megfordultak ott, mondjuk Ady Endrét mondtam most így kapásból, de hát rajta kívül voltak még ismert és ismeretlen emberek is, Szép Szent Benedek Elektől kezdve nagyon sokan voltak szabadkőművesek, de hogy ez nem volt annyira titkos, mint ahogy azt most elképzeljük. Tehát egy társadalmi rang volt, egyfajta közösséghez való tartozást jelentett. Azt nem titkolták, hogy ők szabadkőművesek, már csak azért sem, mert bementek a székházba. Amiről mindenki tudta, hogy az a székház. De az épületen belül már nem volt szabad mozgás, tehát ott állt egy testvér, ugye ők így hívják egymást, aki nézte azt, hogy ki az, aki oda bejön, és maguk ezek a rítusok, a szertartások, a találkozók, a munkák, azt hiszem, hogy így hívják a szabadkőművesek, az már egy másik kategória volt, és oda már nem kapott betekintést akárki. Az alján egyébként volt egy étterem, ahova mehettek külsősök is, bárki, aki éppen jól akart lakni, plusz tartottak például jótékonysági, mondjuk ebédeket, ahol a kevésbé jól szituáltak, kaphattak ebédet. Szóval nagyon sok volt a humanitárius tevékenységük.
0: A szabad kőművességhez rengeteg legenda, titok kötődik. Mi az, ami a mostani hotelben, a Mystery Hotelben ebből jelen van? Ugye Varró Zoltán belső építész irodája készített el a belső építészeti elemeket, és hát nagyon sok érdekesség, tényleg nagyon sok titok.
1: Nagyon
0: picit
1: sok
0: másképp, de ott van.
1: Igen, jó pofa, ez is egy megosztó belső építészeti megoldás. Nekem olyan szempontból tetszik, hogy azért kihasználják az épületben rejlő lehetőségeket, és például a nagy étterem, vagy ilyen központi terme, az ugyanaz a terem, ahol annak idején a szabadkőművesek voltak, és ilyen fekete-fehér kockákból épül fel a padló, tehát olyan díszítése van, ami szintén a szabadkőművességre utal, akkoriban is ilyen lehetett. Vannak ezek a kicsikét ilyen megmosolyogtató, de a szabadkőművességhez nem kötődő jópofa megoldások, például rengeteg monalízás párna, meg egy kicsikét ilyen titokzatos, inkább Harry Potteres,
0: igen,
1: mint szabadkőművel, ha így van.
0: Igen.
1: Úgyhogy minden arra utal, hogy itt valami sejtelem, valami rejtelem van, de a leginkább a nagy terem ott tudja az ember egy pillanatra becsukni a szemét és elképzelni azt, hogy most ő a szabadkőművesség vagy páholyában van. Azt hiszem, hogy az erkély rész is, vagy ez a kis galéria rész is ugyanazt a világot teremti újra.
0: És ha jól tudom, egyébként ma gyakran Európából, vagy olykor Amerikából érkezők City Break-re kifejezetten, tehát néhány napos itt tartózkodásra
1: költöznek. Abszolút, és volt ilyen, aki felfedte magát, hogy ő szabadkőműves, és pont ezért foglalt oda szobát. Nyilván ez a kisebbség azért.
2: Kordos Szabolcs beszélgetése rövidesen folytatódik. Ez itt a Hétvégi Menetrend, rövid zenei szünet után ismét visszajövünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt és szép hétvégét azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Folytatódik anekdótákkal teli várostörténeti sétánk Kordos Szabolcs íróval, Babik Edit közreműködésével. Az Egy életem című műsorbeszélgetését hallják, első részét már hallották, most pedig a folytatás következik.
2: És mit szólnál, Szabolcs, hogyha a következő helyszínünk a Royal szálló lenne, a Grand Royal Hotel, amely a millennium idején épült, ugye jól tudom.
3: Akkor 1896-ban egy hatalmas nagy dátum és időpont Budapest történetében, mert minden, ami fontos volt, és minden, amit most Budapestként ismerünk el, ismerünk, az nagyjából 1896-ban jött.
2: Igen, ez
3: meg.
2: Is igaz, igen.
3: Úgyhogy ezt elég könnyű megérzni, hogyha én visszaugorhatnék valamikor az időbe egy röpke 25 perces sétál, szerintem 1896-ban tényfelegnék a Nagykörút környékén.
2: És kerek szemekkel néznél körbe, mert ugye akkoriban egy luxus szálloda aztán igazán meglepő volt Budapesten.
3: Meglepő volt, de úgy egyben jó húzás is, mert ugye a millenniumi ünnepségekre, amit egyébként egy évvel korábban akartak tartani, csak hát nem lettek készen, úgyhogy jó magyarosan úgy gondolták, hogy végül is a honfoglalás is sokáig tartott, úgyhogy lehet egy évvel később.
2: Mit számít?
3: 98-ban is lehetett volna éppen. Ezért ezekre az ünnepségekre nem csak Ferenc József jött, hanem nagyjából a fél európai turista had. Ez volt az első kiemelt, a Bajnokok Ligája hozzá képest ugye semmiség, és sok-sok millió vendég éjszakát töltöttek itt a különböző külföldi látogatók, úgyhogy jó ötlet volt megnyitni ezt a hotelt, ami aztán hát a maga több száz szobájával, fürdőszobájával, vacuum cleanerével, tehát ilyen beépített porszívó rendszerrel, mindennel, tényleg egy csoda volt.
2: Említetted, hogy sok híresség megfordult. Ki az, aki magyar vonatkozásban érdekes lehet a szálló lakójaként?
3: Az a helyzet, hogy az ember bemegy a mostani szállodába, akkor jobbra lát egy szép nagy táblát, és oda felsorolták az összes vendéget, aki valaha megfordult. Hát én most emlékszem például Johnny Deppre, aki hát idejött tartani egy koncertet, de hát erre nem került sor, de hát ő is itt lakott, Arnold Schwarzeneggerre, Sylvester Stallone-ra, a teljes Real Madrid, Bayern München, francia válogatott, német válogatott, tehát Pavarotti, mindenki volt itt, Tony Curtis, stb. Ezt most lehetné egy ilyen 20 percen keresztül mondani, kik voltak, inkább az, hogy ki nem esetleg. Mondjuk Michael Jackson nem volt itt, ő egy másik szállodában volt. De a magyarok között is nagyon szép számmal voltak. Most én két embert emelnék ki a sokasságból, Kródi Gyula és Adi Endre. Ők ilyen gyakorlott lakótársak voltak, hát nem egy szobában, de hogy egy szállodában már laktak korábban is, és mind a kettőjük egy kicsikét ilyen hát ágyrajáró típus volt, tehát nem volt saját lakása, hanem úgy különböző hotelekben. Adi a hatalmas nagy eseményeket nem kavart Royalban, Kródi annál inkább.
2: Nocsak.
3: Ő ugyanis családos emberként érkezett meg, nem is lakott túl messzire a családja a Király utcánál, de hát ő nem nagyon ment haza. Tehát egy idő után ilyen táv szerelemben élte a kapcsolatot a feleségével, mindig megírta a levél, hogy majd megyek haza. De hát ez ritkán fordult elő. Néha előfordult, mert születtek gyermekeik, tehát hogy bizonyára találkoztak egymással. És hát ő egy eléggé amorózó természet volt, és nem meglepő, hogy elszerette a szállodai igazgató nagyon szép feleségét, Reginát. Az már sokkal meglepőbb volt, hogy nem csak a feleséget szerette el, hanem annak a lányát is, Zsuzsit.
2: És a szállodai igazgató ilyen elfogadó volt?
3: Nem, nem volt elfogadó. Akkor követte a hibát, amikor meghívtak Kródit a családi eseményeikre. Mert neki Balatonon volt egy nyaralójuk, és akkor oda Kródi bejáratos volt, és ő a nevelt lánya volt egyébként Zsuzsi, tehát hogy a Regina előző házasságából született, de mondjuk nem ez a lényeg. És hát utána volt egy beszélgetés, megpróbálta Zsuzsit megszöktetni, hogy békén hagyja a feleségét, és hogy akkor kötelező elvenni ugye a lányt, hogyha már ennyire egymásba szerettek, és akkor tessék elválni, és tessék kiköltözni a szállodából. Most ezek közül, a feltételek közül valószínűleg a szállodából való kiköltözés fájt Kródinak legjobban.
2: Igen, egyébként, ahogy én emlékszem a tanulmányaimból, azért Krúdy jól keresett, hiszen rengeteg műve született, jól élt, de nem tudta ezt a klasszikus polgári életet élni, hanem bohém életet élt. Hát ez is bizonyítja, hogyha ő egy ilyen szállodában meg tudta fizetni az ott létet, meg gondolom azért különösen az ilyen események forgatagában a szállodai igazgató nem ingyen kínálta a lehetőséget.
3: Volt, amikor jól keresett, volt, amikor nem. Tehát volt egy időszak így az első világháború utáni korszak, amikor azért ő sem keresett túlságosan jól, és több szállodában azért szerették az influencereket.
2: Akkor is.
3: És hát igen, ennek marketing értéke volt, hogyha itt lakik egy híres ember, mint mondjuk Ady Endre, aki miatt azért követők, rajongók tódultak mindenhova, és Ady valahol leült egy sörrel a kezébe, borral a kezébe, akkor valószínűleg 30 ember nézte, hogy most Ady
2: éppen mit csinál, vagy mind dolgozik.
3: Hogy szabort, és hogy a hallgat.
2: Tehát, hogy... Hogy a udvarol.
3: Vagy azt. Most éppen miért mogorva, hát ugye általában az volt. De hogy ezek az influencerek, ezek akkoriban is vitték egy-egy szállod a jó hírét. Krúdy ezt egy picikét azért túlzásba vitte. Zsuzsival aztán tényleg összeházasodtak, ugye születtek gyermekeik, és hát végül, ha nem is boldog házasságban, de együtt maradtak Krúdy hát nagyon korai haláláig.
2: Na, hogyha már a kávézókat említetted, akkor most térjünk át picit a gasztronómiára, és bár nem is a kávéházhoz kötődik, de a dobostorta beugrott nekem a kávéházakból, és hát ugye itt is van egy téves hiedelem, Dobos C. József története. Mi az, amit róla kell tudnunk, mi köze a dobostortához?
3: Dobos C. Józsefről sokan azt gondolják, hogy ő egy cukrász volt, de ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, mi volt, mert hogy a legendárium körülötte az hatalmas, és ezt a valós szemét egy kicsikét elfedi. Ez egyébként nagyon sok esetben így 1800-as évek végén élt emberek kapcsán, hogy nagyon nagy körülöttük a hype, de hogy ki volt a valódi személy, azt ritkán tudjuk. Dobos C. Józsefről annyi biztos, hogy ő nem volt se séf, se cukrász, hanem inkább egyfajta vállalkozó, aki a gasztró világba, a vendéglátóipari szférában mozgott, méghozzá elég jól. És volt neki egy kis csemegeboltja, én egészen megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy hol. Mert oda jártam latint tanulni, megboldogult egyetemista koromban, most ott az ELTE épülete áll, hogy lebontották azt a házat, amiben ez a csemege üzemelt, és utána egy háza arrébb költött, na az megvan még.
2: Na fedjük fel az utcát akkor.
3: Jó, a Kecskeméti utca, nem mondtam, elnézést kérek. Ötödik kerületben a Kecskeméti utca, nagyon szép helyen, és ott a sarkon volt a Magyar utca sarkán az első csemege üzlete, és ugyanaz az üzlet vándorolt át, aztán két háza arrébb, most ott egy vacsázó, kávézó van, semmi nem utal arra, hogy Dobos C. József valahogy is itt meghullott, pedig hát éveken keresztül ott volt a csemegéje, és ez egy ilyen luxusbolt volt, ilyen dedikátes jellegű, ahol a legjobb portugál borokat, szarvasgombás, libamájat, meg mindenfajta konzerveket, voltak saját gyártású konzervei is, árultak. Tehát az ilyen prémium, luxus élelmiszereket.
2: Igen, a könyvedben olvastam, hogy még talán osztrigát is.
3: Igen, tehát ő a világ minden tájáról felhajtotta ezeket a különlegességeket, és akkor ott árulta. Nyilván egy kifinomult körnek.
2: És hát az látszik, hogy nagyon mélyen beleásta magát akkor ezek szerint a kulináris élvezetekbe, olyannyira, hogy az expo szervezését, vagy annak a gasztronómiai részét is rábízták.
3: Igen, volt egy ilyen legenda, én Fehér Bélával beszéltem, aki ennek a témának a kutatója volt, és őt elveszítettük idén évelején, és ő mesélte, hogy hát volt ez a bizonyos világkiállítás, és ott az éttermi részleget rábízták Dobos C. Józsefre, ami azért azt jelenti, hogy ő egy ilyen magas körökben mozgó figura lehetett, és ott evett nála, nem ő főzte az ételeket, valószínűleg volt egy séf, a szerb királytól kezdve Ferenc Józsefen át a teljes magyar arisztokrata elitig. De az nem igaz, hogy ezen az expón dobostortát evett volna Sziszi, és akkor fölkiáltott volna, hogy hú, de jó, mert van ilyen legenda, és ez valószínűleg nem történt meg. A dobostorta akkor már volt. És nagyon sokáig elveszettnek hitték a receptjét, egész addig, míg Fehér Béláék ezt Dobos C. József egyik könyvében meg nem találták. Mert ő egyébként amellett, hogy vállalkozásai voltak, meg éttermet üzemeltetett, nagy örömmel írt könyveket. amikben a mai olvasó számára kicsit vállalatlan mondatok vannak, például az, hogy meg se érdemli az a háziasszony jelzőt, aki nem tud főzni, meg milyen feleség az, meg hogy egy szakásnál nősüljön meg, mert hát akkor aztán vége van az életének, szóval vannak ilyen furcsaságok benne, de emellett vannak receptek is, meg vannak ilyen kulináris mesék. És az egyik ilyen mesében gyakorlatilag egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról, és fölfedi, hogy milyen volt ez a dobos torta. Én nem vagyok ebben annyira jártas, tehát nem mennék bele a részletekbe. Az biztos, hogy ez egy sokkal kisebb, kis filigrán, könnyebb sütemény volt, mint a mostani. Ezt már továbbfejlesztették a későbbi korok szakácsai, és valószínűleg jobbá is tették. Tehát az eredeti valószínűleg nem volt annyira jó, mint a mostani.
2: Tehát akkor ne is egy dobos tortát, nem egy torta alakú tortát képzeljünk el, hanem ahogy említed, ez a finom, egy légies filigrán, ez inkább egy ilyen franciás jellegű sütemény lehetett.
3: Pontosan,
2: ez akkoriban.
3: Akkoriban minden franciás jellegű volt. Ami nem volt franciául leírva, az gyakorlatilag már sértő volt és parasztias, és ez később aztán megváltozott.
2: Szabolcs, szerintem még van annyi időnk, hogy nagy fagyi imádóként elevenítsük fel Pest első szabadtéri fagyizóját, ami a Vörösmarty téren volt.
3: Igen, ez egy nyalóda volt, vagy jeges, aztán ilyen kifejezéseket is találtam a leírások kapcsán. Hát volt egy vállalkozó, aki annak idején meglátta ebben a lehetőséget. Ez általában úgy működött, mint ahogy aztán később is, hogy ami külföldön föltűnt, mondjuk Bécsben, ahol már akkoriban voltak fagyizók.
2: Beszivárgott Budapestről.
3: Azt igen, megpróbálták itt megvalósítani, és először a Szervita téren volt ez a HB kioszkja elnevezésű ilyen pavilonszerűség, amiről rengeteg karc meg rajz készült, tehát tudjuk, hogyan nézett ki, mi lett vele, azt nem. És hát aztán pedig a mai Vörösmarty téren akkoriban még Gizella tér volt, és ott volt a német nyelvű színház. Tehát úgy kell elképzelni, van ez a nagy üvegépület most a Vörösmarty téren, ahol mindenfajta ilyen bevásárló központok vannak. Na, annak a sarkán lehetett felállítva, de éveken keresztül, tehát egy 10-20 éven keresztül, mindig a nyári szezonban, tehát valamikor áprilisban megnyílt, és akkor szeptemberben meg bezárt. És iszonyatos fenntartási költségei lettek. Tehát az nem úgy működött, akkor volt egy hűtő, aztán hagyja, hanem azt mindig folyamatosan hozni kellett a jeget, jégvermekből, valahonnan Budáról, pusztító lehetett, és hát ott nyalt gyakorlatilag az egész magyar elit, mert ez mivel drága volt, és nem úgy ment, hogy bárki megengedhette magának, úgyhogy itt aztán Deák, Kossuth, mindenkiről szó van, hogy oda járt, és hát a teljes reformkor ott.
2: Aha, akkor ez a szintere volt a társasági életnek is.
3: Abszolút, tehát ez nem egy gyors ilyen drive-thru volt, hogy akkor fölkapom és megyek, hanem ott akkor szépen ezek az emberek leültek, és beszélgettek egymással. Ez volt a nyárnak a találkozó helye.
2: Volt akkoriban tölcsér, vagy milyen módon fogyasztották a fagylaltot?
3: Ez, amit nem tudunk pontosan, több mint valószínű, hogy ilyen kelyhekben árulták, tehát mint ahogy most is a kelyhek vannak, és hát azokból kanalazták kifelé. Hogy pontosan milyen lehetett ez a fagyi, hát valószínűleg egy picivel vizesebb, mint amit mi el tudunk képzelni.
2: Szorbé jellegű,
3: igen,
2: akkor inkább.
3: Inkább. Gyakorlatilag a bécsi minta az egy ilyen limonádézó volt, amit lefogyasztották a limonádét.
2: Jaj, de jól hangzik.
3: És inkább ez a szorbé, vagy smoothie, ahogy most nevezik, tehát inkább ebbe az irányba kell elindulni. De volt már te is benne, tehát volt már főzött fagyi is, azt is lehetett kapni.
2: Kedves Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a történeteidet, a múlt idézését, rengeteg kérdésem maradt még, úgyhogy egy következő műsorban ismét vendégül szeretnélek majd látni, örülök, hogyha akkor is eljössz hozzám. Köszönöm a mai beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Babik Edit Kordos Szabolcs íróval beszélgetett Budapest titkairól. Most hírek következnek, majd a Digiturizmo adását hallhatják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
5: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
6: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások, nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metá csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata Párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja.
0: Időjárás jelentés.
7: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Szép hétvégét, kellemes vasárnapot kívánok hallgatóinknak. Péli Nagy Kata vagyok, ez pedig a Hétvégi menetrend. Biztosan ismerik azt a karcos megjegyzést, hogy egy mezei rágcsálóhoz képest a mókus csak abban különbözik, hogy jobban menedzselik. A turizmusban is egyre inkább felismerik, hogy egy kedvelt és sikeres desztináció, vagyis célállomás nem mindig szebb vagy jobb, egy kevésbé látogatott hasonlónál, csak hát éppen jobban menedzselik. A digitális desztináció menedzsment egy modern turizmus szervezési megközelítés informatikai keretrendszerben. Például egy adott turisztikai térség, mondjuk a Balaton, szálláshelyeit, vendéglátóit, programszervezőit egyetlen közös digitális platformba gyűjtik a hatékonyabb együttműködés és a vendégélmény növelése céljából. Nos, erről lesz szó a most következő Digiturizmo című műsorban. Pritzinger Péter és Mihalovics András ezúttal Oletics Zoltán digitális szakértővel beszélget.
2: Talán emlékeznek a hallgatók, illetve a nézők, hogy az egyik korábbi beszélgetésben dr. Horváth Terézzel beszélgettünk, aki a Visit Balaton 365, ez egy destination management szervezet, ennek az iroda vezetője, a Keszthelyen lévő irodának a vezetője, és ő tőle tudhattak meg, illetve hallhattak meg a nézők és a hallgatók azzal kapcsolatos ismereteket, hogy mit csinál egy destination management szervezet. Ezeket fölelevenítve nagyjából azt lehet mondani, hogy alapvetően két dolgot csinál. Az egyik az az, hogy B2C és B2B kampányokat folytat annak érdekében, hogy a túroperátorok, az utazásszervezők, a szállodatulajdonosok, a vendéglátóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői megtalálják a vendégeket, illetve hogy a vendégek megtalálják magát a turisztikai desztinációt. Tehát az egyik feladat az marketing kommunikáció, külföldön és belföldön egyaránt. A másik, lehet, hogy még fontosabb feladat, az a szolgáltatóknak a szakmai támogatása, a szakmai segítése folyamatosan abban, hogy ők, ha van erre igényük, meg képességük, akkor minél jobbakká váljanak. Úgy tudnám röviden összefoglalni a lényegét a Destination Management szervezetnek, ezt így talán mindenki könnyen el tudja majd képzelni. Egy nemrég elvégzett kutatás, aminek az eredményeit most publikáljuk majd, arra mutatott rá, hogy azok a desztinációk, amelyeket a potenciális vendégek mondjuk például a Balaton helyett választanak, vagy választhatnak, Gardató, Karintia, Bledi-tó, stb., azok nem elsősorban szebbek vagy jobbak, mint a Balaton, hanem abban különböznek nagyon lényegesen, hogy jobban vannak menedzselve, szép magyarsággal jobban menedzseltek. Jobban odafigyelnek a térségi szereplők arra, hogy hogyan működnek együtt, milyen termékeket fejlesztenek közösen, hogyan jelennek meg együtt a digitális marketingben, jól láthatóan, jó erősen, jó messziről, jó vonzó márkaképet mutatva. Ez tehát a destination management. Na, hogy lesz ez digitális? Innentől Oletics Zoli a
3: szó. De szép, és csak hát nem is tudom, szűk 3/4 óránk van arra, hogy ezt megfejtsük, úgyhogy fel van adva a lecke mai vendégünknek rendesen.
4: Köszönöm. Leegyszerűsítve egyébként, egy digitális destination management szoftver, az a digitális iker párja egy DMS szervezetnek, tehát a DMS tevékenységének a leképezése. Nyilván itt most nem állok föl és megyek el, és mondom ezt, hogy akkor ez így ennyi volt.
2: Köszönjük a

0: a hatcsillagos szállodáig vendégként. A szolgáltatóknak meg van egy aloldaluk, ahova be tudnak menni, ott tudnak egymással eszmét cserélni, stb. Stb. Adatokat feltölteni, frissíteni, stb. Stb.
1: Leegyszerűsítve igen, de ezt már megugrottuk. Tehát, hogy egy jóval komplexebb szolgáltatásról beszélünk. Most jó sok példát fogok mondani menet közben. Leginkább olasz példákkal, így most az adás elején, Lombardiát és Trentinót tudom például kiemelni, mindkettő, hogyha rámegyünk például egy Lombardia oldalra, vagy Trentinónak az oldalára, azt látjuk, hogy igen, amit te is mondtál, kint vannak a szolgáltatók, kint vannak a lehetőségek, csomagajánlatokat ajánl maga a DMS szervezet, tehát azt mondja, hogy ha eljössz hozzánk kerékpározni, vagy eljössz hozzánk túrázni, több helyen megszállhatsz, kaphatsz ebédet, kitöltjük az egész napodat, tehát egyfajta túroperátor szerepben is megjelenik mellette ez a DMS szolgáltató, és ami fontos, az nem is annyira ez, hanem ami közben a háttérben megy. Ajánl neked például egy alkalmazást, ez Trentino esetében a Mio Trentino app, vagy egy Feratelnek van egy PIA nevezetű rendszere, Personal Interest Assistantnak hívják, gyakorlatilag azt hivatott kiváltani, hogy amikor megérkezel egy hotelba, akkor megkérdezed a, úgymond a hotelnek a recepciósát, vagy kiszállásadónak a tulajdonosát, hogy mit lehet a környéken csinálni, és akkor általában ez régen, például Magyarországon
0: hát
1: is.
0: Itt volt a prospektus állvány, és akkor mondtak, hogy tessék elő, igen.
1: Így igaz, körberajzolta, stb., hogy melyik, egy ránk néz, azt mondja, gyerekkel érkeztünk, egyedül érkeztünk, feleséggel, vagy nem feleségelnek látszó hölgyel érkeztem, annak megfelelően adja a javaslatokat. Na ez már digitalizált például.
2: Illetve ne menjünk el amellett a példa mellett, amikor rögtön telefonál. Igen. Zsoltikám, itt egy 4 tagú család, el kéne őket vitorlázni, egy ilyen naplemente túrára vinni.
1: Igen, és akkor a családra ránézésre fogjuk megmondani, hogy mi lesz az ára ugyanannak a túrának. Egyébként a dinamikus árazás egyértelműen benne van a modellben, de az egésznek a lényege az a varázslat, ami a mögötte van, az az, hogy a vendégadatokat, illetve a vendégnek a mozgását mérjük fel, eltároljuk egy óriási adathalmazban, és mindenkinek a saját érdeklődésének megfelelő program kínálatot adjuk az adott desztináción. És itt akkor bele is csatlakoztunk, ugyebár a marketing kommunikációs
0: elembe. Értessük meg a hallgatósággal, meg az érintettekkel, hogy miért jó. Ez nekem vendégként azért jó, mert nem kell prospektusokból orosz rulettszerűen választani, hogy ez most vagy bejön nekem, vagy nem.
1: Pontosan.
2: Nem kell a Google-ben bogarászni.
0: És egy teljesebb képet kapok, mert mi van, ha én pont egy olyan szolgáltatót akarok igénybe venni, akinek nem volt pénze Laporello-ra, amit ott vagy aki nem fekszik olyan jól az adott szállodánál, hogy ez beengedje oda az ő hirdetési anyagát.
1: Így igaz, illetve tudom, úgymond mindig van valaki, akit piszkálhatok. Most említettem egy szolgáltatót, a Feratelt, náluk egy AI-jal támogatott eszköz, például, illetve több ilyen eszköz van, ahol gyakorlatilag úgy is reklámozzák magukat, hogy van egy saját concierge-ed, ahogy a francia mondja, leegyszerűsítve egy egyszerű portásom, akit mindig felhívhatok, hogyha valami probléma van, esni fog-e az eső, nem fog esni, szól előre, hogy el akarok menni egy adott, teszem azt, vitorlázni, akkor azért vigyem magammal az esernyőt, mert nem csak a felhők néznek ki úgy, hanem tényleg eső lesz, tehát ilyen jellegű információkat is átad a rendszer. Egyrészt ezért kényelmesebb, sokkal kényelmesebb, ahogyan Péter is mondta, nem kell Google-be keresgélni, nem kell 3000 féle helyen keresgélni, és minden adatomat le tudom tárolni. Ezek az a vendég szempontjából, amikor minden egy applikációban van, azzal tudok fizetni, abban van a vendégkártyám, azzal tudok ingyenesen például utazni a tömegközlekedésen bizonyos körökön belül. Ez egyébként Salzburgban még egy ilyen klasszik plasztik kártya elven működik, de ott is nagyon jól működik. Ezeket tudom megoldani, egyszerűen, kényelmesen, és nekem szóló ajánlatokat kapok. Ha én éppen kerékpározni jöttem, nem fogok családi ajánlatokat kapni, stb. Stb. Stb. Ugyanezt megfordítva a DMS szervezetnek az oldaláról tudja irányítani az odaérkező vendégeket. Tehát mivel állandó gyakorlatilag szinte live, sőt élő adatokat kap vissza az infrastruktúrájától, tudja, hogy hol van nagyon sok vendég, hova lehet többet irányítani, illetve hogyan lehet egy kicsit kibalanszolni, úgymond ez kicsit olyan, mint a közlekedés, vagy az államszolgáltatás, hogy hogyan balanszoljuk ki a saját hálózatunkat.
0: Ne menjen mindenki vitorlázni csak azért, hogy jó az időre, hanem
1: menjen
0: vannak még ezért.
1: Menjen holnap vitorlázni, hanem menjen el, mit tudom, egy bortúrára.
0: A kulcsa így első blikre az ennek az egésznek akár fogyasztói, akár szolgáltatói oldalról, hogy mennyire teljes körű az, ami képet kapok ezen az applikáción keresztül. Ez nyilván vannak olyan vállalkozók, akik majd én azt tudom alapon működnek, vannak olyan vállalkozók, akik megértik ennek a fontosságát,

0: hogy lehet ezt jól működővé tenni abból a szempontból, hogy tényleg egy teljes képet kapjak egy-egy adott turisztikai régióról ezzel?
1: Bocs, illetve ennek van egy előkérdése. Mivel vesszük rá a szolgáltatót vagy a vállalkozót? Miért jó az neki, hogy egy ilyen digitális DMS rendszerhez csatlakozzon?
2: Jó, akkor először a te kérdésedet fogom megválaszolni. Alapvetően az adat a legnagyobb kincs és az információ. Trentinóra átugrunk, az egy dolog, hogy a vendég használja a Mio Trentino appot, nagyon jó, nagyon szép, viszont utána ő az összes adatát, nyilván anonimizáltan, visszaosztja a hálózatnak. Én, mint kis vállalkozó, meg tudom azt egy ilyen DMS rendszerből nézni, hogy hogyan teljesítek, akár a versenytársaimhoz, akár a lokációhoz képest. Az átlag alatt, vagy az átlag fölött van a bevételem például. Illetve spórolhatok marketing költséget, főleg, ha kicsi vagyok, ez azért, mert nyilván egy nagy milliárdos bevételű entitásnak külön van már marketing budget, de egy mondjuk egy falusi turizmusban szállást adó személynek nem biztos, és ezek a szervezetek és rendszerek általában adnak mellé, ha szabad ilyen szavakat használni, content management réteget például. Tehát, hogy van egy tematizált content, illetve tartalomgyártás, van mellette egy tematizált megjelenési lehetőség, és úgymond egy csatornán keresztül egy eléggé bonyolult, de jól összerakott szolgáltatáscsomagot kaphatok én, mint kisvállalkozó, olcsóbban vagy akár ingyenesen, ahhoz képest, mint hogyha a booking.com-ra beraknám az adott szállásomat, az ott leszett tőlem 5%-ot, jó esetekben 3-5%-ot minden egyes közvetített ügyfélért, még lehet, hogy a DMS rendszer például ezt európai példák szerint jóval alacsonyabb árazás mellett.
0: Kifizeti a révészt, mert hogy ez azért nyilván munkaigényes, a munkaigényes meg pénzbe kerül.
2: Így igaz. Háromféle lehetőség van. Jellemzően ugyebár a DMS szervezetek Európában állami támogatású rendszerekben működnek, van egy olyan bevételi oldaluk. Tipikusan ez a szolgáltatás azért már valamilyen fejlett tanácsadáshoz kötött. Tehát az, hogy én felkészítem az adott KKV-t, az biztos, hogy fog magával egy költségvonzatot jelenteni a KKV számára, de arányaiban alacsonyabbat, mint hogyha ő minden rendszert egyedül próbálna legalábbis időben kitanulni, megtanulni. És a harmadik, nyilván amikor én közvetítek valamilyen szolgáltatást, abban rakhatok bele magamnak egy fair közvetítői díjat például.
0: Uh-huh. Itt az államnak ez azért jó, mert ő meg rálát egy fontos nemzetgazdasági ágazatra?
2: Így igaz.
0: Itt is az adatokban van a kutya elásva? Tehát, hogy az állam a turizmus irányítás, gazdaságfejlesztési döntések mögé tud adatot tenni ezekről?
2: Pontosan. Uh-huh. Ugyebár van az ENTAK, egy kicsit tudunk róla beszélni. Van egy egészen jó kezdeményezésünk, sőt, nagyon jó kezdeményezésünk Magyarországon. Adatmélységében egyébként a német Knowledge Graph-hoz képest még talán mélyebb is, amit az ENTAG gyűjt. Ez egy ehhez hasonló dolgot kínál, csak azonnal. Ugyebár az ENTAG egy periódikus jelentés, míg, hogyha állandó adataim vannak egyáltalán, arról van egy ilyen szoftver, úgy hívják Outdoor Active, tipikusan külső lokációk és attrakciók számára szól, azonnal meg tudja mutatni egy hőtérképen, hogy mely túraútvonalakon, mely attrakciókon van a legtöbb vendég, prompt azonnal. Uh-huh. Gyakorlatilag egy szép kis műszerfalon megjeleníti, színes, stb.
0: Ilyen. Mi van azokkal a turisztikai szereplőkkel, akik nem egy ilyen frekventált turisztikai régióban dolgoznak? Oké, könnyű Trentinót menedzselni, de mi van, ha valaki egy Isten háta mögötti Toszkán kisfaluba süti a világ legjobb pizzáját?
1: Majdnem pacapörköltet mondtál.
0: Majdnem, de mivel Olaszországba kalandozunk, bár a pacalos pizza lehet, hogy ott is értelmezhető.
2: Tőlem mehetünk Ljubljánába is, vagy Franciaországba, uh-huh. Spanyolországba, tehát most annyi, hogy őket emeltem ki, de uh-huh. ugyanúgy a spanyol rendszer, szlovén rendszer is tökéletes.
0: Tehát ezt sokan csinálják Európában.
2: Persze.
0: Szóval, ha valaki nem egy frekventált turisztikai régióban van, az lemarad erről a lehetőségről?
2: Nem. Ugyebár ez a másik oldala az egész történetnek, amit az elején csomagajánlatként érintettünk, hogy ő nem csak egyéni marketing lehetőséget kap, hanem például betesszük őt egy csomagajánlatba. Azt mondjuk, hogy egy vidéki túra Toszkánában és környékén, Magyarországon és környékén, Mórahalmon és környékén, Balatonon és környékén, Kis-Balaton régióban, és azt mondjuk, hogy szervezünk egy olyan utat, ő feltölti a kínálatát a rendszerben, és vagy AI, vagy manuális segítséggel összeállítunk egy olyan programcsomagot, vagy csokrot, amiben ő beillesztésre kerül például.
0: Mennyire személyre szabott tud ez lenni? Mert nyilván nekem ahhoz, hogy elégedett legyek ügyfélként, ahhoz az kell, hogy tényleg eltalálja. És ne akarja lovagolni, vinni, mikor félek a lovaktól, most mondtam valamit, de hát ugye ez hogy derül ki egy emberről, aki letölt egy applikációt? Ugye nyilván valamiféle kérdőívet, vagy ilyesmit ki kell tölteni az ügyfélnek is?
2: Így igaz, bejelöli azt egyébként, hogy mi érdekli őt. Meg nyilván abban a pillanatban ez nyilván adat, illetve applikáció függő, hogy most melyik applikációról beszélünk, milyen egyéb információkhoz engedek én neki hozzáférést majd a mobilon. Ez egy másik kérdés, és nagyon messzire mutat GDPR és társai, de valójában az egyrészt az igen, ez egy ilyen kérdőíves történet, illetve a böngészési előzmények tipikusan történet, mielőtt még rátaláltam az adott lokációra, ezek tudnak, illetve van egy dinamikus csomagkészítési lehetőség is általában. Nem mindenhol jellemző, néhol ilyen egységcsomagok vannak, de például Dunamente, Alsó-Ausztria régióban nagyon szépen lehet összepakolgatni, akár személyes csomagokat is, hogy engem érdekel egy dunai kerékpárút, valahol szeretnék a 3-4 opció közül megszállni, valahol lenni, és ezeket elkezdem magamnak egybegyúrni, és rákattintok, hogy oké, érdekel. Ez gyakorlatilag a szoftveres infrastruktúra, amit mögé rakunk, illetve annak a képességei, ugyebár ezen irányok között hogyan evezgetünk, szab csak határt a számára.
0: Mennyire nyitott erre egy utazó, egy átlag utazó? Mondjuk akár külföldön, akár itt, hogy hát azért itt eléggé mély adatokat, érdeklődési kör, nem tudom, hogy mindenki meg akarja osztani, hogy mi érdekli igazán, már pedig az kell ahhoz, hogy ez jól működjön, ez a megoldás.
2: Igaz. Jól tetted fel a kérdést, mert azonnal visszakérdeztem volna, hogy Európában vagy Magyarországon, vagy jellemzően Kelet-Európában. Nyilván nincs olyan nagy szakadék a turizmus esetében, de azért meg kell tenni. Azt tapasztaljuk, illetve ahogyan én is személyesen kutatgattam, azt láttuk, hogy egy nyugat-európai lokációra megérkező vendég számára ez egyáltalán nem probléma, hiszen annyi kényelmi funkciót kap mellette, hogy ez bőven megéri. Tehát ha én tudom azt, hogy nem kell 8-féle szállást, vagy 9-féle éttermet végigböngésznem ahhoz, hogy találjak egy nekem megfelelő éttermet, vagy szállást, esetleg egyéb aktivitást, tényleg bortúrától elkezdve most bármi, búvárkodás, bármit mondhatunk, megéri nekem az, úgyis gyakorlatilag nap mint nap már attól, hogy, mert bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy van egy Facebook regisztrációm, minden adatomat átadtam. Ezzel egy átlag ember nem biztos, hogy egyébként tisztában van, de amikor elkezdünk tudatosan utazni, akkor nagyjából ugyanerre számítunk. Ugyebár maga az ajánlatok is, akár bármilyen közösségi média felületen megyünk, egyszer kimondom, hogy mit tudom én, most szeretnék elmenni Szlovéniába, az szinte biztos, hogy holnaptól 3-4 reklám így is úgy is jönni fog. Ez az egyik része. Magyarországon egy picit kevésbé érzem azt személyes interjúk, egyéb kutatások alapján, hogy ennyire nyitott lenne az utazó, de nincs nagy különbség, nincs nagy szakadék, hiszen a kényelmi hozadéka ennek rendkívül nagy.
3: Pritzinger Péter és Mihalovics András Oletics Zoltán digitális szakértővel beszélgetett az elmúlt percekben, a digiturizmus pedig rövidesen folytatódik a turizmus és a digitalizáció legújabb trendjeivel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ebben nem bíznám. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket ismét, itt a Hétvégi menetrend, Péli Nagykata vagyok. Folytatjuk a Digiturizmus című műsort Pritzinger Péterrel és Mihalovics Andrással. A mai téma a digitális destináció menedzsment. Vendégünk pedig Oletics Zoltán, digitális szakértő, aki példaként említi Lombardia digitális turisztikai ökoszisztémáját. A digitális destináció menedzsment egyik legjelentősebb és legsikeresebb európai mintaprojektjét. Nos, hát mitől az, és mit lehet belőle idehaza is hasznosítani? Erről lesz szó a következő beszélgetésben.
2: A külföldi jó gyakorlatok áttekintése során bukkantatok-e olyan funkcióra, olyan szolgáltatásra, amiről mondjuk általánosan azt mondhatjuk, hogy nagyon szeretik a szolgáltatók, vagy olyanra, ami szerinted nagyon izgalmas, nagyon érdekes lenne próbálkozni vele itt Magyarországon is?
3: Köszönöm. 4-5 dolgot szeretnék kiemelni erre a kérdésre válaszolva. Az egyik az a, ami mindenkinek eszébe jut elsőre, ha én egy kis szolgáltató vagyok, ugyanazon a platformon meg tudok jelenni, mint egy helyi nagy szállodalánc. Gyakorlatilag versenyképessé válok. Ha használok valamilyen digitális asszisztenst, az a munkaerőt is spóroltam meg, ezt azért így finoman jelentsük ki, hogy ez benne van, de ha munkaerőt nem is, munkaidőt mindenképpen, ugye már az előző adás részben említettem ezt a PIA platformot, vagy a Mio Trentinót. Önkiszolgáló felületeken dolgozhatok, és nagyon sokszor nekem a marketing kommunikációmat is megkönnyíti ez a történet. Mondok egy példát, ismét olasz lesz, bocsánatot kérek. A Lombardiának az EDT rendszer, ez elektronikus digitális turizmus felület. B2B oldalon, én hogyha egy vállalkozó vagyok, feltöltöm magamról azokat a tartalmakat, ajánlatokat, csomagokat, árakat, mindent, képeket, amit én szeretnék megjeleníteni magamról, és ezt utána a DMS szervezet elkezdi tematikusan kiuttatni mindenféle kommunikációs csatornán. Meghirdeti szám. Ugyebár, mint ezt, amit most is csináltok egyébként DMS szervezetként, vagy csinál a Visit Balaton DMS szervezetként, csak automatikusan rá tud engedni egy content manager algoritmust, és azt szépen be tudja szervezni a hasonló ajánlatok mellé, vagy éppen ellenkezőleg, ha én azt mondom, hogy nem a versenytársaim mellett szeretnék megjelenni, hanem kiegészítő termékek mellett, akkor így is meg tudok jelenni, és gyakorlatilag azzal, hogy én egy töltsérbe vagy egy gyűjtő csatornába beraktam az információimat, amit én szeretnék megjeleníteni, azután elmegy különféle újságtartalomba, webes felülettartalomba, akár egyébként nyomtatott anyagokba is, hogyha én arra engedélyt adok. Tehát van egy önkiszolgáló tartalommenedzsment rendszerem, ami mellé egyébként még meg is tanítanak engem azt, hogy ezt jól használjam. Ez jellemző Lombardiára is, Franciaországban van egy Ingenie nevű szoftver, nem biztos, hogy jól ejtem, ezért elnézést kérek. Az EDT, amiről beszéltem, 1500 partnert tanított már ki és foglalt bele a rendszerbe, ez a Lombardiai Légió, Komóító és környéke, Milánóig egészen lefelé, tehát egy viszonylag nagy területi fedvényről beszélünk. Az Ingenie is, ha rámegyünk a honlapjára, 500 valahány partnere van, közel 100 francia, DMS, DMO és egyéb szervezet, tehát fontos, hogy ők kisebb szereplőknek is adják a szolgáltatásaikat, és le is, tehát ugye ez mellé le is tréningeli a rendszernek a használatára az adott partnert, hogy ha ad mellé például egy CRM szolgáltatást, vagy egy csatorna menedzsment eszközt, arra is letréneri a partnert. Tehát kapok egy olyan tudásanyagot, amivel én utána versenyképesebbé válok.
2: Ennek az egésznek kimutatható nemzetgazdasági szinten a haszna.
3: Igen.
2: Tehát a feltételezés az, amit elmondtál, abból próbálom meg kiolvasztani, hogy hatékonyabb lesz a működés. Jelenti ez azt, hogy az a desztináció, amelyik ilyen menedzsment szoftvert vagy szoftvereket használ, és ezeknek a használatát betanítja a szolgáltatóknak, ez utána nagyobb arányú lesz a hozzájárulása a GDP-hez?
3: Így igaz.
2: Ez mérhető?
3: Mérhető, illetve kettő-három ágon tudnám ezt a hasznosságot kifejezni. Nyilván költség és bevétel oldalakról beszélünk. Rövid távon egyébként, amikor a kezdeti, ugyebár betanulási költségek után mindenki hatékonyabban alkalmazza ezeket az eszközöket, akkor költséget spóroltunk meg, ugyebár, ahogy említettünk, adatfeldolgozás pontosabb. Ugyebár ez költség oldalon jó, az én, ez nem, ugye nem a GDP-hez járul hozzá, hanem az eredményességének a növekedéséhez az adott desztinációnak a szervezeteinek. Bevételi oldalon, amint elkezd a maga a desztináció vonzóbb lenni, ahogyan pont az elején mondtad az adásnak is, hogy ezek a régiók jobban marketingelik magukat. Hogyha én vonzóbb vagyok egy ideje látogató számára, hogy mintha kitalálnám azt, amit ő szeretne, vagy legalábbis olyan kínálatot teszek elé, ami számára érdekes, és jó, ő valószínűleg vagy vissza fog térni, vagy ajánlani fogja, tehát lesz egy vendégészaka számom, vagy egy vendégszám növekedésem, ami nyilván extra költést hoz magával. Az más kérdés, hogy ennek van egy ilyen megint messze mutató, és jövő karácsonyig itt ülnénk, ha boncolgatnánk része, amikor a költési szerkezetet próbálom megbefolyásolni, vagy egy dinamikus árazással, annak függvényében, hogy éppen mi a kihasználtsága egy-egy attrakciónak, szolgáltatásnak, csomagnak, dinamikusan egy bizonyos range-en belül mozgatom, ez hirtelenjében, bocsánat, ilyen szavakkal, Pareto optimum szinten elkezd majd mozogni, illetve versenyképesebbé válik más szolgáltatásokhoz képest az ára gyakorlatilag egy-egy szolgáltatásnak, többletbevételt realizálok. Tehát 3-4-5 oldalon, ágon keresztül is növekedhet az én bevételem, hosszabb távon akár 5-10-18-20%-kal is, most hosszabb táv 5 évet mondtam.
4: A fejlesztéseket ezt meghatározhatja? Tehát ha én látom, hogy mit akarnak a vendégek, és mondjuk felismerem azt, hogy ebből viszont szűkebb a kínálat, ez például ilyen fejlesztési döntéseket megalapozhat ez az adatsor?
3: Pontosan.
4: Tehát ha valaki beízeli, hogy én Csúszda Parkba szeretek szenvedélyesen járni, majd felismerem, hogy abban az adott régióban viszonylag kevés Csúszda Park van, akkor ez egy ilyen üzleti döntést is megalapozhat.
3: Pontosan. Mm-hmm. És fordítva, ha már van egy ilyen fejlesztésem, azt meg tudom mutatni. Friulia, Venezia, Giulia, ez szép tartomány neve van, Grado és környéke, és Velence és környéke tartomány, így mondom, csinálja ezt minden évben, hogy évelején van egy-egy olyan kiemelt attrakció, amit például az elmúlt években újítottak föl, vagy az odaérkező vendégek kérésére fejlesztettek, és ő ezt letréneli, illetve szétosztja az információt az összes szolgáltatója körében, hogy ide is lehet küldeni az embert. Ha nincs is applikációd, mondd el neki, hogy menjen elnézze meg, mert megpróbálom oda irányítani. Tehát, hogy ez oda és vissza is működik.
4: Mennyire interaktív egy-egy ilyen megoldás külföldön? Mennyire kell interaktívnak lenni? Ezt azért kérdezem, mert ebben a műsorban ugye a digitalizáció kapcsán már sokszor esett arról, hogy az algoritmus figyeli azt, hogy milyen visszajelzéseket kap egy adott vállalkozás, és most nem csak a turizmusban, persze, bárhol nézzük ezt a vállalkozást, és ezek alapján rangsorol. Tehát nyilván ennek a lábnak fontos, hogy meglegyen, de mondjuk helye van-e egy ilyen destináció menedzsmentnél?
3: Pontosan. 2-3, megint elnézést, tanácsadó vagyok, szeretek ilyen mátrixokban, egyszerű mátrixokban gondolkodni, 2-3 oldalról. Egyrészt ezeknek a rendszereknek van direkt egy ilyen, úgymond nem ügyfélszolgálatnak, hanem annál jóval erősebb eleme, ez gyakorlatilag, mint régen a média figyelés is volt, hogy algoritmus szinten le tudom a reakciókat válaszolni. A másik, ami egy fontos motívum, és az előadás elején kellett volna, hogy elmondjam, ezek a történetek nem lár-pur-lár dolgok, tehát nem azért fejlesztünk ilyet, hogy legyen egy tök jó és 23. applikációnk, widgetünk, appink, stb., hanem a központban továbbra is az ember van. Én vele egy kommunikációt, és lehetőleg kétirányú kommunikációt akarok elindítani, pontosan azért, hogy ő azt érezze, hogy ki van szolgálva, és attól független, hogy éppen nem Marika néni, elnézést, néz az ő szemébe, és mondja azt, hogy át vagy B-t vagy C-t választ, hanem mondjuk egy másik csatornán kommunikál, érezze azt, hogy neki van egy prompt válasza, és a visszajelzését meghallgatjuk. Igen, a Matrixomat így lefettem a kérdéssel.
4: Maga az elfogadottság, akár szolgáltatói, akár vendég tekintetben mennyire jó külföldön? Ezt azért kérdezem, mert most mondok reménybeli vendégként dolgokat. Ó, már megint egy applikáció, a 27., ahogy te is mondtad, ó, már megint az adataimat, ki tudja, kinek adom le, az mit fog vele csinálni, stb., de ugyanígy a szolgáltatók is mondhatják, hogy még egy persze, megint majd valakinek, lehet, hogy én jól járok, lehet, hogy nem járok jól, megint meg kell tanulnom valamit kezelni, amit eddig nem tudtam, megint csak egy plusz munka van vele, biztos érzed, hogy azért ilyenkor gyorsan fel lehet egy csomó fenntartást sorolni. Ezen túl vannak külföldön? Tehát mindenki megértette, vendégek és vendéglátók egyaránt, hogy ez egy klassz dolog?
3: És Közép-Kelet-Európában is. Tehát, hogy ezt most már nem csak úgy mondom, hogy Nyugat-Európában, hanem Közép-Kelet-Európában is. Echte számokkal szeretek dobálozni, vagy hát szeretem úgy alátámasztani a mondandómat. Előbb ugyebár említettem egy lombardiai légióban 1500 entitást, Trentino és környékében 34 helyi DMO szervezet van, aki lokális DMO szervezetként működik, abból 31 ugyanazt a rendszert használja, az ő partnerei, ráadásul ez a rendszer, ezek a rendszerek általában tudnak integrálódni már meglévő dolgokat. Tehát ha nekem van egy foglalási rendszerem, Ferhárból, Feratel, SimpleView, BookingIt, bármi, amit akarok, nyilván a jobban elterjedtek közül, nem a házilag fejlesztett megoldásra gondolok elsősorban, akkor itt tudunk integrálódni, tehát neki nem biztos, hogy ez egyébként a szolgáltatónak ez plusz egy applikáció lesz. Uh-huh. Mert azt mondom, hogy az én foglalási rendszerem adatait, vagy a foglaltságomnak az adatait meg tudom osztani ezzel a rendszerrel.
2: Ezeknek a rendszereknek, amikről beszélsz, meg a hozzájuk kapcsolódó, vagy velük integrálható kisebb rendszereknek, az esetében a csatlakozást, az adatintegrációt jogszabályi kötelezettség írja elő a számukra, vagy a józan belátás alapján csatlakoznak ezekhez a rendszerekhez a szolgáltatók?
3: Józan belátás. Tehát
2: nem kell kötelezővé tenni,
3: nem.
2: Mert megértik az előnyeit, és ezért maguktól regisztrálnak.
3: Pontosan. Jól felfogott gazdasági érdekük, uh-huh. Én kapok plusz egy csatornát, ahol nem kell vele úgy külön foglalkoznom, mert a foglaltsági adataimat, ahogy a Booking is behúzza egy bizonyos rendszerből, és nekem nem kell frissítgetnem, vagy egy jobb OTA, bármilyen más ilyen online travel agency, ha ezt behúzza, akkor én nekem ez egy kényelmes opció, és nyitottam úgymond egy új csatornát.
2: Bocsánat, nem, ez muszáj föltenem ezt a kérdést. Van-e olyan, ugye mindig szálláshelyről, meg vendéglátóhelyről uh-huh. beszélünk. Van-e ennek olyan célja, tud-e ez egy olyan keretet adni, amiben oda tudnak emelkedni, bocsánat, hogy mondom, a láthatóság tekintetében a szálláshelyek és a népszerű vendéglátóhelyek mellé az a kisebb-nagyobb attrakciók, a kisebb-nagyobb élményprogramot kínálók, akik adott esetben nem is lehet aludni meg enni. Tehát, hogy ezt a ilyen értelemben a kínálatnak a hatékonyabb megmutatását tudja ilyen rendszer támogatni?
3: Abszolút. Tehát, hogyha most valaki majd a műsor után elkezdi ezeket a weboldalakat, amiket mondom, megkeresgetni, látni fogja, hogy ő tematizáltan megkaphatja uh-huh. ugyanezeket az ajánlatokat. Teszem azt, őt nem a gasztró érdekli, hanem a túrázás, kerékpározás, síelés, Svájcról most nem beszéltem, mert most az úgy nem jött a számra, de mondjuk a síelés, stb. Ő minden ilyen szolgáltatót láthat. Ott már a kérdés egyébként, és jellemzően Nyugat-Európában is most ott tartunk, hogy akik már ilyen booking rendszereket, vagy foglalási rendszereket használnak, azokat könnyű. De nem biztos, hogy egy egyéb attrakció egyébként ezeket használja. Ők ilyen fél lépéssel vannak mostani tapasztalataim alapján lemaradva egy picit ettől a folyamattól, zárkóznak fölfelé. Az ajánlatuk már látható. Sok esetben, ha csomag, akkor viszonylag egyszerűen megvan uh-huh. oldva, mert a csomag ajánlat részei meg vannak jelenítve a rendszerben, viszont most állunk abban a fejlesztésben, hogy ők is elkezdjék használni az egyéb foglalási rendszereket, teszem azt, nem egy tengeri túra, de egy búvárkodás, vagy ilyeneknek uh-huh. a használatára, illetve menedzselésére, hogy bekerüljenek, tehát a lehetőség ott van, bármelyik ma általam mondott rendszert, ha felkeressük, akkor ott nem csak szállás lesz, nem csak étterem lesz, hanem 1000 plusz egyéb lehetőség is, sokszor csomagban. Tehát a rövid válasz az igen, a hosszú válasz.
2: Mindjárt vége a műsornak, utolsó kérdésként hagyd tegyek föl egyet. Van a Balatonnál 20 000 turisztikai szolgáltató. Ebből a Visit Balaton adatbázisában van 5 000. Ebből 4 évszakos nyitvatartású van 1500. Ezek közül olyan, akivel a Visit Balaton tényleg napi kapcsolatban van mondjuk 400. Te mondjuk mit jövendőlnél egy esetlegesen újonnan elindításra kerülő balatoni digitális DMS rendszer? Hány, egy-két éven belül hány felhasználónál mondhatnánk azt, hogy igen, ebben a méretben van értelme vele foglalkozni?
3: Ismételten a nyugat-európai példához nyúlok. 3-4 év volt Lombardia esetében, körülbelül picit nagyobb szolgáltatói létszám mellett az 1500 főnek az elérése, vagy az 1500 entitásnak az elérése. Tehát, hogyha ezt is itt így visszamondom, én azt mondom, hogy az első évben, ha 200-300 embert elérünk, entitást elérünk, és annak a 80%-a utána megjelenik, az jó. A következő évben ismételten egy ilyen arányos arányról számolnék. Ahhoz, hogy egy ilyen 1500-2000-es nagyságrendet elérjünk, minimum szerintem a Balaton, tehát hogyha most teljesen a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azért egy 4-5 év kellene fog.
4: Köszönöm. Én egy kicsit a jövőt azért még firtatnám itt a vége fele, nem lehet ezt automatizálni? Úgyis annyit beszélünk a magyar gazdaságban az automatizáció, meg a hatékonyság, sőt a mesterséges intelligenciáról is. Ez egy eleve kijelölt irány, hogy ezt lehet majd automatán csinálni, ezt majd intéz egy csomó dolgot, akár a szolgáltatók, akár a vendégek helyett a mesterséges intelligencia? Ez benne van a pakliban?
3: Igen, illetve ahogyan korábbi adásokban is erre kitértek, ugyebár már a megoldások tesztelés alatt, bevezetés alatt vannak. Maga a, én most a szolgáltató oldalról, mert róluk egy kicsit kevesebb szót ejtettünk, szolgáltató oldalról is mondanám, hogy már az ő képzésük is automatizálható, nagyon jó, akiket említettem, Dél-Ausztria, Alsó-Ausztria régiónak is kiváló e-learning rendszere van és képzési rendszere van, gyakorlatilag belépek és megtanít, úgymond a weboldal és az ökoszisztéma, hogy használjam. És ez egy nagyon fontos eleme, hogy amikor a hatékonyabbá akarom tenni az egész, az abszorpciót, bocsánat, hogy így mondom, az eszköznek az elterjedését a célpiacomon, azt mennyire tudom automatizálni, illetve azt mennyire tudom megkönnyíteni a felhasználó számára. Sohasem fog az a rész, Magyarországon nem, ez nem jó kifejezés. A következő évben biztosan nem fog eltűnni Magyarországon sem az a rész, hogy egy tanácsadó, ha kell, a DMS szervezetnek a tanácsadója oda megy, segít nyomkodni, stb. Megtanulni, főleg a kis attrakciók számára, vagy a kisebb attrakciók számára, de el fogunk jutni arra a szintre, amikor van egy olyan digitális érettség, hogy belépek, megtanulom, megcsinálom magam, haladjunk. Tehát, hogy erre, ebbe az irányba haladunk, és ez nagyon fontos szerintem mi mellette.
2: Addig is, amíg ide el nem jutunk, kedves turisztikai vállalkozások, azt a szemét, aki mentornak nevezi magát, fogadjuk szívesen.
1: Az elmúlt fél órában a Digiturizmo című műsorunkat hallották Pritzinger Péterrel és Mihalovics Andrással, valamint vendégükkel Oletics Zoltán digitális szakértővel. Most hírek következnek, és a hétvégi menetrend az Egészségkód műsorával folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az Eduline megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információfeldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körönkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Péli Nagy Kata vagyok. Egyre többen érzékelik, vagy vélik magukról, hogy laktózérzékenyek. Még ha nincs is orvosi hiteles diagnózis, biztos, ami biztos, elhagyják a tejtermékeket az étrendjükből. És ez csak a jéghegy csúcsa, az emésztőrendszeri betegségek, vagy csak anomáliák világában. Nos, Kutasi Judit Egészségkód című műsorában tiszta vizet önt a pohárba, a laktóz intoleranciáról, a tejfehérje érzékenységről, de szó lesz a krombetegségről és a vastagbélgyulladásról is. A szakértő pedig Füstös Diana, a Sote dietetikusa, valamint Kovács Róbert, a Sote Prémium ügyvezetője.
2: Nagyon sok ember fejében teljes a káosz a tej körül, valljuk be. Van, aki szerint ez egy alapélelmiszer, mások viszont azt gondolják, hogy ez gyulladást okoz, és emiatt sokan teljesen elhagyják. Végül azt még hozzátenném, hogy sokszor diagnózis nélkül teszik ezt. Kezdjük az alapoknál, és kérem segítsen ebben eligazodni, mit jelent pontosan a tejfehérje allergia, ehhez képest mi a laktózérzékenység vagy az intolerancia?
3: A tejfehérje allergia tulajdonképpen egy immunválasz, ez egy autoimmun folyamat, antitesteket termel a szervezet a tejfehérje ellen. Ezek olyan tünetekkel járhatnak, mint csalánkiütés, akár durvább esetben fulladás, vagy akár anafilaxiás sok, de járhat egyébként gastrointestinális tünetekkel is, haspenéssel, hasi görcsökkel, de jellemzően ilyen bőrtünetek, fulladás talán mondom, durvább esetben előfordulhat. Ezzel szemben a laktóz intolerancia az nem ennyire durva, vagy nem ennyire veszélyes, ott igazából csak a laktázenzim hiányzik, nem tudja megtermelni a laktáz, egy elegendő laktázenzimet a szervezet, hogy lebontsa a laktózt, a tejcukrot, és ezáltal hasi panaszok, puffadás, hasi görcs, hasmenés léphet fel.
2: Tehát akkor megerősíti, hogy sok a félreértés ezzel
3: így
2: kapcsolatban.
3: Van, így van.
2: Tehát napi szinten akkor önök is találkoznak ezekkel a félreértelmezésekkel, vagy esetleg álhírekkel.
3: Így van, pontosan, és nagyon sokan hiszik azt egyébként, hogy tejfehérje allergiások, pedig egyébként a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak kevesebb, mint 1%-át érinti. A gyerekeknél inkább gyakoribb, de a gyerekek is, hát gyerekeknél én úgy tudom, hogy körülbelül 2-3%-ot érint, dökkönnyen kinövik az allergiát, vagy elég gyakran kinövik, és mondom, a felnőtt lakosságban kevesebb, mint 1%-a érintett, úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy ez ténylegesen tejfehérje allergiások, azok valószínűleg nem biztos, hogy tényleg az, hanem akkor ez más irányba érdemes.
4: Kettő függetlenül szerintem az 1%-nak a 10-szerese vagy a 20-szorosa gondolja saját magáról, hogy neki ez van.
3: Igen, valóban.
4: Fogyaszt a klasszikus tehén tej helyett mindent, ami folyadék és fehér színű, de hogy valójában mi van benne, azt vajmi kevéssé tudjuk szerintem. Erről mit gondol egyébként, erről az egész trendről?
3: Hát eleve még arra szerettem volna visszakanyarodni, hogy ami miatt még gondolhatják azt az emberek, hogy ők tejfehérje allergiások, hogy nagyon gyakori a különböző, akár allergológiákon, nagyon sok helyen ezek az IgG alapú tesztek, amik nem, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek nem diagnosztikus alapú tesztek, amit nagyon, nagyon drágán lehet elvégezni ezeket a teszteket, és tényleg nagyon sok állásfoglalás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is kiadott erről állásfoglalást, nagyon sokan mások, hogy ez nem diagnosztikus értékű, és akkor lehet, hogy kap a paciens egy listát, hogy mi mindenre jött ki neki pozitivitás, a tej, a tojás, mindenféle, de hogyha ez tényleg IgG alapú, akkor ez nem az fontos, hogy ezt akkor ne vegyek komolyan, csak az IgE alapú ételallergia teszt, az, ami tulajdonképpen komolyan vehető.
2: És akkor visszakanyarodva.
3: Bocsánat, igen.
2: Róbi kérdéséhez, amit köszönjük szépen. Tehát, ha jól értem, azt mondtad, hogy boldogtalan mindennel helyettesíti a tejet.
3: Így van.
2: De lehet, hogy ezzel, magának egy sokkal rosszabb tünet együttest okoz.
3: Igen. Hát azt vesszük észre mi is, hogy nagyon kerülik az emberek a tejet, nagyon félnek tőle. Sőt, nagyon azt is elmondják, hogy antibiotikumokkal van tele, méreganyagokkal van tele, de igazából ez fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem igaz. Tehát a tejbe nem tehetnek semmi plusz tartósítószert, nem kerül bele már antibiotikum származék, tehát hogyha az állatot antibiotikummal

0: helyzet azokkal a szintén tejnek nevezett fehér folyadékokkal, amelyek szójából, meg mandulából, meg...
1: Erre gondoltam én.
2: Igen.
0: Mi mindenből gondoljuk, hogy tejet készítünk. Ezeknek mi köze a tejhez valójában?
2: Összetételben tulajdonképpen nem sok közük van.
0: Fehér és folyadék,
2: így van. A tápanyag összetételük ugye teljesen más. A tejben vannak értékes fehérjék, tejzsír, tejcukor, kalcium forrás, B12 forrás, D-vitamin forrás. Ezzel szemben ezek az alternatív italok, amiket ugye hivatalosan tejnek sem lehet nevezni, ezekben maximum hozzáteszik pluszban a D-vitamint, vagy a B12-t, vagy a kalciumot, de azok nem is hasznosulnak annyira jól, amit hozzátesznek, meg tápértékileg sem nem tartalmaznak annyi fehérjét, nem tartalmaznak annyi jófajta tápanyagot, amit a tej és a tejtermékek. Úgyhogy igazából ezzel csak egy hiányállapotot tudunk elérni, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, és nem a rendes tejet és a tejtermékeket.
1: És sokszor felnőtt korban derül ki egy érzékenység. Ennek mi lehet az oka, miért fordul ez elő?
2: Hát maga a laktóz intoleranciánál jellemző ez, ugye, hogy egyre idősödik az ember, úgy egyre csökken a laktázenzim termelése, úgyhogy igazából vagy ez lehet az egyik oka, a másik pedig, hogyha valaki nagyon rendszertelenül eszik, mondjuk nagyon sok antibiotikumos kúrán esik át, vagy hogyha rossz minőségű ételeket fogyaszt, feldolgozott ételeket, akkor a bélflórája meg tud úgy változni, hogy akár egy irritábilis bélszindróma, vagy egy valamilyen diszbiózis alakulhat ki, ami szintén okozhat ilyen tüneteket.
0: Tehát nem a tej okozza alapvetően.
2: Tehát nem feltétlenül, igen, ott hihetjük azt, hogy a tej okozza, de nagyon sokszor inkább csak egy bélflóra megváltozás okozza ezt az egészet, ami természetesen, hogyha ilyen panaszok vannak, akkor az első, hogy a gasztroenterológushoz kell fordulni.
1: És onnan indultunk, hogy ugye nagyon szélsőséges vélekedések vannak a tejjel kapcsolatban, de beszéljünk azokról az esetekről, amikor tényleg kerülni érdemes.
2: Hát magát, az összes tejterméket akkor kell kerülni, amikor tényleges allergiát diagnosztizálnak. Ugye ezt lehet, mint említettem, a vérvétellel, lehet bőrtesztekkel, illetve terheléssel is diagnosztizálni, és ennek ugye a kezelése az eliminációs diéta, tehát hogy teljesen el kell hagyni mindent, ami tej származék, mert hogy ugye tényleg nagyon extra esetben ez akár anafilaxiás sokkhoz is vezethet. Más esetben egyébként nem nagyon szoktuk javasolni a tejnek az elhagyását. Ugye mivel én gasztroenterológián dolgozom, gyulladásos bélbetegekkel is, ott vannak olyan speciális diéták, amikben átmenetileg elhagyhatjuk, vagy elhagyhatjuk velük a tejtermékeket, hogy hát ha egy kicsit a bélrendszerük ettől megnyugszik, de hosszú távon egyébként másnál nem szoktuk javasolni a tej és a tejtermékeknek a fogyasztását, csak allergiában.
1: Ami nekem egyetlen eszembe jutott az előbb említett laktózérzékenység kapcsán, hogy létezhet-e átmeneti érzékenység, valamilyen betegség, antibiomkezelés hatására, nem tudom, csak hogy, előfordul, akkor hogyan vezethető vissza az étrendbe a tej?
2: Létezhet, persze, amit az előbb is említettem, akár hogyha egy diszbiózis alakul ki, akár egy gyulladásos bélbetegség, hogyha az adott bélterület gyulladt, akkor természetesen kialakulhat egy átmeneti laktózintolerancia. Hát ott ugye meg kell várni, amíg szépen lemegy a gyulladás, vagy amíg helyre nem áll a bélflóra, és akkor fokozatosan, hát először talán a fermentált tejtermékekkel érdemes kezdeni a visszavezetést, a joghurttal, a kefirrel, és ráadásul inkább a soványabbak. Tehát azt is nagyon fontos kiemelni a tejtermékeknél, hogy mindig a sovány tejtermékeket választjuk.
1: Nem a tejföllel kell kezdeni.
2: Nem a tejföllel, meg nem a sajtokkal, meg nem a tejszínnel. Ezek amúgy is telített zsírokban gazdagok, tehát hosszú távon túl nagy fogyasztásuk azok azért szívérendszeri betegségeket, vagy legalábbis hozzájárulhat a szívérendszeri betegségeknek a kialakulásához. Tehát emiatt sem, meg ugye nehezebben emészthetőbb, hogyha zsírosak ezek a tejtermékek, úgyhogy sovány tejtermékekkel kell kezdeni kis mennyiségben, és először talán inkább a fermentáltakkal.
0: Van különbség a tehéntejből készült sajtok, vagy bármiféle készítmények, és mondjuk a kecsketejből készült termékek között? Kecskesajt például, én imádom, egy kedvencem.
2: Más a tej fehérje összetétele. Nagyon sokaknál hallom, hogy a kecske tejből készült termékeket jobban is bírják, jobban tolerálják, bár sokszor az a hátrányuk, hogy ezek lehetnek azért zsírosabb termékek, de igen, itt egyébként ugye a boltokban is lehet már kapni különböző tejfehérje

0: típusokat, például az A1-es, meg az A2-es tejeket, ott is a kutatások azt mondják, hogy sokan tényleg azért, de hát, hogy csak az A1-es típusú tejeket nem bírják annyira, de az A2-eset már igen. Mm-hmm. Úgyhogy a kecsketejnél is
1: hallgatóknak, hogy az A1-A2, ez pontosan igen. Mit jelent?
0: Ez különböző, igazából a tejfehérjének a típusai. Az A1-es is egy tejfehérje, egy kazein, és az A2 is egy kazein, mm-hmm. Csak más-más. Az a különbség a kettő között, hogy az A1-es tejben az A1-es kazein van, de azt hiszem A2-es is van benne egy kevés, viszont az A2-es tejben csak A2-es kazein van, ami könnyebben emészthető, és az másfajta tehén tejből van kivonva, mint az A1-es klasszikus tehén teje.
2: Tehát lehet, hogy az egyikre valaki érzékeny, még a másikra nem, és mert kazein érzékenységről is van. Lehet hallani, és akkor ez is lehet akár megoldás, de akkor ezt meg kell vizsgálni.
0: Így van.
1: Kecsketejet lehet venni a boltban. Provokatív kérdés.
2: Nem tudom, lehet, hogy inkább piacon, vagy nem tudom.
1: Sajtot, az persze.
0: Lehet egyébként itt-ott megtalálni, de egyébként tényleg nem annyira jellemző, hogy még az A2-es tejek sem annyira elterjedtek egyébként.
1: Egyre
0: bővül a paletta.
1: Ez sem tűnt fel egyébként, hogy ez a megkülönböztetés létezik, valószínűleg nem nézem nagyon gyakran.
0: Igen, de tényleg napról napra bővül a paletta, ugyanúgy, ahogy a tejtermékeknél, ugye nem tudom, gluténmentes termékeknél mindenhol, úgyhogy
2: gyakori inkább. Kérdés például a fogászati beavatkozások esete, lehet-e tejet vagy tejterméket ilyen esetben fogyasztani, illetve mikor nem ajánlott?
0: Itt is megoszlanak a vélemények. Ahogy én néztem a magyar, meg a külföldi ajánlásokat, fogászati beavatkozások után néhány napig nem szokták javasolni, pont azért, mert a tejtermékekben lévő baktériumok, azok el tudnak szaporodni, ezek gyulladást tudnak esetleg okozni, de nem mindenhol ilyen szigorú egyébként a szabályozás, úgyhogy ez nem teljesen egyértelmű. Igen, szoktuk javasolni néhány napig, de egyébként nincsen kőbevés, vagy teljesen szigorúan el kellene hagyni a tejtermékeket, hogyha ilyen műtéti eset van. Ami még ugye probléma lehet, az, hogyha altatásos műtét van, ugye, hogyha ne adj Isten, mondjuk félrenyelne a beteg, aspirálna úgymond, tehát, hogy a tüdejébe bejuthat a tej, és a tejnek a fehérjéje, az is szintén tüdőgyulladást tud okozni, úgyhogy igazából így az altatásos műtétek körül előtt után átmenetileg nem szoktuk ezeket javasolni.
2: Beszéljünk a gyerekekről, mert eddig többnyire a felnőttekről, meg általános tévhitekről és kérdésekről beszélgettünk. Gyerekek esetében mire kell különösen odafigyelni, mikor érdemes esetleg kivizsgálást kérni?
0: Gyerekeknél általában a tejfehérje allergia az, ami ugye gyakori, ez véres széklettel szokott talán a leginkább előfordulni, vagy hogyha ekcémás bőrtünetek jelentkeznek, vagy hogyha mondjuk nehéz légzés alakul ki a gyerkőcnél, akkor mindenképpen azonnal kivizsgálás szükséges.
1: A gyermekeknél hány százalékban fordulhat elő ilyen?
0: Hát tejfehérje allergia. Hát összességében tejfehérje allergia 2-3%, a súlyosabb az ennél azért kevesebb, ami nagyon súlyos.
1: És meg szerencsére ebből a 2-3%-ból lesz 1%, amikor a...
0: Valami ilyesmi lehet, de az a szerencse, hogy ezt ki tudják nőni a gyerekek a tejfehérje allergiát egy néhány év alatt, és akkor felnőtt korban ez már nem lesz probléma.
2: Kamaszkorban előfordulhatnak ilyen érzékenységek, ugye akkor nagyon sok minden változik.
0: Igen, kamaszkorban is, hát maga az allergia már nem feltétlenül, de ezzel a rendszertelen étkezéssel, a bélflóra megváltozással természetesen kialakulhatnak átmeneti ilyen érzékenységek. Igen. De ez is, hogyha áttér mondjuk egy rendszeres étkezésre, mediterrán jellegű étkezésre, akkor ezek egyébként könnyen el tudnak múlni, vagy javulnak a tünetek. Én nagyon javaslom azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nagyon rendszertelenül étkeznek, és az egész napjuk csak feldolgozott élelmiszerekből, meg nasikból áll, hogy nézzék meg az okos tányérnak az ajánlását. Ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása, és ott benne van az ajánlásban, hogy hányszor kellene enni, miből mennyit, és ha ezt tényleg, ha ilyen gastrointestinális panaszokat tapasztalnak magukon, akkor érdemes ezt követni, de ez persze nem az allergia része, hanem hogyha csak ilyen már ki van vizsgálva, hogy nincsen allergia, hanem csak hogyha valamilyen intoleranciát gyanítanak.
2: Mennyire határterület ez a kérdés? Tehát mennyire kell együttműködni társterületekkel, immunológussal, vagy bármilyen másik területtel a dietetikusnak?
0: Allergológussal mindenképpen. Én ugye, mivel gastroenterológián dolgozom, én gastroenterológusokkal szoktam együtt dolgozni, és nyilván nálunk inkább a laktóz intolerancia az, ami jobban előfordul, illetve az irritábilis bélszindróma, meg a különböző gyulladásos bélbetegségek, amik nagyon jellemzőek, és ahol előfordul az, hogy valaki nem tolerálja jól a tejet vagy a tejtermékeket.
2: Laktóz esetében a tabletta jutott eszembe, ami most már bárhol beszerezhető. Igazából ez már jó ideje van, de hogy ennyire elérhető, szerintem azért ez újdonság, nem?
0: Igen, tulajdonképpen igen, és nagyon jól megoldható egyébként. Nagyon sokan megijednek akkor, amikor kapnak egy ilyen diagnózist, hogy laktózintolerancia, ez tulajdonképpen nem is egy, nem még csak betegségnek sem biztos, hogy lehet hívni, ez csak egy állapot igazából. Nyugodtan, hogyha átváltanak laktózmentes tejtermékekre, akkor ugyanúgy lehet egy teljes értékű étkezése. Úgyhogy,
2: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor
0: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor így van a laktáztabletta és a laktázcsepp, úgyhogy azokat is nyugodtan lehet használni, így van.
2: Mit tanácsolna azoknak, akik úgy érzik, hogy valami nem jó a tejtermékekkel kapcsolatban, de mondjuk nem szeretné feltétlenül kizárni vizsgálat nélkül, milyen vizsgálatokra hogyan érdemes elmenni?
0: Aha, tehát hogyha valamilyen
2: felmerül a gyanú.
0: Bélpanasz, igen, vagy hasmenés, bármi ilyesmi. Hát először háziorvos, és a háziorvos után pedig gasztroenterológushoz kell menni, hogyha ilyen jellegű panaszok vannak, és természetesen dietetikushoz. Táplálkozási naplóval, mondjuk egy hetessel érdemes leírni, hogy mi az, amit evett ugye a napok során, milyen panaszok fordultak elő, és akkor együtt megpróbáljuk kitalálni, hogy ha esetleg már ki volt vizsgálva korábban gasztroenterológus által, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a probléma, akkor ilyet is szoktunk csinálni.
2: Szükséges-e ilyenkor allergiavizsgálat, vérvétel, vagy ez inkább egy konzultáció először?
0: Hát persze, először gasztroenterológushoz elmegy, ott mindenképpen konzultáció is van, vérvizsgálatok, akár endoszkópos vizsgálatok, természetesen, és akkor utána, ha már vagy megvan egy diagnózis, vagy nem találtak semmit, és minden negatív, akkor a következő lépés a dietetikai konzultáció.
3: Rövid szünet után folytatjuk az Egészségkód műsorát a második részben, a Crohn-betegségről és a kolitiszről, vagyis a vastagbélgyulladásról lesz szó. A szakértő továbbra is Füstös Diana, a Soter dietetikusa.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, a hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, Péli Nagy Kata vagyok. Folytatjuk az egészségkódban megkezdett beszélgetést. Enni kell, gyakran pedig nem mindegy, hogy mit. Főleg, ha az emésztésünk nincs rendben. Mi több súlyos betegség áll fenn. Az orvosokon kívül a leghatékonyabb segítséget a dietetikus tudja nyújtani, például hasznos étrendek összeállításával. Füstös Diánát, a SOTE dietetikusát érdemes meghallgatni a következő beszélgetésben, a műsorvezető Kutasi Judit.
2: Beszélgettünk az előző fél órában arról, hogy ígyunk vagy ne ígyunk tejet, illetve milyen tünetek esetén érdemes szakorvoshoz fordulni. Viszont van egy másik nagyon fontos témánk, amit érdemes kiveséznünk, hogy sokan hallották már a Crohn-betegség, illetve vagy a colitis nevet, de kevesen tudják pontosan, hogy mit jelentenek ezek a diagnózisok a mindennapokban. Mi a legfontosabb különbség ezek között?
3: Ugye mind a kettő gyulladásos bélbetegség, a Crohn-betegség az egész bélrendszert érinti a szájtól egészen a végbélig, a colitis ulceróza ezzel szemben, a colitis ulcerózában csak a vastag bél az, ami érintett. Mind a kettőre jellemző, hogy aktív, gyulladásos időszakok is vannak, illetve remissziós, nyugalmi időszakok is. A Crohn-betegségben ugye bármelyik szakasz begyulladhat, ez mondom, a szájtól egészen a végbélig bármelyik szakasz lehet. Egyéb külső nem gasztrointesztinális tünetekkel is járhatnak, illetve sipolyokkal, tájogokkal, úgyhogy ez egy...
2: Semmiképpen nem hangzik jól.
3: Semmiképpen nem hangzik jól, igen, ezzel szemben a colitis ulceróza, ott pedig ott ezek a tájogok, sipolyok kevésbé jellemzőek, ott inkább ilyen fekélyes elváltozások vannak a vastag bélen. Ami még nagy különbség talán a kettő között, hogy a colitis ulceróza az tulajdonképpen azzal gyógyítható, hogyha kivágják az egész vastag belet, és akkor...
2: Hát tehát azt a szakaszt, az érintett szakaszt.
3: Nem, hát
2: nem a teljes?
3: A teljeset, hogyha eltávolítják, mert vannak olyan extra esetek, amikor tényleg már mindig visszatér ez a gyulladás, tehát ez tulajdonképpen hosszú távon úgy gyógyítható, hogyha teljesen kivágják a vastagbél szakaszt, a Crohn-betegségnél is persze mindig, hogyha valamilyen erős szűkület van esetleg, akkor azt, hogy ne adj Isten bél elzáródás, akkor azokat a szakaszokat is ki tudják vágni, de az hosszú távon csak gyógyszeresen kezelhető. A colitis ulceróza is természetesen, de mondom, annak legalább lehet egy ilyen végleges megoldása.
2: Mik azok a jelek, amelyeket semmiképpen nem szabad félvárról venni?
3: Hát a legfőbb tünetei a nagyon hirtelen fogyás, illetve hát ez állandó hasmenéssel, akár véres hasmenéssel is járhat, tápanyaghiányokkal, gyengeséggel, erős hasi fájdalommal, hasi görcsökkel jár, úgyhogy ha ez hosszabb ideig fennáll, és akár napi 10-20-30 széklettel is járhat egy aktív időszak, úgyhogy az már azért elég
2: kellemetlen és kóros is, ha jól értem. Viszont sok ember éveken át él együtt a panaszokkal, mielőtt orvoshoz fordul. Miért nehéz sokszor ezeket a betegségeket felismerni?
3: Hát felismerni, igazából nagyon sokan tényleg nem mennek el időben, illetve vagy nem mennek el időben orvoshoz, vagy hihetik azt esetleg, hogyha csak elmegy a házi orvoshoz, hogy ez csak valamilyen bélfertőzés például, és akkor kiír rá valamilyen gyógyszeres terápiát, de lehet, hogy nem küldi tovább gasztroenterológushoz, és lehet, hogy évekig csak bélfertőzésre van kezelve a beteg, és valójában lehet, hogy egy Crohn vagy egy colitis okozza a panaszait.
2: Milyen szakorvoshoz kell fordulni, említette a házi orvos, de hogyha valaki tartós emésztőrendszeri tüneteket tapasztal, akkor hova menjünk?
3: Akkor mindenképpen gasztroenterológushoz kell tovább menni.
2: És ugye genetikai eredetű betegségekről beszélünk, illetve életmód tényezők is szerepet játszhatnak, gondolom, de hogy
3: igen,
2: milyen
3: tényezős
2: arányban, ezt nem tudom.
3: Több tényezős, és nem is tudjuk egyébként pontosan, ugye nyilván a genetika is, az immunfolyamatok, az életmód is mind-mind hatással lehet ezeknek a betegségeknek a kialakulására, akár amit ilyen vagy amit ki szoktak emelni a nagyon, vagy amire tényleg van kutatás, a kevés zöldséggyümölcs bevitel, vagy akár a túlzott telített zsír, vagy állati zsírfogyasztás, akár a feldolgozott élelmiszereknek a túlzott fogyasztása, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, ezek mind-mind hatással lehetnek akár egy ilyen betegség kialakulására, viszont hát ezzel szemben ugye a védőfaktor, az például maga az anyateljes táplálás is védőfaktor lehet, a mindennapi zöldséggyümölcs fogyasztás, ugye említettem korábban az okostányér ajánlást, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlását, vagy akár említhetném a mediterrán diétát is, tehát hogyha ezt az étrendet tudjuk követni, és leszokunk a dohányzásról, és elkezdünk aktívan mozogni, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki ez a betegség.
2: Milyen korosztályt érinthet a Crohn, vagy a colitis valóban egyre több a fiatal beteg?
3: Nagyon gyakori, hogy ez fiatal korban alakul ki, igen, akár kicsi gyerekeknél is, és ez azért külön izgalmas dietetikusként, mert ugye nagyon sokszor, hogyha ez a betegség aktív, akár Crohn, akár colitis ulcerosa, de most itt a Crohnra kiélezve ezt az egészet, ugye ezt szteroidokkal szokták kezelni, hogy lemenjen a gyulladás, hogyha aktív a betegség, és ahhoz, hogy a gyerkőc ne kapjon szteroidot, ami egy nagyon erős gyógyszer, mi ezt étrendileg is, diétával, többek között tápszerekkel is tudjuk kezelni, ami nagyon jól fel tud érni akár egy szteroidos terápiával.
2: Tehát akkor vannak lehetőségek? Említett, hogy meg lehet előzni a betegségeknek a kialakulását, például az étkezéssel, meg
3: hát,
2: a
3: ha nem is teljesen megelőzni, de hogy tehetünk de, hogy érte.
2: Tehetünk,
3: hogy
2: érte vagy
3: bízunk
2: ellene.
3: Bízunk benne, hogy ne, igen, igen.
2: Viszont, hogyha már kialakult a betegség, és ezért is kérdezem, mi segíthet abban, hogy valaki hosszú távon tünetmentes, vagy tünetmentesebb legyen?
3: Az a baj ezekkel a betegségekkel, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy hiába esznek nagyon ügyesen, nagyon szépen,
2: okosan,
3: nagyon céltudatosan,
2: igen,
3: mediterrán diétát követve, akkor is ugyanúgy visszajöhet ez a gyulladás, ez az aktív szakasz. Úgyhogy természetesen, hogyha nem figyel oda, és nem egy mediterrán diétát követ a paciens, hanem eszi a feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem eszik zöldséget, gyümölcsöt napi szinten, kerül bizonyos élelmiszercsoportokat, össze-vissza étkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel esik vissza egy ilyen gyulladásos fázisba, úgyhogy igen, a megoldás, vagy a megelőzés, ha már megvan a betegség, hogy ezek, tehát minél kevesebb feldolgozott élelmiszert vegyünk, és minél jobban egészségtudatosabban táplálkozzunk. Tehát tényleg, amire vannak kutatások, azok a kész csomagolt élelmiszerek, a kekszek, a sütik, a levesporok, ezek a fagyasztott, kész, panírozott ételek, ezeket mind-mind kerülni kell ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj.
2: Mennyire egyénre szabott ma a kezelés vagy a diéta?
3: Nagyon. Nagyon. A kezelés is nagyon, nagyon sokféle gyógyszeres terápia van, már nagyon sok biológiai terápia is van, de ugye immunszupresszánsokat is ugyanúgy alkalmaznak, az ugye még egy korábbi lépés, és természetesen a diétás kezelés is mindenkinél teljesen egyéni, mert mindenkinek az egyéni reakcióira kell fókuszálnunk, van akinél ugye okoz problémát a tej és a tejtermék, van akinél nem, van akinél okoz problémát mondjuk a rostos zöldségek, puffasztó zöldségek, valakinél nem, és akkor nyilván nem egy kaptafára javaslunk mindenkinek mindenfélét, hanem először fontos, hogy felvegyük az anamnézist, hogy mi az, amit egyáltalán tolerál, mi az, amit nem tolerál, és akkor annak megfelelően kell egy egyéni étrendet kitalálni az adott paciensnek.
2: És hát említette, hogy egyéni étrend szükséges, akkor nem mondhatjuk azt, hogy létezik kifejezetten Crohn diéta vagy colitis diéta.
3: Lehet egyébként, tehát vannak ilyen étrendek, ezek inkább az aktív szakaszban jellemzőek, mert amikor nem annyira aktív vagy nem aktív a szakasz, akkor egyéni, viszont aktív szakaszban többféle opciónk is lehet. Ugye, amit említettem, a gyerekeknél is van olyan, hogy akár csak vagy tápszeres táplálással kiválthatunk egy szteroidterápiát, ugyanúgy felnőtteknél is van. Hát ez az opció is lehetséges aktív szakaszban, hogy csak tápszeres táplálást próbálunk 6 hétig, de ennek van egy felnőtt változata is, ezt úgy hívják, hogy CDD, ez most a Crohn-betegekről beszélek elsősorban, CDED, Crohn's Disease Exclusion Diet, ezt is több fázisból áll ez a diéta. Az első egy 6-7-es fázis, az a legszigorúbb. Itt egyébként többek között a tejet és a glutént is kizárja az étrend, és utána fokozatosan egyre bővítjük az étrendet együtt. Emellé tápszeres kiegészítést is kap a páciens, és akkor ezáltal jelentősen csökkenthető a gyulladásos érték.
2: Bizonyos ételeket említett, amiket érdemes elhagyni, hogy az állapotunk jobb legyen, viszont vannak-e olyan életmódbeli szokások, tényezők, amelyek gyakran ronthatnak egy beteg állapotán?
3: Természetesen, amit ugye említettem már az előbb is, a feldolgozott élelmiszerek mindenképpen ronthatják a beteg állapotát, a túlzott zsíros ételek, tehát akár a zsíros húsok, maga a bő zsiradékban sütés, az, hogyha mondjuk inkább állati zsírokat használnak ételkészítéshez, és nem növényi zsírokat, hogyha nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, ezek mind-mind rosszabbá teszik az ő állapotukat.
2: Férfiak vagy nők betegsége inkább, akár a Crohn, akár a kolitisz?
3: Hát szerintem ebben nincsen különbség, hogyha egy végig gondolom, nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Én ilyen 50-50%-ra gondolnék.
2: És inkább a felnőttek vagy a gyerekek esetében gyakoribb, mert a gyerekeket is említett.
3: Így van, így van. Gyerekkorban gyakori, hogy akkor már kiderül. Felnőtt korban is, meg idősebb korban is kialakulhat, de talán amikor fény derül erre, az inkább a fiatalabb kor.
2: Ezek a betegségek mennyire befolyásolják a mindennapi életet, a munkát, a társas kapcsolatokat?
3: Hát, amikor aktív a betegség, akkor nagyon, természetesen nagyon nem mindegy, hogy hányszor kell mosdóba szaladgálnia az adott paciensnek.
2: Hogy és milyen akkor fájdalmakat tapasztal.
3: Hogy milyen fájdalmakat él át, és akkor így bejárni, dolgozni, és állandóan azon gondolkodni, hogy hol van a legközelebbi mosdó, és hogy mennyire fáj a hasam. Ez nagyon-nagyon megnehezíti az ő mindennapjaikat természetesen. Egyébként úgy tudom, hogy van már egy olyan lehetőség, hogy ha kiváltanak egy kártyát, akkor nagyon sok helyre beengedik őket a mosdóba. Én úgy tudom, hogy erről lehet tájékozódni a Magyar Kronkolitiszes Egyesületnek az oldalán.
2: Mert ez nagyon sokszor egy kényszerhelyzetet okoz.
3: Mert hogy nagyon sokszor igen, sétálnak az utcán, és nem tudnak csak úgy beszaladni valahová, mondjuk egy kávézóba, de ezzel egyébként van rá lehetőség.
2: Igen, mert sokszor ugye fogyasztáshoz kötik a mosdóhasználatot az egyes helyeken, tehát ez nagyon hasznos,
3: erre
2: amit
3: is, újra felhívja a figyelmet. Népszerűbb lesz ez a kezdeményezés, igen.
2: Milyen új kezelési lehetőségek vagy szemléletváltás jelent meg az elmúlt években, akár a Crohn-betegség, akár a kolitisz esetében?
3: Hát egyre több, ugye amit említettem, többféle gyógyszeres terápia is van. A legújabbak ezek a biológiai terápiák. Ebbe részletesebben azért nem mennék bele, mert ez inkább gasztroenterológiai vagy gasztroenterológusi feladat, de ami még szintén új és nagyon jó kezelés, ez tényleg ezek a diéták. Az egyik, amit említettem, a teljes tápszeres diéta, a másik ez a CDD, Crohn's Disease Exclusion Diet, és ugyanilyen egyébként, ami még újabb, ez a Tasty and Healthy Diet nevű diéta. Ez annyira új, hogy igazából még a klinikumban mi itthon még nem is nagyon kezdtük el, csak így beszélgetünk róla, hogy húha, már jó lenne ezzel is foglalkozni, ez egyébként tápszert sem tartalmaz, hanem igazából egyes, tehát nagyon arra fókuszál, hogy semmilyen feldolgozott élelmiszer ne legyen az étrendben, hanem tényleg csak alapanyagokat, megengedett alapanyagokat vásároljunk, és mindent magunknak készítsünk otthon.
2: Ami meg itt hirtelen eszembe jut, hogy vannak olyan betegségek, ahol nagyon hosszú idő, mire megszületik a diagnózis. Uh-huh. Akár felhozhatnánk példának egy endometriózist, ahol uh-huh. a hölgyek esetében akár hosszú évek, mire tudatosul a betegben, hogy igazából mi is a problémája. A Crohn betegség vagy a kolitis esetében is vannak így nehézségek, vagy azért ez hamarabb kiderül?
3: Talán hamarabb kiderül azért, mint egy endometriózis.
2: De úgy látom a szemén, hogy azért ez se egy olyan egyszerű
3: igen,
2: helyzet.
3: Igen, igen, igen, azért mondom, a diagnózisban, tehát én már általában akkor találkozom a beteggel, amikor már megvan a diagnózis. Most az, hogy mennyire nehéz diagnosztizálni, azt tényleg inkább gastroenterológusnak, vagy ez az őtőlük kell megkérdezni, hogy milyen nehézségekkel találják magukat szembe, amikor egy ilyen diagnózis előtt áll.
2: Meg a betegek visszajelzéséből lehet erre következtetni, hogy de jó, hogy végre megvan az, hogy mi a probléma,
3: igen,
2: és mi
3: igen,
2: lehet
3: igen,
2: a megoldás.
3: Igen, igen, igen. Lehet, hát azért néhány év el szokott telni, míg ugye nagyon sokáig ugye a beteg sem megy el feltétlenül kivizsgálásra, hogy hát jó, egy kicsit megy a hasam, kicsit puffadok, kicsit fáj, de amikor
2: majd
3: már
2: elmúlik.
3: Durvábbak, majd elmúlik, de amikor már durvábbak a tünetek, és már nagyon régóta fennáll, akkor azért előbb-utóbb el szoktak menni, és akkor vérvételből, székletvérmintából, endoszkópos vizsgálatokból, képalkotókból, szövettamból ezeket elég könnyen diagnosztizálni lehet. Akkor már igen, akkor már gyorsabb.
2: A diagnosztizálás és a megoldás, illetve remélhetőleg a megoldás. Igen. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek először egy ilyen diagnózissal? Meg kell ijedni?
3: Nem, természetesen nem kell megijedni. Nagyon sokan azt, legalábbis ahogy én a pacienseimmel beszélgettek, amikor kiderül, akkor ugye ez egy aktív szakaszban, vagy aktív fázisban lévő betegség, de hogy nem szabad azt hinnünk, hogy ez örökké aktív marad, tehát hogy lesz az majd még sokkal jobb is, lesz az majd még remisszióban is, csak meg kell találni a megfelelő terápiát rá, és akkor utána ugyanúgy, amikor elmúlik a gyulladás, akkor remélhetőleg vagy nem is jön vissza, vagy nem tudom, ha esetleg vissza is jönne egy Isten, akkor majd újra vissza tud térni egy remisszió fázisba.
2: De akkor minél előbb szakemberhez fordulni.
3: Pontosan, pontosan, igen, igen, tehát nem szabad megijedni, azonnal el kell menni házi orvoshoz, tovább gastroenterológushoz és dietetikushoz, így van.
1: Füstös Diánával, a SOTE dietetikusával Kutasi Judit beszélgetett az Egészségkód műsorában. Ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe, következzenek a hírek és persze a vasárnapi ebéd. Jó pihenést kívánok Önöknek, Péli Nagy Katát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókain Élányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókain Élányi Mariettának csaknem 40 éves tapasztalata van. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2. és 5. között a Baranyai megye székhelyett. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik. A belváros mellett a fesztivál kiemelt helyszíne lesz a Zsolnai Kulturális Negyed és a Kodály Központ hangversenyterme, ahol a karszalaggal rendelkezők a megszokottnál is magasabb minőséget képviselő programokban vehetnek részt. A Kodály Központba hozza el például a fesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező attrakcióját, a Those Guys Lighting Lett csapata, az isteni geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Marc Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába, az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Play Modes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épít dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vasarely popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vasarely by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális körpanorámás fényfestés öleli körbe. A Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a 4 nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utca színházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében a Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
0: Koncert.
1: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Szergej Krilov és Frank Peter Zimmermann hegedűművészek, Dina Ivanova zongoraművész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós cselló művész, Sebest

0: Ez jól esik. Ez a háromnapos utazás a nagyvárosból a Bakony felé indul, érinti Pápa utcáit, elér az ország legnyugatibb pontjára, majd a békés ritmusú őrségen keresztül a Balaton déli partján ér véget. Autóban alvás, falusi megállók, kávék, dödölle, erdők és csend. Egy út, ami nem a teljesítményről szól, hanem az életérzésről. Bakony, erdők, kanyarok és az első éjszaka. Az egész ott kezdődik, hogy fogunk egy térképet, vakon rábökünk néhány pontra, összekötjük őket és elindulunk. Csákberény előtt a Dolomit sziklák között egy katonai emlékmű is felbukkan. Tipikus, csak akkor látod, ha nem sietsz hely. Autóban alváshoz fontos szem előtt tartani a síktalaj szükségességét, a minimális forgalmat, és nem utolsó sorban a parkolás betájolását, hogy reggel ne épp a szemünkbe süssön a nap. Bakonybél és Bakonykoppány között számtalan ilyen nyugodt pont található, tökéletes helyszín az első éjszakára. Ez az út nem a teljesítményről szól, hanem egy életérzés. Három napig az autó a bázis. Nem hotel, nem apartman, hanem egy mozgó élettér, amiben enni, aludni és élni kell. Nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, papírtörlő és egy 5 literes víztartály alapfelszerelés. Ez nem egy túlélő kaland, de nem indulhatunk gondtalanul a kirándulásra. Másnap Pápa felé visz az út. Egy kávé, egy rövid kóborlás a történelmi belvárosban, pár utca csak úgy céltalanul. Aztán visszatérünk az erdőbe, mintha Pápa csak átmenetet jelentene a városi lét és a vadonban élés között. Innen tovább haladunk az ország legnyugatibb pontja felé, a Kakasdomb környékére. Őri Szent Péter környékén az idő máshogy telik. Nem siet, nem sürget, inkább szépen elterül, mint a dombok között a reggeli pára. Itt már nem keresünk programot, hanem hagyni kell, hogy lelassuljon a tempunk, és megnyugodjon a városi idegrendszerünk. És akkor a dödölle. A dödölle nehéz, egyszerű, olajszagú étel, ami nem akar trendi lenni, csak jó. Nem magyaráz, nem kér bocsánatot, csak megérkezik a tányéron, és azt mondja, ülj le, maradj egy kicsit, most nincs máshol dolgod. Maga az őrség is ilyen. Nem feltétlenül kínál látványosságokat nagybetűkkel, nem villog, nem harsány. Inkább lassan, csendben beszél, és ha figyelünk, átírja bennünk az időérzékelést. Mire észbe kapunk, már nem azt nézzük, hogy mennyi van még hátra az útból, hanem azt, hogy milyen jó, hogy most itt vagyunk. És ha még az utolsó nap is rákívánnának a szemek kis hazánk szép tájaira, visszaúton a Balaton déli partján végighaladni már nem fel, inkább levezetés. Az út itt már nem visz, hanem elenged, mielőtt visszatérsz a városba.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

dance with me? Must you dance? Why it's so close with your lips?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Én Mlinárik Márton vagyok, ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani interjúnak azt a címet adtam, hogy a bérbeadók titkos fegyvere, amit mindenki kihagy és megbánja. Gondolok itt a közjegyzi okiratra. De azt hiszem, hogy egy kicsit mélyebben is belemegyünk ebbe a közjegyzi okirat, illetve magának a közjegyző jelenségnek a téma körébe. Mert a vendégem Korbúj Tamás, közjegyző. Szia Tamás!
2: Szervusz!
1: Tehát akkor, ha a bérlőmmel kötöttem egy szerződést, és tehát normál esetben az van, hogyha ő nem költözik ki, vagy nem fizeti a bérleti díjat, akkor nekem el kell mennem, fel kell szólítanom, stb. Majd elmennem a bíróságra, és ott elmondani, hogy a bérlő nekem nem hajlandó fizetni, és ezért én őt beperelem, kifizetek egy halom pénzt, kivárom, hogy a bíróság majd valamikor jövőre ezt napirendre tűzi, elmegyünk tárgyalni, akkor ott, hogy kinek van igaza, az már a bírótól függ, éppen milyen, nyilván túlzok, de tehát, hogy éppen milyen lábbal kelt fel, és akkor még lehet, hogy majd ellen vélemény van, vagy hogy is mondjam, tehát a bérlő ugye majd nem ért egyet, stb. Tehát akkor megy ez a dolog több szinten keresztül, szóval évekig tartó herceurca, amíg ha közjegyzi okiratba foglaltatom a bérleti szerződésemet, akkor tulajdonképpen ezt a kört ki lehet kerülni, szóval ha nem fizet a bérlő, akkor én azt mondom, hogy megyek a hatósághoz egyből, és azt mondom, hogy nekem nem fizet a bérlőm, tessék valamit csinálni. Jól mondom?
2: Igen, tehát alapvetően ez az egyik következménye annak, hogyha ugye kihagyják ezt a lehetőséget. Én úgy szoktam csak mondani, hogy van egy jogi eszköz, tehát ez a közjegyzői okirat. Ezt az eszközt tulajdonképpen arra lehet használni, hogyha önként nem teljesíti a kötelezettségeit. Az a fél, akinek a kötelezettségeiről szól ez az okirat, tehát aki az okiratban is vállalta ezeket teljesíteni, akkor ezek bizonyos feltételek mellett közvetlenül az okirat alapján kikényszeríthetőek vele szemben. Tehát olyan helyzetbe hozza a jogosulti oldalt egy közjegyzői okirat, mintha már a kezében lenne az első fokú bírósági határozat, és ugye itt jön az, amit az előbb felsoroltál, hogy az mind, amit felsoroltál, az gyakorlatilag megspórolható időben, pénzben és idegrendszeri ráfordításban.
1: Tehát, ami nagyon fontos.
2: Tehát igen, másrészt meg ugye az is egy nagyon szép élmény, amikor a jogosulti oldal nem az egyes szakaszától kezdi a végrehajtási törvény olvasgatását, hanem mondjuk ott a 170. környékén. Tehát, hogy nem az van, hogy most akkor hogy fog ez nekem összeállni, nem a perbe vitt jogaimat kell először valahogy érvényesíteni, azt megfelelően keresetté formálni, jogi képviselőt igénybe venni rá nyilván, mert laikusként azért ez egy nagyon kemény út lehet, és közben amúgy fut az idő, tehát addig is használódik az ingatlan, addig is veszíthet az értékéből, már külön jogcímen fogok követelni pénzt, tehát már nem bérleti díjként feltétlenül, hanem használati díjként. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mekkora kár éri abból eredően, hogyha mondjuk azzal a célral vásárolt azt az ingatlant, hogy egyébként abból bevételt szerezzen, és nem tudja, addig sem tudja bérbeadni, ameddig ott lóg a levegőben a jogerős ítélet. Nem beszélve arról, hogy azt is ki kell mondani, hogy a pernyertesség az nem úgy van, hogy csiki-csuki, hogy vagy 0 vagy 100%, hanem vagy ilyen, vagy olyan arányban ítéli majd meg a bíróság, hogy kinek milyen mértékben van igaza. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy a végén olyan szépen fog ez alakulni. Mondjuk nem akarok senkit azzal riogatni, hogy egy felmondás például a lakástörvény alapján, vagy a lakástörvény PTK kombó alapján egyébként mennyire bonyolult tud lenni. Tehát felszólítás határidőben, betartva a határidőt, ismételten esetleg, ha kikötötték, újra felszólítani, aztán felmondható, de annak is határidőben kell tehát határidőben kell feladni egyáltalán. Ha megérkezik, akkor még mennyi időt kell várni addig, ameddig egyáltalán az igényérvényesítési határidők beindulnak vagy lejárnak. Tehát ez egy komplex rendszer. Egyszerűsíthető, igen. A közjegyző ezekért gyakorlatilag a felek, tehát a szolgáltatásaink is abban az irányban mutatnak ilyenkor, hogy amit te mondtál példának, hogy megkötik a felek a szerződést. Ez történhet magánokiratban is. De történhet eleve közokiratban is, mert ugye ugyanúgy szerepet vállalhatunk mi is az ő, tehát a felek felkérésére, hogy az ő a szerződő felek, tehát a bérlő-bérbeadó egyedi igényeinek megfelelő tartalmat azt mi állítsuk össze, és ugye mi mind a két oldalt kell, hogy idézőjelbe képviseljük, kitanítsuk, tehát az ő érdekeiket annak mentén, ahogy ők szeretnék szabályozni a jogviszonyukat, feltárjuk és az erre vonatkozó jogszabályokat ismertessük, döntési helyzetbe hozva őket, tehát kialakítjuk a megfelelő tartalmat, és ha az nem működik, akkor mindenki tudja, hogy mi az a meder, amiben egyébként haladhatnak a folyamatok. Tehát ez egy nagyon jól szabályozott, nagyon jól felépített, és egy nagyon biztonságos jogérvényesítési rendszer, szerintem.
1: Mennyire probléma a rossz bérlőktől való megszabadulás? Vagy pontosabban úgy is kérdezhetném, hogy amikor ellen jegyeztek egy szerződést, vagy egy kötelezettségvállalás nyilatkozatot, akkor arról nektek van tudomásotok, hogy hogy megy tovább az ügy? Tehát ha ott besül a mutatvány, és ezt érvényesíteni kell, akkor először hozzátok fordul az ügyfél? Illetve akkor úgy teljes a kérdés, hogy tehát tudtok-e arról, hogy mennyire problémás a bérlőktől való megszabadulás?
2: Egy kicsit visszalépnék annyiból, hogy a legtöbb szituációval mi úgy találkozunk már, hogy a felek között a minimum a kézrázás az megtörtént. Tehát, hogyha egyébként a szerződés kötéssel fordulnak hozzám, akkor én ezeket a bérbeadóknak is, meg a bérlőknek is el szoktam mondani, hogy ez már, tehát az rajtuk múlik, hogy ők megismerkedtek-e egymással megfelelően, vagy sem. Tehát ez egy tartós jogviszony, nagy értékű vagyontárgynak a használatára kötik, tehát itt nem úgy van, hogy beszédeleg valaki az ajtómon, és akkor egyből egymás kezébe csapunk, mert mondjuk látok nála némi pénzt, hanem egy kicsit mélyebben próbáljuk meg megismerni egymást.
1: Tehát azt, hogy mondani, ha váltál már, akkor ez esetleg ilyen lehet.
2: Nem tudom, nem váltam még, nem is szeretnék, de hogy igen, ez egy borzasztó trauma igazából, amikor az ember azzal szembesül, hogy az elején nem tette bele az időt, meg az energiát abba, hogy a másik felet felmérje. Tehát az, hogy a rossz bérlőtől való megszabadulás, tehát az mit jelent? Lehet, hogy a bérbeadó is rossz, lehet, hogy eleve a...
1: Persze,
2: jó, csak mondom, hogy ugye ez a fajta... Nem lehet ezt ennyire személyteleníteni. Tehát itt általában legalább két ember az, akinek az esetleg rejtett eltérő igényei ütközhetnek a krízis szituációban.
1: Igen. Sok esetben a bérlő rossz egyébként, mert van olyan, hogy mi kezelünk is ingatlanokat, igen, néhányat, és van olyan, hogy a tulajdonos személye miatt mondjuk az, hogy nem.
2: Uh-huh. Igen, ezt is el tudom képzelni, de ugye tehát ez a feleken múlik, ez a szubjektív része. Az, hogy a bérlőtől való megszabadulás, ez is ugye egy kicsit olyan szubjektív dolog, tehát igazából én úgy válaszolnám ezt meg, hogy a tulajdonosnak a birtokba való visszajutása az egy krízis szituáció esetén hogyan tervezhető meg megfelelően. Tehát vannak erre alkalmas szerződések a magán okiratokban is, tehát nem arról van szó, hogy nincsen, csak hogyha igénybe vesznek a felek, én ezt szeretném igazából üzenni mindenkinek, hogy vegyenek igénybe jogász szakembert, mindegy, hogy közjegyzőt vagy ügyvédet, csak olyan embert, aki ezért felelősséget vállal, azért a tartalomért, ami ott elkészül.
1: Most tehát, azért mosolyodtam el, mert tőlünk szokták kérni, hogy adjál már egy béleti szerződés mintát.
2: Igen.
1: Mondom, én szívesen adok, de vagyis, hogy inkább szívesen nem adok, mert én azt javaslom, menj egy ügyvédhez, mondd el neki, mit szeretnél, ő megírja, te meg tudd, hogy mi van abban a szerződésben írva. Azért, mert ha baj van, azt neked kell tudni érvényesíteni.
2: Hogyne. Tehát ez az egyik, hogy szakemberhez fordulás. Ez, amit leggyakrabban kihagynak. Ez a nulladik pont, hogy
1: ingatlanosnál is kihagyják.
2: Fogom, letöltöm a szerződés mintát az internetről, és akkor boldog vagyok, mert ingyen volt. Esetleg még ráküldök egy mesterséges intelligencia alapú valamit, hogy akkor még nézd meg, hogy ez így jó-e, és akkor még lássál el még valamilyen tanácsokkal, amik egyébként lehet, hogy néha jók, de néha nem jók. Mindenesetre senki nem kontrollálja, senki nem vállalja érte a felelősséget, hogy ez most jó-e vagy nem. Másrészt meg ugye, ha meg is van ez a magánokirat, és el is köteleződtek, ugye jön a következő, hogy tudjuk-e amúgy, hogy kivel szerződtünk, vagy csak a pénzt látjuk, vagy csak azt figyeljük, hogy hogy kattanásra az előző lejárt, és a következő legyen kiadva, most már mindegy, hogy kinek, mert már két hete húzzuk, és ott nem, nincsen megtérülés abban az időszakban. Tehát, hogy mi az, ami esetleg olyan faktor, ami a hibához vezethet. Hát a harmadik meg ez, hogy ha ki lehet hagyni a közvetlen végrehajtásnak a lehetőségét, mert annyira szóval annyira nagyvonalú le ne legyen már magával az ember, hogy igazából egy néhány tízezer forintos, ne agyisten, de tényleg, tehát ha ugye kötött díjakról van szó, tehát hogyha meg akarják tudni, hogy mibe kerülne mondjuk egy közjegyzői okirat ezekkel az adott paraméterekkel, és most én azért nem mondok szándékosan díjat, mert ugye minden okiratnak a tartalma más lehet, tehát vannak standardek, amikbe lehet gondolkodni, de hogy tényleg egy, ha azt teszem, hogy kiadok bérbe egy 100 milliós ingatlant havi 300-350 ezer forintért, akkor az a 60-70-80-90-100 ezer forintos ráfordítás, ami azt jelenti, hogy van egy kártyám, amit föl tudok húzni a talomból, ha valami gond van, az igazából nem lehet probléma, nem lehet kérdés. Tehát az a tranzakciós költségem igazából. Ha jó fej vagyok, mint bérbeadó, akkor ugye elgondolkodom esetleg azon is, hogy ez most a belépője-e a bérlőmnek, vagy ez egy megosztott költség, vagy esetleg én állom, mert engem biztosít, vagy engem véd. Ez mindenkinek szíve joga, de hogy nem érdemes kihagyni, az biztos.
1: Én mindenkinek javaslom, sőt, én tovább megyek, én még a biztosítást is szoktam javasolni, hogy ne hagyja ki, mert én már szagoltam kiégett lakást, és azt nem javaslom senkinek, vagy nem kívánom senkinek. Menjünk egy kicsit bele a technikai részekbe. Elhangzott itt a korábban a kötelezettségvállalási nyilatkozat a részemről, de ugye az hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy megbízás, de hogy hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy bérleti szerződés, az elmegyek a közjegyzőhöz, erre tessék rányomni a pecsétet. Mi a különbség a kötelezettségvállalási között, tehát a kötelezettségvállalási vagy bérleti szerződés, inkább így kérdezem.
2: Tehát ugye differenciáljuk az okiratokat. Tehát az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat az azt a verzióját akarja ennek az ügyleti okiratnak, tehát úgy hívjuk a közjegyzői törvény szerinti okiratoknak az egyik típusát, hogy ügyleti okiratok, ami egy jogügyletre vonatkozóan fölvett okirat. Itt a kötelezettségvállaló oldal, tehát azért egy oldalú, nem azért, mert egy oldalra rá fog férni a szöveg, hanem azért, mert csak a kötelezettségvállaló oldal, vagyis a kötelezeti oldal tesz nyilatkozatot. Tehát a jogosulti oldal ott sincs, meg sem jelenik, mint fél. Ezt ő, tehát az adós, a kötelezett, vagyis a lakásbérlő teszi, az ő nyilatkozatai vannak az okiratban, kvázi egy alávetési jellegű okirat, tehát ő vállalja azt a kötelezettséget, hogy megfizeti a bérleti díjat eddig a határidőig ennek a személynek ilyen és ilyen módon, illetve azt vállalja, hogy ha megszűnik a bérleti jogviszony, akkor kiürítve visszaadja a lakásnak a birtokát ennek és ennek a személynek eddig a határidőig, tehát ez a nagyon lepusztító tartalma ennek az okiratnak. Ez egy kiegészítőleg létrejövő okirat, tehát már van egy, feltételez egy bérleti jogviszonyt megalapító szerződést, ami létrejött a felek között magánokiratban. Az lehet egy ügyvéd által készített okirat, lehet egy a felek által, mondom, a rossz példa szerint letöltött internetről összeollózott valami, ami létrehozta a jogviszonyt. Tehát ő ez alapján tesz egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Szerencsés esetben még a birtokbaadás előtt, mert ugye, hogyha birtokbaadás után vagyunk, és nincsen olyan kötelezettség a szerződésben, hogy ezt az okiratot neki át kell adnia valamilyen határidőig, akkor még csak ki se lehet tőle kényszeríteni, hogy ilyen nyilatkozatot tegyen. Tehát jó, hogyha ha magánokiratot választanak, akkor abba feltétlenül rögzítsék azt, hogy még a birtokbaadást megelőzően át kell adni ezt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, addig nincs kulcs, amíg ez le nincs téve az asztalra. A másik verzió ugye az meg a szerződést tartalmazó okirat, ha a közjegyzői okiratban van foglalva, az egy ügyleti okirat, az két oldalú. Tehát az előző volt az egy oldalú, az két oldalú. A két oldalú, vagy több oldalú, ugye ahány szereplője van az adott jogviszonynak, annyi oldalú, az meg azt jelenti, hogy magát a jogviszonyt létrehozó okiratot készíti el a közjegyző, illetve azt az okiratot készíti el, amit a szerződést is tartalmazza. Ott a feleknek a kölcsönös kötelezettségei, tehát a azok a kötelezettségvállalásai is szerepelnek benne, amik mondjuk a jogosulti oldalt terhelik. Tehát ha neki ott mondjuk óvadék visszafizetési kötelezettsége, vagy szerződésbiztosíték visszafizetési kötelezettsége van határidőig, elszámolási kötelezettsége határidőig, és ahhoz kapcsolódik valamilyen feltétel, amit esetleg lehet igazolni közokirattal, akkor akár vele szemben is lehet.
1: Akkor megvan, hogy miért az egyoldalú terültetik a tulajdonosok, akkor
2: hát
1: megvan.
2: Azért, mert egyrészt az általában az az olcsóbb, ugye a
1: szerződés... Meg ő nem akar kötelemben lenni.
2: Hát kötelemben így is úgy is van, meg lehet azt is FM-házni, tehát azért ezek nem kikényszeríthetetlen dolgok, csak ugye a közvetlensége, ami nem attól közvetlen, mert akkor olyan jó a viszony, hanem attól, mert a direktbe a közokirat alapján lehet a végrehajtás elrendelését kérni.
1: Egy kicsi jogi azt kérdést hadd szúrjak idebe, hogy tehát miért ekkora problematika nekünk ez az egész, amiről beszélünk egyébként? Tehát, hogy ugye Németországban, Ausztriában ez teljesen másképp működik, sokkal szabályozottabb a bérlakáspiac, ott kevesebb ilyen problémát hallok, nyilván nem ott élek, tehát elképzelhető, ezért nem hallok ilyen problémákat. Zárójelben mondom, hogy nekem is vannak kiadott ingatlanaim, hála Istennek gyorsan lekopogom, eddig még nem volt probléma, minden esetben közvetlen jogiratba foglaltatom az egyoldalú nyilatkozatot, nem azért, mert amit az előbb mondtam, hogy akkor majd engem is kötelez valami, nyilván a bérleti szerző is kötelez. De hogy mi az ok annak, hogy a Magyarországon, ha jól tudom, akkor az a jogi szabályozás, hogy a birtokjog az erősebb, mint a tulajdonjog? Jól mondom?
2: Hát nem egészen. Tehát a birtokláshoz való jog, az ugye a tulajdonjognak a része. Tehát erősebb semmiképpen nem lehet. Ugye a teljesebb jogosultság a tulajdonjog, annak egy szelvényjog a birtokláshoz való jog. Ez az, amit átengedek a bérlőnek. Csak ugye a lakás, maga a lakás, a lakhatás biztosítása, az hozza egy védett helyzetbe, egy komoly védett helyzetbe a lakás bérlőt, tehát a lakás használóját. És ugye el kell különíteni a kétféle tényt vagy tényhelyzetet, tehát az, hogy valaki ténylegesen tartózkodik egy lakás céljából egy lakás céljára alkalmas ingatlanban, ugye mint tényleges birtokos használ egy lakás célú ingatlant lakás céljára, akkor őt egy birtok védelmi rendszer is védi, a tulajdonost meg ugye védi az a egyrészt hogy mondjam, azt a fajta ellen, vagy az ellenpólusa ennek a védelemnek, a tulajdonosnak a szituációja, aki ugye abban a helyzetben találhatja magát, hogy nem kapja vissza a birtokot. Tehát neki előbb ugye a tulajdonosi jogcíme az nyilván nagyon könnyen igazolható, azt kell tudnia igazából adott helyzetben bizonyítani, hogy az a jogviszony, ami alapján a birtokba került a birtokos, az nincs, vagy már megszűnt. Tehát ugye nincs, sose volt, ugye ez az önkényes lakásfoglaló kategóriája. Ilyen, tehát ahhoz hasonló helyzethez vezethetnek egyébként jogcímes lakáshasználati helyzetek is, tehát hogyha valaha volt mondjuk jogcíme a lakáshasználatra egy bérlőnek, az is kerülhet végrehajtási eljárásban olyan helyzetbe, hogy egy tekintet alá esik az önkényes lakásfoglalóval, de alapvetően ugye a tulajdonos ...nak kell tudnia végigjárnia azt az eljárási utat, hogy jogszerűen kerüljön birtokba. Tehát a tényleges birtokost védő eszközök, azok úgy néznek ki, hogy nem a tényleges birtokos az, aki majd itt igazolásra köteles, hanem tulajdonképpen az a bizonyítási teher a tulajdonos oldalán, hogy neki azt kell tudnia bemutatnia, hogy ő a jogcím megszűnése, vagy a szerződés megszűnése miatt vissza kell, hogy kerüljön a saját ingatlan a birtokába.
1: Oké. Két kérdés fér még bele az időnkbe, ahogy most nézem. Az egyik az, hogy kinek kell szólni, hogyha probléma van. Tehát ugye azt mondtuk, hogy fordulhatok egyből a hatósághoz, és kihagyjuk a bírósági utat, de ki a hatóság? Rendőrségre mehetek ezzel a papírral, ami a közjegyzőnél született?
2: Tehát a végrehajtás elrendelésére az a közjegyző a kizárólagosan illetékes, aki az okiratot készítette. Tehát a végrehajtás elrendelése is a közjegyző hatásköre. Ez azért jó, mert tulajdonképpen ugyanahoz a közjegyzőhöz kell fordulni, aki akinél annak idején ezt a kötelezettségvállaló nyilatkozatot készítette a bérlő, vagy akinél a szerződés közokiratba foglalták. Tehát okay. Ez még inkább koncentrálja egyrészt az eljárást, másrészt meg ennek a hogy mondjam, az eljárás támogató jellegét a közjegyzői oldalról. Tehát rövid
1: mennyi, mennyi időbe telik ez különben?
2: Tehát itt nagyon rövid határidőkkel dolgozik a jogalkotás, pont azért, mert ez egy egyszerűsített, egyszerű okirati bizonyításon alapuló eljárás, tehát itt ilyen 8 és 15 napos eljárási határidők vannak. Tehát nekem, ha beérkezik egy végrehajtási kérelem, akkor arról 15 napon belül meg kell állapítanom, hogy hiányos-e vagy sem, hogyha nem az, akkor el kell rendelnem a végrehajtást. Ez a következő fázisban az aláírt végrehajtási záradék, vagy végrehajtási lap, attól függ, hogy mi a, de okirat esetében minden esetben végrehajtási záradék, a bírósági végrehajtói karnak az elektronikus rendszerére, tehát itt minden kommunikáció elektronikus a közjegyzői részről kifelé, ugye befelé, tehát a laikus a laikus nem pejoratíve értem, hanem aki, aki az eljárást megindítja kérelmezőként, tehát végrehajtás kérőként, ő beadhatja, ha természetes személy, papír alapon is a kérelmét, sőt be is mehet a közjegyzőhöz, és ott elmondhatja, hogy melyik okiratra szeretne végrehajtási kérelmet előterjeszteni, akkor ugyanúgy előszedjük a végrehajtási záradék kérelmet. Kitöltés, aláírás, beadás, eljárási díj megfizetése, és megy a bírósági végrehajtói karnak. A végrehajtói kar meg kiszignálja azt a végrehajtót, aki majd a végrehajtást foganatosítja. Ez is egy pár nap. Megérkezik a jelzés a bírósági végrehajtói karnak a rendszerén keresztül a közjegyző hivatali kapujára, ugye ami az elektronikus rendszer, és én ott az áradékolt okiratot elektronikusan megküldöm a végrehajtónak. Aki megintézi ugye a foganatosítást, és akkor ott jöhet az, hogy, illetve ott következik az, hogy megérkezik a végrehajtóhoz, a végrehajtásban ugye előlegezni kell a végrehajtási költséget, erre felhívja a végrehajtást kérőt a végrehajtó, ez megtörtént, akkor ez egy meghatározott cselekmény, tehát a végrehajtásban a lakáskiürítés, az egy meghatározott cselekmény végrehajtása. Ott előbb felszólítja a végrehajtó az adóst, mert ugye a VHT az ilyen szépen fogalmaz, hogy ott mindenki adós, tehát a kötelezetti oldal gyakorlatilag lakásbérlő esetén ugye kötelezettet, hogy a bérelt ingatlannak a birtokát azt adja vissza. Ugye ez a levél kimegy a végrehajtási záradékkal ellátott közokirattal együtt, és egyúttal ugye felhívja a végrehajtást kérőt is, hogy nyilatkozzon, hogyha ez nem történt meg. És hogyha a végrehajtás kérő azt mondja, hogy nem történt meg, akkor a végrehajtó ezt ellenőrizheti, ugye ki is mehet a helyszínre, de hogyha nem történt meg, akkor erről tájékoztatja a bíróságot. Tehát a végrehajtó fölött mindig, illetve nem fölött, hanem a végrehajtás foganatosítja ténylegesen a végrehajtó, de az egy járásbírósági hatáskör. Tehát aki amelyik bíróság a foganatosító bíróság, ahhoz beterjeszti ezt a jelzését a végrehajtás kérőnek, hogy nem történt meg a birtokbanás, és akkor ott vannak ilyen szankciók, például pénzbírságot lehet kiszabni az adósra 500 000 forintig, illetve ott van a D-pontban a rendőri közreműködés, tehát akkor a rendőrséget igénybe véve foganatosíthatja a lakáskiürítési végrehajtást.
1: Na hát nem egyszerű helyzet, kérem szépen, de egy biztos, ha valaki ingatlan bérbeadásra adja a fejét, akkor tessék közjegyzőhöz fordulni. Korbuj Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókainé Lányi Mariettának csaknem 40 éves tapasztalata van. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20-an megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Figyelemre méltó egyben bátor lépés volt Európa vezető autógyártó nagyhatalmától, hogy a Volkswagen koncernen belül a Cuprának adta a vezető szerepet a csoport elektromos városi autócsalád projektjének fejlesztésében. A spanyol központú klaszterben folyik tehát a VW, a Skoda és a Cupra megfizethető villanykisautóinak fejlesztése. A Cupra mérnökének feladata óriási, hiszen egy technológiai és stratégiai ellenoffenzívát kell levezényelniük a kínai elektromos hegemóniával szemben, melyben a Cupra szerepe meghatározó. Az európai technológiai válasznak is nevezhető innovációs munka első gyümölcsei már beértek. A Cupra Tavascan és a vadonatúj Raval a VW koncern legfrissebb és legütőképesebb szintjét képviselik. Az eredmények, vagyis a legújabb modellek azért számítanak korszerűbbnek a kínai bőségszarú felhozatalával szemben, mert nem csak szakítottak a korábbi lassú rendszerekkel, de a puszta hatótáv mellett olyan extrákat is kínálnak alapáron, amelyek a kínai konkurenseknél gyakran hiányoznak. Például az adaptív futóművet, a progresszív kormányzást és az elektronikusan önzáródó differenciálművet. Mi több, a Cupra Raval szoftveres háttere olyan jelentős előrelépést mutat a koncern korábbi joggal kritizált rendszerézet képest, hogy simán felveszi a versenyt a kínai behozatallal szemben. Hol tart most a spanyol központ fejlesztő munkája, és milyen újdonságokra számíthatunk? Kérdezzük Rozgonyi Ádámtól, a Cupra magyarországi márkaigazgatójától, akitől azt is kérjük, az éppen megérkező kis autót és etalonnak számító Cuprát, a Ravalt mutassa be hallgatóknak. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy egy izgalmas időszak előtt állunk a márka életében, de mit szólnál hozzá, hogyha egy kicsit kitekintenénk, hogy egyáltalán az elektromos autópiac hogyan alakul globális szinten Európában, illetve Magyarországon, mert szerintem talán a hallgatóknak ez is egy érdekes dolog lehet. Ugye az ma már tulajdonképpen evidencia, hogy egy nagyon nagy átalakuláson megy keresztül a gépjármű ipar globális szinten, és itt a kínaiakat meg kell említeni, hiszen a kínai piac meghatározóvá vált most már a világszintű autógyártásban, és ugye az látszik, hogy...
1: Nem csak a piac, hanem maga a gyártás.
2: A gyártás
1: 10 évvel előzi Európát.
2: Hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Ugye a pekingi olimpiai idején az volt a probléma, hogy a város fulladozott a levegőszennyezéstől, károsanyag kibocsátástól, most pedig elektromos autók lepték el Pekinget és több kínai város, tehát a fejlesztésekben rengeteg energiát tettek. A kínai piac telítődik, és ezek az automárkák elindultak az európai piac irányába, miközben nyilvánvalóan az európai automárkáknak is megvan az a szándékuk, hogy diverzifikálják a meghajtásokat, de hát erre egyébként meg egy uniós jogszabály is kötelezi őket.
1: Van két dolog, amiben simán veri Európát Kína, a fejlesztési költségekben, hiszen fele annyiba kerül náluk egy autófejlesztése, minimum fele, inkább még kevesebb, mint Európában, mondjuk Németországban. Nyilván ezért kapta meg a Cupra is ezt a fejlesztési feladatot, és van egy kínai háttere is, ennek majd erről beszélni fogsz. A másik pedig ugye, hogy a Kína uralja az elektromos autókhoz szükséges ritka földfémek durván 90%-át a világban, a bányáktól kezdve a feldolgozóiporon át, magát az autógyártásig.
2: Én nem szeretnék túl sokat a kínai autógyártásról vagy a kínai márkákról beszélni, de azt gondolom, hogy úgy korrekt és megkerülhetetlen, hogyha őket megemlítjük. Már csak azért is, mert hogy az ő jelenlétük robbanásszerűen fejlődik, változik az európai piacon, de egyébként az európai piacon önmagában az elektromos autóknak a aránya is folyamatosan nő. Jelen pillanatban 20% fölött van az idei évben, az európai piacokon értékesített elektromos autóknak az aránya, tehát minden ötödik autó most már elektromos.
1: Érzékelhető mennyiség már.
2: Így van. És itt nagy szórás van egyébként az országok között, tehát mondjuk két szélsőséget említenék, Norvégiában ott a adószabályok miatt közel 100-97,9%.
1: Meg az olcsó áram miatt.
2: Így van. Mondjuk szintén jó eredményt ér el Franciaország 27%-kal, vagy Németország 23%-kal, és Magyarországon pedig az elektromos autók aránya közel 9%, és ez is egy fejlődést mutat. Kifejezetten az áprilisi hónap egy kiugró volt 12%-kal.
1: Az igen. De tegyük hozzá, hogy a német elektromos ipar, elektromos autóipar is hallatlan fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10 év alatt, és hogyha megnézzük, hogy ő volt az első, vagy a német ipar volt az első Európában, aki a legbátrabban csapott bele a lecsóba, és ugye az ID sorozattal a Volkswagen koncern megkezdte a hegemóniáját ennek a technológiának, bár kis késéssel, mert voltak az kezdeti problémák, szóval a németek megkerülhetetlenek ezen a téren.
2: Így van, és azt gondolom, hogy az az új versenyhelyzet, ami kialakult, ez nyilván kihívásokat is, de lehetőségeket is hoz. Az autógyártóknak fejlődni kell, fejleszteniük kell a saját folyamataikat, gyorsabban kell reagálni,

0: És a Martorelli központ egyik gyártósorát teljesen átalakították, hogy a koncern legkisebb platformjára épülő kis elektromos autót tudják ott gyártani.
1: Martorell egy klasszikus spanyol gyár, egyébként egy időben a megszüntetése fenyegette, aztán most őt jelölte ki ugye a Volkswagen koncern, hiszen a Seat csoport is része a koncernnek, de miért pont a Cupra?
0: Ha megemlítetted, hogy a megszűnés fenyegette, igen, voltak a szádgyárnak nehéz időszakai, és azt is el kell mondani, hogy ez most már a múlt. Azzal az új stratégiai döntéssel, hogy egy autógyár kettő brendet állít elő, nagymértékben tudta javítani az eredményességét és a gyártási kapacitását még jobban kihasználni a Seat, illetve a Cupra. A Cupra megszületésekor már elhatározta, hogy a lehető leghamarabb nyitni fog az elektromos autók irányába, és viszonylag korán, mármint a márka születéséhez képest korán jött az első elektromos autónk, a Born, aminek egyébként most már a második generációját, a faceliftes generációját vezetjük éppen be. És nem sokkal később jött a második 100%-ban elektromos autónk, a Tavascan, és hát eljött az új korszak, amikor tovább bővül a kínálatunk a Ravallal.
1: De hát még mindig nem tudjuk, hogy miért pont a Cupra. Én nekem van egy sejtésem, nyilvánvalóan maga a design az meghatározóvá vált az elmúlt pár évben az autógyártásban. Ez az egyik legfontosabb a formavilág, a stílus, az egyediség, miután nagyon sok azonos stílusú autó futkározik az utakon, amelyik márkának sikerül kitörni ebből a buborékból, annak jobban nagyobb lesz a kereslete. Nyilván ez is meghatározó volt, hogy ide helyezték ezt a fejlesztést.
0: Az elektromos meghajtás egy sportos vezetést tesz lehetővé, maga a márka sportos, de alapvetően, ahogy mondtam korábban, ez egy stratégiai döntés volt, hogy a cégcsoporton belül, vagy a koncernen belül elsőként a volumenhez képest, hiszen más márkáknak már volt elektromos autója, de hogy itt nagy arányba fogjuk növelni az elektromos autó kínálatot, és ezen az úton haladunk most is.
1: Említettem, hogy van már gyümölcse ennek a technológiai fejlesztőközpontnak, ugye az egyik, egy már korábban megszületett autó a Tavascan, ennek egy új verziója lett, ugye egy facelift-je, és itt van a Raval, amely a legújabb kis autó, a legkisebb elektromos autó. Ezzel sikerült olyan pozíciót elhelyezni, pozícióba kerülni a Cuprának a piacon, amely régi vágya a Volkswagen koncernnek, szerette volna a Volkswagen elfoglalni a 25-26 ezer euró körüli belépő árat, és ez most itt van. És ugye a koncernen belül, miután a Cupránál van ez a fejlesztési feladat, a Ravallal együtt párhuzamosan két másik házi márkának is elvégezte a fejlesztő munkát.
0: Ez így van. Ahogy mondtad, itt van az autó. Néhány napon, vagy egy-két héten belül a magyarországi weboldalon is megtalálható, és hamarosan ugye a márkakereskedőknél, az autószalonokban. Tehát azért várjuk ezt a modellt, hiszen az elektromos autók ára jóval magasabb, mint egy kis autója, ami most fog érkezni a piacra. Nyilvánvalóan több ügyfél fogja tudni megtenni magának, hogy esetleg egy környezetkímélőbb technológiát válasszon. Úgyhogy a márka jelenléte szempontjából is nagyon fontos, hogy olyan modell érkezik, amelynek a népszerűségét mi úgy gondoljuk, hogy nagyon hamar meg tudjuk teremteni.
1: Olyan modell érkezik, ráadásul a Raval személyében idézőjelbe téve, amely még meg sem szület, tehát nincs Magyarországon a piacon, de már itt van a kamionokon, a trélereken, de már megkapta a világ egyik legrangosabb formatervezési elismerését, a Red Dot díjat. Úgy ítélték meg, hogy ez a formavilág, ez messze kimagaslik a középszerből.
0: Én személyesen azt tudom elmondani, hiszen láttam már az autót gyári rendezvényen, hogy valóban a formavilág, a méret, a belső dizájn, az ergonómia, ezek mind nagy figyelem került a tervezés során, és nyilván a gyártás, hiszen ez egy stratégiai modellje a Cuprának, oda fognak figyelni, hogy a minőség is rendben legyen. Az, hogy a minőség rendben lesz, annak számomra

0: számomra egy biztosítéka az is, hogy ebbe a gépkocsiba a motort Magyarországon fogják gyártani, mégpedig Győrben, a koncern győri gyárában. És itt már van az újabb kapcsolat egyébként Magyarország és a Cupra között, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt látjuk a korábbi közös együttműködésből, ugye, ami egy Terra már teljesen más kategóriás modell, de ami szintén egy kollaborációval készül a Cupra megbízásából, a Cupra tervezésével, de Győrben, hogy nagyon magas minőségben gyártják ezeket a gépkocsikat.
1: Miután ez az Audi gyár, és ugye az Audi modellekkel egy szalagon készülnek ezek a Cuprák, ezért már ez meghatározza a minőséget. A Ramal ugye azért is érdekes, mert az első MEB Plus platform, pontosabban erre a platformnak az első modellje a Cupránál. Ez egy olyan fejlesztés, amely ugye a koncern társakkal közös. Erre épülnek persze azok a hasonló kis autók is, amelyek Skoda embléma alatt futnak, vagy a Volkswagen embléma alatt. Tehát a Raval viszont, mint első fecske, azért most bemutatja a technológiai különlegességet.
0: Így van, tehát hogy azt fontos hangsúlyozni, hogy mivel a gyártás Spanyolországban van, első helyen fog legördülni a gyártószalagokról a Cupra, és ezt követték a koncern többi modelljei. Egy 4 méteres autóról beszélünk, tele van vezetéstámogató rendszerekkel, egy sokkal gyorsabb szoftveren keresztül futó infotainment rendszer került a gépkocsiba, ami szintén az ügyfelek, a vevők elégedettségét fogják növelni. Megkapta a legmagasabb töréstesztet is arra vált, tehát biztonsági szempontból is meg fogja állni a helyét. Tehát azt gondolom, hogy a technológiának jelenleg a legmagasabb szintjét képviseli.
1: Az autó egyébként érdekes mondani, hogy fölfújt kis golyónak tűnik, valóságban nem az, hiszen 4,4 méter és néhány centi a hossza, a szélessége pedig 1,78 méteres, tehát nem is kicsi. A fejtér viszont óriási, és a tengelytávja sem kicsi, 2,6 méteres. Ez egy jól belakható, viszonylag nagy belső terű kisautó, messze kilóg a kisautók sorából egyébként, hogyha egy benzineshez hasonlítjuk egy korábbihoz képest. Arról nem is beszélve, hogy a csomagtartója 441 literes, eddig csak az alsó közép kategória felső szegmensének volt ilyen méretű. És nagyon fontos tudni, hogy első kerékhajtású.
0: Az a különlegessége egyébként az autónak, hogy kívülről teljesen arányos, de ugye a motortér nem túl nagy, és ezáltal helyet lehetett nyerni az utastérben, úgyhogy 4 fő részére abszolút megfelelő mobilitási eszközről beszélünk, és ahogy említetted, nagy büszkeség a csomagtartó mérete, mert bőven 400 liter fölött van, ráadásul dupla padló lemezes, tehát két szinten is el lehet pakolni az embernek a dolgait bevásárlás során, úgyhogy a praktikumra is nagy figyelmet fordított a gyár.
1: Én még csak gyári anyagokból tájékozottam, de már az is elég bőséges információt adott ahhoz, hogy az ember úgy fölkapja a fejét, mert ez az autó például fizikai gombokat is megőriz a kormányon, miközben hallatlan gyors és az első androidos szoftverrel rendelkező elektronikai rendszert kapta. Nagyon érdekes, hogy a vezető támogatási rendszere ma az egyik legmodernebb a piacon, és hát a digitális kulcsotnak is lehet használni, például a telefont lehet távvezérelni parkolásnál, ami ebben a kategóriában szintén különlegesség, és hát ugye az is egy különlegesség, hogy egy autónál ennyiféle felszereltség, illetve technológiai szint van, hiszen az alapszint is önmagáért beszél, az egy 37 kWh-s akkumulátor, és 300 kilométeres hatótávot jelent a 116 literes villanymotorral. És aztán van még másik 3.
0: Így van. Tehát a modell, ahogy beszéltük, a technológiájában nagyon fejlett, a távoli elérés az egy nagyon fontos funkció, el lehet indítani a hűtés nyáron, a fűtést télen programozható az autó, ami most már nem újdonság, és ahogy beszéltük az elején, a reagálás a piaci igényekre az nagyon fontos volt, a fizikai gombok megjelenése az most már egy alapkövetelmény, ez kiderült, hogy mennyi problémát, nehézséget okozott, hogyha egy ilyen érintő gombos autóról van szó, vagy olyan kezelőszervek vannak, amelyek dizájnba, vagy így a digitalizációba lehet, hogy jól hangoznak, de a praktikum szempontjából nem. Egyébként Magyarországon 4 felszereltségi szinttel fog érkezni az autó, és a hivatalos bevezetés az, ahogy említettem, 2 hét múlva várható.
1: Még visszatérve itt a technológiai háttérre, mert ez az rákfenéje ennek az elektromos világnak, szóval az alap autó a 116 lóerős és egy 37 kWh-s akkucsomagot kap, ezzel 300 km-t tud megtenni. A következő szint ugyanez a akkucsomag, 37 kWh-s, de egy erősebb motor, itt már 135 lóerőt tud. Az a különbség a kettő között, hogy a maga a DC töltés egy kicsivel erősebb, gyorsabb. Elősz alap az 50, ez pedig 88 kW-os, és a következő szint, a harmadik, ez már egy komoly vetélytárs, ez egy 211 lóerős teljesítményű villanymotor, és 52 kWh-s akkucsomaggal 450 km-es hatótávot tud, és nagyon gyorsan lehet már tölteni az előző kettőhöz képest, hiszen 105 kW-os a töltési lehetőség, és a leggyorsabb, az pedig egy igazi dögös sportos, az egy 226 lóerős.
0: Ez a vézé felszereltség.
1: Ez a vézé egyébként annyira kilóg a sorból, hogy ez egy igazi brutális fenevad.
0: Én azt gondolom, hogy ez a modell lesz az, amely minden igényt ki fog tudni ebben a kategóriában elégíteni. Lesz egy alacsonyabb teljesítményű, nyilván alacsonyabb felszereltségű, és ennek megfelelően teljesen más árpozícionálású modell, mint a legmagasabb felszereltségű, de van igény a magas felszereltségre és a sportos vezetési lehetőségre. Nyilván nem csak a magyar piacot, vagy a kelet-európai piacot tekinti ilyenkor a gyár, hanem hogy Nyugat-Európában milyen igények vannak, mások az arányok itt Magyarországon, és mások az igények, mint Nyugat-Európában, de mindenki meg fogja találni a számítását teljesítményben, töltés. De nagyon fontos, amit említettél, hogy 400 km fölött van a hatótávolság, ami egy ilyen kis autónál, bár a mérete súlya valóban alacsonyabb, de nyilván kevesebb akku és nehezebben helyezhető el, mégis megtartja a most a koncernnél jellemző hatótávolságokat ez a modell is.
1: Ebben a méretszegmensben és tudásszintben nem sok konkurensebb van jelenleg a magyar piacon. Nagy dolog lenne megtudni, hogy mibe kerül igazából, amiről nem beszéltünk a jogszabályok szerint, de azért nagyon jó lenne érzékeltetni, hogy azért hova helyezhető majd el. Egyrészt a belépő modell, mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy benzines póló környékén fog szerepelni, vagy hogy mit gondoljunk erről?
0: Hát nyilván egy új modell.
1: Ez lesz a meghatározó.
0: Igen, nyilván egy új modellnél a fejlesztési költségek azok megjelennek, beépítésre kerülnek a gyártó által az árba, tehát egy olyan autóhoz képest, ami egy régebbi technológiával, belső égésű motorral rendelkezik, ahhoz képest biztos, hogy drágább lesz, de ahogy te már korábban mondtad, a gyártónak volt egy stratégiai célkitűzése, hogy milyen kategóriába szeretné elhelyezni ezt az autót. Ez nem véletlen történt így, hiszen pontosan tudja a gyár, hogy ezt a méretű autót milyen árszinten lehet sikeresen értékesíteni, és én azt gondolom, hogy mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bemutassuk, megszerettessük ezt a gépkocsit, és elvigyük az ügyfelekhez.
1: Fél percünk maradt. Mennyit tudtok ebből a kis autóból eladni, hiszen mondom, formabontó, unikum, és ebben a mérőszámban kifejezetten az.
0: Hát az elektromos autók közül, amikkel mi rendelkezünk a Cupránál, ez fogja a volument jelenteni, tehát a legnagyobb darabszámot ebből várjuk, mondhatnám úgy is, és akkor ezzel egy kicsit segítek konkrét darabszám nélkül, de ebből az egy modellből annyit szeretnénk legalább értékesíteni, mint a másik kettőből együtt, tehát a Bornból és a Tavaszkánból, de ez nyilván az újdonság ereje miatt, az említett új technológiák miatt, illetve az abszolút keresett méret miatt van így.
1: Köszönöm, hogy voltál. Kedves hallgatók, Önök Rozgonyi Ádámot, a Cupra magyarországi márka igazgatóját hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Jármű kereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nem sorozatlövőn készülő, özönvízszerűen érkező kínai villanytömeggyártmány. Nem puccosan nagyképű, közben hullázó minőségű germán elektromos fejlesztés, hanem egy valódi kékvérű, luxusban egyedi és műszakilag megsüvegelendő, önálló kategóriát teremtő európai ingyenség. No és francia. A DS8 a Stellantis házi prémium istálójának csúcsmodellje, amely nem akar sportosabb lenni a sportautóknál, nem akar távfutó versenyt se nyerni. Kerülje a tömeggyártás tucat megoldásait, ahogy minden elemében különutas világot igyekszik létrehozni. Nem is SUV, de nem is limuzin vagy kupé, de a végeredmény vizuális teri találat, technológiailag élvonalbeli. Kényelemben luxusban főúri, a 750 km-es hatótávja pedig csúcskategóriás. A kínálat alapján háromféle elektromotoros, kétféle akucsomagos autó valódi ízlésformáló, elegáns arisztokrata. Hangulata, karizmatikus stílus alapján Bentley is kicsit Rolls-Royce-os, a célközönség és a versenytársai alapján inkább még csak megfizethető kategóriás Audi, Mercedes-ek és BMW-k kasztját gyarapítja. És már itt van Magyarország útjain, ez a lényeg. Hogy miért is nevezhető a francia autógyártás csúcsának a DS8, azt most megtudhatjuk Kanaras Gergőtől, a DS magyarországi márkaigazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz!
1: Remélem nem vetted zokon ezt a kis szövegjátékot, de muszáj volt egy kicsit megvillantani ezt a különleges gyémán csillogású valamilyen autót, ami sehova se sorolható, tényleg nem sorolható. Egyébként nagyon hiányzik szerintem az elektromos autópiacon a limuzin, de ez nem az. De mégis oda húzza az ember tekintetét, mint amit még régen megszoktunk az utakon, és már nem nagyon látunk.
2: Igen, egy elég egyedi autó lett. Ugye az volt a cél, hogy a DS megmutassa, hogy ezt az egyediséget, amit eddig is képviselt, egy nagy autóban hogyan tudja átültetni. Ezért egy ilyen, hát közel 5 méter hosszú nagy autó készül, de tényleg nehezen kategorizálható. Maga a gyártó egy kupé SUV-nak mondja, egy kicsit nyújtott a tetővonal, az autó hátsó része, de közben ez egy ötajtós karosszéria, bizonyos szögekből limuzinos, úgyhogy ahogy mondtad, több kategóriában játszik, de mégis azért ez egy felső kategóriájú autó egyértelműen a méretei alapján is.
1: Nekem egyébként profilból, féloldal nézetből egy kicsit Bentley-s utánnézést látok. Előről kifejezetten Rolls-Royce-os, még én is, meg hátulról is.
2: Szerintem azért is gondolod, mert van egy olyan opció az autóhoz, amit ha megrendelünk, akkor az egész motorháztető egy ilyen hangsúlyos fekete bevonatot kap a tetővel együtt, és ugye ezt viszonylag ritkán látjuk széria autóknál, és ettől egy plusz eleganciát kap a modell.
1: De nem csak a színezésben van különlegesség, hanem maga a fényrendszerével is, hiszen elől-hátul különleges játékokra képes ez az autó éjszaka.
2: Igen, a DS-nél, ugye már a régi DS-nél is a lámpatesteknek nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk vissza a régi Citroën DS-re is a kanyarkövető fényszoróval. Ugye nyilván van egy biztonsági funkció, de a látvány szempontjából is fontos, hogy milyen lámpatestek vannak az autón. Itt ezek elsősorban ilyen függőleges nappali menetfények elől és hátul is nagyon élesek, ezeknek az is a neve angolul, hogy light blade, de nem csak formailag teszik érdekessé az autót, hanem a légellenállás szempontjából is nagyon nagy hangsúlyt kapnak.
1: Nekem az autóról elsőre, hogyha körbejárom, és ezt körbejártuk, vagy volt egy bemutatótok, azon részt vettem, igen, még nem volt módon kipróbálni, de nem sokára remélem, hogy tudok vele néhány kört tenni, szóval ha körbejárom az autót, az jön le róla, hogy ez egy teljesen egyedi autó. Tehát minden porcikája olyan, amiben nem köszön vissza egy másik autó, vagy másik modellből.
2: Igen, így van. Kívül-belül nagyon egyedi, nagyon kidolgozott, látszik, hogy nagyon sok munkaórát öltek bele a formatervezésbe, és szerintem az autó utastere legalább annyira megdöbbentő, mint a külső megjelenése.
1: Mert hogy? Akkor a külsejével szerintem végeztünk, mert nagyon nem tudunk róla mit mondani.
2: Igen, igen. Egy nagyon éles formavilág, elől-hátul eléggé, hát nem tudom máshogy, mint hogy rengeteg él látható az autón, ami egyrészt markánssá teszi, másrészt jó a légellenállása.
1: Hiszen kimagasló a légellenállási tényezőre, a 0,24 a CB érték. Igen. Hát egy ilyen böhöm nagy limuzinszerű kupés terepjáró, nem tudom, minek nevezzük, szóval egy ilyen autónál ez nagyon kevés.
2: Ugye az autó alapvetően villanyautónak készült, és az
1: ez
2: volt
1: az első a márkának, ugye?
2: Ez, első, ami kimondottan annak készült, és csak ilyen hajtáslánccal jön, és ugye nagyon, tehát mindent megtettünk azért, hogy a hatótáv ezzel az akku kapacitással a lehető legnagyobb legyen.
1: Arról mindjárt fogunk beszélni, akkor most már üljünk már be a kormány
2: mögé. Utastért, igen.
1: Tehát mi az, ami különlegesség? Hát itt nekem csak fotó áll rendelkezésemre, és...
2: Szerintem rögtön a kormány. Tehát,
1: az
2: hogy ez az X-et formázó kormány közép. Elsőre bevalamikor én megláttam, nagyon szokatlan lett, de amikor ülünk és vezetjük, egy kicsit ilyen hajószerű élményt nyújt vizuálisan.
1: Kapitány.
2: Mint a kapitány.
1: A hídon.
2: A hídon, igen. Nagyon érdekes, nagyon, nagyon egyedi. És a műszerfal meg végtelenül egyszerű, letisztult formákból épül fel. Középre szépen integráltak egy lapos, széles érintőképernyő, tehát nem dominál, nem az rögtön, amit megláttunk, viszont nagyon elegáns üvegborítású érintőképernyőt kap, nagyon sejtelmes hangulatfényt kap a műszerfal, és kárpittól függően a belső fémek is nem a hagyományos króm vagy alu, hanem egy picit az aranyba hajló, egy nagyon finom felületet kapnak ezek a fémbetétek is. Alkantara, valódi bőr, ökobőr, tehát ki mit szeret, kinek mi tetszik, választhat.
1: A kormányról az jutott az eszembe, hogy akkor lett volna igazán nagy dobás, hogyha visszahozták volna az egykori Citroennek a középen,
2: egy külös,
1: ami állt középen, és csak körbe tekert az ember a kormány külső részét. Tehát nagyon érdekes volt.
2: Igen, az egy
1: kicsit zavaró volt az első pillanatban, de aztán megszokta az ember egy egyedi megoldás. De ez is nagyon szép, és egyébként nekem az egész műszerezettségről, tehát a vezető előtti területről az jut az eszembe, hogy nem olyan extravagáns, mint amit most már megszokunk lassan, hogy jönnek a kínai autókat, már minden van, de akár a Mercedes S osztályát gondoljuk, hajlított hatalmas
2: csupa
1: fekete.
2: Csupa képernyő minden
1: nem,
2: az autókban.
1: Ez egy olyan, mint egy klasszikus svájci analóg óra, egy elegáns óra. Pont úgy néz ki, nem azt jelenti, hogy ez minden analóg, persze ez itt digitálisan van megoldva, de annyira visszafogott, annyira letisztult, és
2: pontosan,
1: igyekszik az eleganciára, hogy tényleg ilyen analóg órára emlékeztet.
2: Igen, a kormány mögött van egy nem túl nagy digitális kijelző a főbb funkciókhoz, azért is csak ekkora, mert az autó mindent a szélvédőre vetít, színesben, nagyban, és nem akarták a formatervezők, hogy a középkonzolt egy óriási álló képernyő uralja, ezért azt is rendkívül elegánsan oldották meg.
1: Még annyit visszakötnék az előzőhez, mert közben megtaláltam a jegyzetemet, hogy 60-70 kilométert nyert
2: a gyár
1: azzal, hogy nagyon különleges szélcsatornás vizsgálatnak vetette alá a karosszériát, tehát ez a bizonyos CV 0,24 az azt is hozta, hogy még 60-70 kilométert rá tudnak tenni a teljes hatótávra. Így lesz aztán 750.
2: Így lesz 750, igen.
1: Jó, viszont miután a 2015-től a Formula E-be is részt vesz a DS, ez azért nagy dolog, ott azért van technológiai háttér. Hát nem véletlen, hogy ebbe aztán beépített mindent a gyár.
2: Igen.
1: Háromféle motor, kétféle akucsomag, ez aztán van kínálat.
2: Igen, ugye az autó csak elektromos, a belépő változatban van egy 230 lóerős villanymotor, ezzel nagyságrendileg 550 km a VLTP hatótáv. Ennek az akupakja, ez 74 kWh. És akkor van egy nagyobb akupak, az közel 100 kWh. Ezzel érhetők el ezek a nagy hatótávok, amiről te is beszéltél. és ez a nagy aksis, ez létezik első kerekesként, vagy összkerékhajtásúként, a legnagyobb hatótávot első kerékhajtással kínálja, ez akár elérheti a 750 kilométer. Az összkerekesnél a nagyobb tömeg miatt egy picit kevesebb a hatótáv, az olyan 680 körül.
1: Én valahol olvastam a elnézést a gyári anyagban, hogy a nagy hatótáv mellett van még két különleges tudása ennek a hajtásláncnak. Az egyik a fogyasztás. Még a nagy hatótávolság ellenére is 15,9 kWh 100 km-es fogyasztást mértek VLTP szabványos módon, és ebben benne volt az autópályás használat is.
2: Igen.
1: Tehát még egyszer ízlelgessük, 15,9 kWh 100 km-en autópályázva is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha otthon töltjük, és a 36-38 forintos áramból beszorozzuk, akkor igazán fillérekre jön ki egy 100 km-es út megtétele. De ami nagyon fontos még, hogy autópályázás közben 120-as tempót tartva is 500 km feletti hatótávot tud az autó.
2: Pont ez volt a cél, hogy a legnagyobb hatótávú változattal.
1: Tehát ez nem egy városi életmódos autó.
2: 500-at el tudjunk menni 500 kilométert autópályán. Ez számos teszt igazolja, ezt annó sajtóhírekbe is lehozta a márka. Európában több országban végeztek ilyen teszteket. És hát 500 kilométer az már valóban olyan, hogy ezzel már bevállalhatók hosszabb utak is.
1: Hát hogyha nem autópályázunk Magyarországon, nem mindenki jár autópályán, de ha egy-egy szakaszon halad, és utána lemegy róla, és megy egy másik településre, napokig lehet használni egy töltést.
2: Igen.
1: Napokig, igen. Persze az sem mindegy, hogy a töltés hogyan néz ki. Hány kilovattal lehet tölteni, mert ugye a töltési sebesség is nagyon lényeges egy autó választásánál.
2: Igen, ugye a villámtöltővel a maximális töltési teljesítmény a 160 kilowatt. Nagyságrendileg...
1: De ez viszont tartós 160.
2: Igen, hogyha, viszonylag nagy tartományban.
1: Ugye, hogyha 15 és ha, hogy 20 és 55.
2: 20 és 55 között rendelkezésre.
1: Akkor viszont tartósan 160 kilovattos. Az azért nagy dolog, mert volt módom néhány elektromos autót tölteni, és hát őszhajszáraim jelentek meg.
2: Ezzel,
1: a gyári adatokat messze meghaladó időt kellett ott töltenem.
2: Ezzel nagyságrendileg 10 perc alatt akár 200 kilométert nyerhetünk egy megfelelő villámtöltőn.
1: Hát igen. Mondjuk ezek a gyári adatok, tegyük hozzá.
2: Persze.
1: Sok optimális helyzetnek kell passzolni, hogy ez összejöjjön, de azért nekem mégiscsak szöget ütött a fejembe, hogy ki lesz az, aki egy ilyen luxus autót választ az elektromos világban, amikor most tényleg özönlenek a jobbnál jobb kínai és még jobb európai elektromos autók. Ebbe a kategóriában ráadásul ott van a prémiumnak a csúcsa.
2: Igen. Szerintem azok, akik megtehetik, hogy bármelyik prémiumot válasszák, de azért nem szeretnék, mert szeretnének egy kicsit kitűnni a tömegből, vagy megmutatni, hogy kifinomultabb az ízlésük, szeretik az autójukban is megmutatni az ízlésvilágukat. Nekik való a DS numero 8. És igazából minden paraméterében hozza azt, amit mondjuk a német prémium villanyautók hoznak, csak egy nagyon más stílusban.
1: A stílus az egy dolog, de mert az nagyon fontos egyébként mai világban, pláne amikor sok a ronyrázás, meg a különbség, de hát a kényelem, meg a biztonság, meg a tartóság, az is nagyon fontos. Ugye, hogyha egy ilyen autóban megjelenik valaki, akkor azért oda figyel mindenki. Ma már nagyon sok, most nem mondok márkákat, de mindenki el tudja képzelni, milyen csúcs német márkák léteznek, amiből kipattannak egyre többen. Egyre megszokottabb lesz a helyzet. De egy ilyen autó, ha föltűnik, pláne, hogyha este van, és minthogyha egy kivilágított kamion érkezne, villog minden.
2: Megáll a forgalom, igen.
1: Hát odafigyel mindenki, és aztán ugye, ha kinyitja az ember az ajtaját, és betekintést nyer még ebbe a kivilágított belső térbe, és hát szeme száján nyitva marad mindenkinek.
2: Igen. Egy szinte már egy kis túlzással egy műalkotás kívülbelül, tehát akinek ilyen irányultsága van, szerintem őket tudja azonnal megvenni ez az autó.
1: Elektromos autó nincs asszisztens rendszerek nélkül, nyilvánvalóan egy ilyen csúcsautó már csúcsminőségű asszisztencia lapul. Van-e valami különlegessége ezen a téren, vagy pedig ugyanazt szolgáltatja, mint a többi?
2: mindent tudniuk kell, ezért igazából így a vezetés támogató rendszerekből azért nem emelnék ki semmit, mert annyira standardizált már, hogy mit kötelező tudni. Amit kiemelnék, az nem is annyira vezetés támogatás, hanem inkább a vezetési utazási kényelem fokozása, hogy az autónak van egy különleges vezérelt futóműve, az, ami annyit jelent, hogy az autó orrán van egy kamera, ami valós időben pásztázza az útfelületet, és ahhoz a lengéscsillapítók a másodperc tört része alatt tudnak igazodni. Tehát magyarul keményebbé vagy puhábbá válik az autó felfüggesztése, attól függően, hogy éppen milyen úton halad.
1: És akkor megingás nélkül átsuhan.
2: Rendkívül lágy és kényelmes is lehet az autó futóműve, ha úgy állítjuk.
1: Érdekes, amit mondtál, mert hogyha valaki a TikTokot meg szokta nyitni, azon egyre több ilyen videót látni, kínai videóról van szó, és számunkra még ismeretlen kínai márkákat mutogatnak, ilyen elképesztő veszélyes útszakaszokon kell átmenni nagy sebességgel, és a kínai autók egyenesen átszaladnak, és azok a nagy német prémium márkák még imbolyogva mennek át. Uh-huh. Érdekes mondom, a DS még senki nem próbálta ki ezen. Talán nem véletlenül, és nem véletlenül csinálják a kínaiak ugyanezt, mint a DS.
2: Elképzelhető, de alapvetően azt gondolom, hogy ma már egy akkora gyártó, mint a Stellantis nem engedheti meg, hogy ezek a vezetés támogató rendszerek nem működjenek. És egyébként az összes modellünkről elmondhatom, hogy akár a kettes szintű önvezetés, amit már ugye több márkában is ismerünk, elég kifinomultan működik, tehát vagy akár a sávtartó rendszer is, tehát nem érezzük brutálisnak a beavatkozást.
1: Automata parkolás, vagy távvezérelt parkolás is?
2: Ilyesmit nem tud az autó.
1: Nem tud. Nem. Hát ez marad egyelőre a kínai privilégium. Meg néhány nagy márkái még. Nem beszéltünk a csomagtérről. Nekem ilyen adatom nincs, tehát nagyon érdekelne, hogy egy ilyen...
2: Gigantikus.
1: Igen?
2: Több mint 640 literes. Úristen. Ugye ez egy ötajtós karosszéria, nagy hátsó
1: tehát túlulás. Tehát akkor a csomagtér ajtó, meg a hátsó ablak egyben nyílik akkor.
2: Igen, és ugye sok villanyautónál vannak ezek az úgynevezett frankok, elől is igen. Pici csomagtér pluszban, nekünk ilyen nincs.
1: Viszont hátul teherautó.
2: Hátul egy teljesen klasszikus, nagy-nagy ötajtóshoz illő csomagtér van.
1: Azt tudjuk, hogy milyen a technológiai felszereltsége, a hajtáslánc, de milyen... Van egyébként valamilyen kategóriázás, tehát van-e felszereltségi szintbeli különbség, vagy, igen, vagy csak igen. Egy felszereltségről?
2: Nem, alapvetően két felszereltséggel dolgozik a DS a különféle modelljein. Az alapkivitelek neve Pallas, ezt szerintem sokan ismerik a régi Citroenekből és DS-ekből.
1: Onnan vette át.
2: Pallas nevet. És az egyel magasabb szint pedig az Etoal, ami csillagot jelent, és időről időre a márka előjön úgynevezett limitált kollekciókkal, és a bevezetéskor elérhető volt egy Jules Verne kollekció, ugye Verne nyomán az ő kézjegyét viselte különleges belső-külső megoldással, de alapvetően leginkább az Etoile szint az, ez egy magas felszereltség, amit leginkább keresnek a DS-ekben.
1: És gondolom, hogy egy motoros verzió az, ami a volumen.
2: Igen, igen. Bár adtunk már át, nyilván nem árulok zsákba macskát, a modell még elég friss, nem nagy számban adtuk el, de adtunk már át kis aksis Pallas kivitelt is. Tehát volt, aki kimondottan, vagy az fért bele a keretbe, céges vásárlás volt egyébként, neki elegendő volt az a hatótáv, és amit a Pallas kivitel tud.
1: Egy ilyen automodell bevezetését gondolom megelőzi a piackutatás. Hogyan néz ki most a magyar piac DS8 szemszögéből? Lehet-e ebből nagyobb darabszámot értékesíteni, vagy a németek viszik, ők a hegemon márkák?
2: Ők viszik, és tisztában vagyunk azzal, hogy volumenben mi az a szint, amit mi esetleg elérhetünk. Ugye az előbb beszélgettünk arról adáson kívül, hogy egyetlen egy márkakereskedéssel dolgozunk, és 5 szervizponttal. Ez a márkakereskedés Budapesten van.
1: És elengedő egy...
2: Ahhoz úgy mondanám, hogy mivel a márka egy réteg márka, igazából elég nehéz olyan márkakereskedést találni, aki investál egy olyan márkába, ami ennyire réteg márka. Úgyhogy mi a saját kereskedésünkkel dolgozunk, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Ez annyit jelent, hogy évente körülbelül egy 100-150 autó. Tehát ennél, de ez minden modell a DS-ből. Ezen belül körülbelül egy 15-20 autó lehet az, amit mi reálisnak tartunk, mondjuk a DS-8-ból? Teljes évben a 8-asból, annál többet bevallom, hogy nehezen tudok elképzelni.
1: Én emlékszem rá, hogy ez, arra az időre, amikor a Porsche-ból 26 darabot adtak el a 90-esek derekán, és akkor megjósolták, hogy lesz ez még 150, még több is, és már van is. Szerintem a DS8 is meg fogja érni azt, reméljük, hogy többet fog. Hát meg kell, hogy ismerjék az emberek, igen, nyilvánvalóan. Már akkor kapható?
2: Kapható, és ki is próbálható.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Kanalas Gergőt, a DS Magyarországi Márka igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgató figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: riding crop, the worship of the whip. The worship of the whip.
1: Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókainé Lányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
1: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: A 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba július 2-a és 5-e között a Baranyai megye székhelyett. Az idei rendezvény minden eddiginél nagyobbnak és látványosabbnak ígérkezik. A belváros mellett a fesztivál kiemelt helyszíne lesz a Zsolnai Kulturális Negyed és a Kodály Központ hangversenyterme, ahol a karszalaggal rendelkezők a megszokottnál is magasabb minőséget képviselő programokban vehetnek részt. A Kodály Központba hozza el például a fesztivál egyik legizgalmasabbnak ígérkező attrakcióját, a Those Guys Lighting LED csapata, az isteni geometria egy 24 lézer által megalkotott, 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotás lesz. A spanyol Marc Villanova fényből szőtt vízesést álmodott meg a Zsolnai negyed laborjába, az E78 elnevezésű rendezvényhelyszínen a Playmodes csapata lézersugarak és robotikus tükrök segítségével épi dinamikus, lebegő fényszobrokat, míg a kultnegyed udvarán Vasarely popárt öröksége elevenedik meg a háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Az M21 galéria falai között egyedülálló fényművészeti kiállítás kap teret. A Homage a Vasarely by Light című fényművészeti tárlattal a rendezvényen túlmutató, egész nyáron látható kiállítás születik. A belváros ikonikus terei is átlényegülnek. A pécsi római kori sírhelyeket bemutató cella szeptikóra látogatóközpontban egy üvegkockába zárt lüktető fénylény küzd majd kijutásért, míg a Széchenyi teret monumentális, körpanorámás fényfestés öleli körbe, a Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a Pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik, egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. Idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett a 4 nap alatt tűzzsonglőrök, akrobaták és utca színházi formációk veszik birtokba az utcákat, tereket, míg a családokat interaktív gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják. A koncertek és elektronikus zenei partik pedig késő éjszakáig biztosítják a fesztivál lüktetését. A legnagyobb attrakciónak számító nemzetközi fényfestő verseny idén is minden este a pécsi Székesegyház homlokzatát változtatja fényvászonná. Idén olasz, kínai és bolgár alkotók versenyeznek a közönség szavazataiért. A verseny mellett egy különleges alkotás is debütál az Ír Fókusz program keretében, a Kiégő Izzók csapata Homage vetítéssel tiszteleg Martin Ferenc életműve előtt, míg ezúttal is levetítik az elmúlt évek legjobb alkotásait.
0: Koncert.
1: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongora művész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibragimova, Sergej Krilov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongora művész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Három nap az országban. Autóban alvás és szabadság a Bakonytól az Őrségig. Mi történik, ha nem szállást foglalsz, hanem irányt választasz? Ha nem programlistát pipálgatsz, hanem veszel egy éres kanyart ott, ahol az jól esik? Ez a háromnapos utazás a nagyvárosból a Bakony felé indul, érinti Pápa utcáit, elér az ország legnyugatibb pontjára, majd a békés ritmusú Őrségen keresztül a Balaton déli partján ér véget. Autóban alvás, falusi megállók, kávék, dödölle, erdők és csend. Egy út, ami nem a teljesítményről szól, hanem az életérzésről. Bakony, erdők, kanyarok és az első éjszaka. Az egész ott kezdődik, hogy fogunk egy térképet, vakon rábökünk néhány pontra, összekötjük őket és elindulunk. Csákberény előtt a Dolomit sziklák között egy katonai emlékmű is felbukkan. Tipikus, csak akkor látod, ha nem sietsz hely. Autóban alváshoz fontos szem előtt tartani a síktalaj szükségességét, a minimális forgalmat és nem utolsó sorban a parkolás betájolását, hogy reggel ne épp a szemünkbe süssön a nap. Bakonybél és Bakonykoppány között számtalan ilyen nyugodt pont található, tökéletes

0: az út. Egy kávé, egy rövid kóborlás a történelmi belvárosban, pár utca csak úgy céltalanul. Aztán visszatérünk az erdőbe, mintha pápa csak átmenetet jelentene a városi lét és a vadonban élés között. Innen tovább haladunk az ország legnyugatibb pontja felé, a Kakasdomb környékére. Őri Szent Péter környékén az idő máshogy telik. Nem siet, nem sürget, inkább szépen elterül, mint a dombok között a reggeli pára. Itt már nem keresünk programot, hanem hagyni kell, hogy lelassuljon a tempunk, és megnyugodjon a városi idegrendszerünk. És akkor a dödölle. A dödölle nehéz, egyszerű, olajszagú étel, ami nem akar trendi lenni, csak jó. Nem magyaráz, nem kér bocsánatot, csak megérkezik a tányéron, és azt mondja, ülj le, maradj egy kicsit, most nincs máshol dolgod. Maga az őrség is ilyen. Nem feltétlenül kínál látványosságokat nagybetűkkel, nem villog, nem harsány. Inkább lassan, csendben beszél, és ha figyelünk, átírja bennünk az időérzékelést. Mire észbe kapunk, már nem azt nézzük, hogy mennyi van még hátra az útból, hanem azt, hogy milyen jó, hogy most itt vagyunk. És ha még az utolsó nap is rákívánnának a szemek kis hazánk szép tájaira, visszaúton a Balaton déli partján végighaladni már nem fel, inkább levezetés. Az út itt már nem visz, hanem elenged, mielőtt visszatérsz a városba.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében az egyik prémium kategóriás társaság, az Autovalis gyors jelentését vesszük górcső alá. Mi állt az EBITDA bázis időszakhoz képest mutatott növekedésének hátterében, és milyen lehetőségek, kockázatok azok, amik jelenleg az iparágat jellemzik. Műsorunk második részében elemzői szemmel nézzünk meg két befektetési sztorit. Az elmúlt időszakban tapasztalt forintárfolyam ellenére is erős mögöttes folyamatokról számolt be a Richter, de milyenek a kilátások és milyen potenciál rejtőzhet a részvényben? Többek között erre keressük a választ. Foglalkozunk továbbá a Masterplast-tal is. A kockázatok mellett több lehetséges katalizátor is azonosítható a következő időszakban. Ezekre is kitérünk majd. Kérem, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: Frissen tette közzé első negyedéves tényszámait az Autovalis csoport. Az EBITDA eredmény 2026 első negyedévében 13%-kal 3,7 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a bruttuáris javulása miatt. Itt van a stúdióban Ormosi Gábor, az Autovalis csoport vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A fő mutatókat, kulcsszámokat tekintve, hogyan teljesített a csoport összességében az egy évvel korábbi bázis időszakhoz képest?
2: Mondhatni, hogy vegyes a kép, mert hogy 17 országban, 3 üzletágban, 30 márkával dolgozva minden van. Tehát van, ahol növekszünk, van, ahol éppen visszaszorulunk, van, ahol átmeneti egyszeri tételek nehezítik az értékelést. Árbevétel stagnálás mellett egy hatékonyságjavulásról tudok beszámolni, és ebben hiszek, hogy ez rendszerűen is most a közeljövőben így lesz. Első negyedév az előző első negyedévvel összehasonlítva gyakorlatilag 2%-os árbevétel csökkenés volt, ebben kiemelném azt az egyszeri hatást, ami a KGM biztosítási eseménye érintett autóinak egyszeri értékesítését érintette a bázis időszakban. Tehát ha ezt kivesszük a bázis időszakból, akkor gyakorlatilag majdnem 2%-os növekedésről számolunk be, és ez is ugye egy márkának a nagykereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódik. Magyarul ki is emelném gyorsan, hogy kiskereskedelemben viszont jelentőset nőttünk. Több helyen piaci trend fölött, és hát az egész régió továbbra is egyébként a európai piachoz képest felül teljesít. Ez az egyik, amit kiemelnék, de ennél talán fontosabb, hogy a hatékonyságjavulás, ugye a margin normalizálódásra szemben a hatékonyságjavulás látható a számainkban. Most már fel tudjuk mutatni ezt a trendet is, és nagyon dolgozunk azon, hogy ez folyamatosan beépüljön minden egyes negyedévben innentől kezdve. Tehát azt a kényszert látni kell, és szerencsére mi látjuk és teszünk is érte, hogy amikor a verseny növekszik, már pedig a kínai import az folyamatos nyomást helyez mindenkire, mindenre, és ebben nyilván a nagyker is, kisker is, és a mobilitásnak is meg kell találni a válaszokat, amikor egy normalizálódó, magyarul csökkenő contribution margin-ra kell felkészülni, ehhez a költségeket is hozzá kell igazítani. Az egyik trend az az, hogy ilyenkor költségcsökkentést vezetünk be, ezen is dolgozunk, de én sokkal inkább abban hiszek, hogy maga a stratégiánk, aminek az alapja ugye az volt, hogy azért növekszünk, egyrészt, hogy diversifikáljunk, másrészt, hogy skála hozadékban szinergikus hatásokat tudjunk elérni. Tehát ezeknek a kiaknázásával egy nagyobb bázison költségnövekedés nélkül, vagy relatív költségcsökkentéssel is tudunk hatékonyságot növelni, ami folyamatosan épül be a működésbe, ahogy növekszünk.
1: Tehát az egyszeri tételek befolyásolták a negyedévet. Talán érdemes megvilágítanunk azt, hogy amikor induló márkák költségeiről, beruházásokról beszélünk, illetve egy működő importőri jog megvásárlásáról, akkor ott milyen különbségek azok, amelyek láthatóak üzletileg, számvitelileg, tehát hogy itt a mérlegre vagy az eredmény kimutatásra is gondolok.
2: Igen, ez egy nagyon fontos, és most a elmúlt időszakainkat jellemzően befolyásoló változás az előző időszakokhoz képest. Az elején az első 5 évet ezt leginkább akvizíciókkal vittük el, ami azt jelenti, hogy egy mérleg hatású vételár kifizetés kezd csökkenés mellett a mérlegbe beépül a megvásárolt üzletrész, annak elemei, attól függ, hogy milyen konstrukcióban vásároljuk meg a működő cégnek az elemeit, és maga a működés pedig onnantól kezdve konszolidálódik, vagy joint venture esetében ugye eredmény szinten konszolidálódik bele a számainkba. jellemzően azonnal pozitívan, hiszen egy meglévő eredménytermelő tevékenység épül be. Tehát ennek a eredmény kimutatás hatása az tipikusan azonnal pozitív. Ezzel szemben, ami az utóbbi másfél évben jellemző, az az, hogy főleg üzletfejlesztésekkel indultunk, ami üzletileg egyébként ugyanaz, tehát kell áldozni arra, hogy piacot nyerjünk, alapítunk egy működést, akár kiskerben egy új pontot, ahol szervizt és showroomot nyitunk, akár nagykerben, amikor nulláról egy új márkát vezetünk be egy piacon, ahol annak nincsen előzménye, tehát az első autó eladásával kezdődik, nem pedig a ezredik autónak az újra piacra vitelével. És onnantól kezdve épül föl az a folyamatos értékesítés, és ugye ez nyilván nem egy hónap alatt, aminek a eredmény vagy margin termelő képessége aztán átfordítja pozitívban a működést. Tehát ez a fajta üzletfejlesztési tevékenység, ez már a elejétől fogva az eredmény kimutatást terheli. Ennek a befektetői negyedéves jelentéseinkre, ránézésre eredményrontó hatása van, és jaj, mi történik. Ezért fontos kiemelni, és megpróbálunk ebben nagyon transzparensek lenni, és a jövőben időszakban még akár a mostani kimutatásainkban is változtatunk.
1: Milyen üzletfejlesztési lépéseket hajtott végre a csoport az elmúlt hónapokban, amit érdemes külön is kiemelni?
2: Ezek az üzletfejlesztések, amiket az utóbbi időben indítottunk el, példaképpen ugye nyitottunk Debrecenben kiskereskedelmi egységet, Budapesten is egy Renault Dacia kereskedést, elindítottuk az Xpenget 3 piacon nulláról bevezetve a piacra, de ugyanígy a NIO márkát, és ezekkel megyünk is tovább. Emellett fogjuk folytatni természetesen az akvizatív növekedést is. És hát annyit tennék hozzá tényleg a kérdésedre. Ebben az időszakban csak ezekhez az új, tehát nulláról fölfutó tevékenységekhez kapcsolódó negatív eredményhatás, az körülbelül 670 millió forint volt, tehát azzal már át is fordultunk volna pozitívba, ezek nem lennének, de ezek azért vannak, mert ezek át fognak fordulni pozitívba hamarosan.
1: Volumenben, hogyha az értékesített autóknak a darabszámát nézzük, továbbra is meghatározó a nagykereskedelmi üzletág. Ezt milyen tényezők befolyásolták az elmúlt időszakban? Voltak-e esetleg jelentősebb átrendeződések a márkák között vagy a keresletben?
2: Igen, itt most be tudom mutatni a diversifikációnknak a működését a valóságban. A KGM-ről már beszéltem a hajón elszenvedett tűzkár tekintetében, de a márka az amúgy is az egyik legkitettebb a kínai import támadásnak, hiszen egy olyan niche márka volt korábban, dél-koreai SUV szegmens reagáltunk, meg is történt most már azóta az újrapozicionálása. Ez egyébként már szerintem a második negyedében is érezhetően változtatni fogja ezt a trendet, de kellett reagálnunk, el kellett engedni bizonyos volument, és meg fogjuk tudni tartani remélhetőleg most már újra pozícionálva azt a piacot, ami hosszatávon is eredménytermelő tud maradni. Ezzel szemben például az Opelnél, ez egy másfél, két évvel ezelőtt kezdődő változás volt, ahol a gyárnak kellett reagálnia a korábban tényleg a kínai versennyel szemben nem jól árazott, nem jól felszerelt, nem jó hajtásláncokkal kiadott autókat kellett lecserélni, ez megtörtént. Hát gyakorlatilag már tavaly nyárra be is fejezték ezt a modellváltást a teljes palettán, és egy nagyon versenyképes, nagyon jó, flották által is és magán ügyfelek által is szerethető új modellekkel tudtunk a piacra lépni. Látszik is, tehát amellett, hogy van egy KGM csökkenés, amellett csak az Opel 519 darabbal többet tudott eladni egy egyébként erős bázishoz képest, mely pont a tavalyi negyedéves, első negyedéves időszakunk az nem volt rossz Opelben sem. És akkor ehhez színes aprólék, mondjuk a Dacia, ami egyébként szintén, mint olcsó kis autó, ki van téve a kínai versenynek. Ott nem ez volt a legnagyobb problémánk ebben a negyedében. Egyébként egész Európának nem ez volt a legnagyobb Dacia problémája, hanem az, hogy a gyár maga logisztikai és gyártási technikai okokra átálló modell kínálat miatti újraszerszámozásra hivatkozva tudott jóval kevesebbet értékesíteni annál, mint amit a piac felvett volna.
1: Az üzletágak közül most a mobilitási bővült a legjobban. Itt milyen tényezők, okok húzottak meg a háttérben?
2: Nagyon örülök neki, hogy a mobilitás tavalyi átalakítás után, ahol tényleg nagyon aktívan kihasználtuk a rövidtávú bérlet, az autómegosztó és a hosszú távú flotta menedzsment szolgáltatásoknak a operatív együttműködését, tehát nagyon szinergikusan sikerült összetenni ezeket a tevékenységeket egymás mellé. Ez nagyon sokat hozott arra, hogy bátran tudunk most már piacot is építeni, és gyakorlatilag mindegyik tevékenységünkben ez a negyed év, annak ellenére, hogy a februári havazás egyébként jó sokáig parkoltatta az autómegosztó autókat kihasználás nélkül. Ennek ellenére összességében sikerült mindegyik tevékenységben eredményjavító lépésekkel, flotta méret növeléssel, elérhetőség javulással eredményt termelnünk.
1: legutoljára 2028-ig szóló stratégiát publikáltatok. Az elmúlt időszak eredményeinek, tényszámainak fényében mennyire tartható ez a 2028-as stratégiai előrejelzés?
2: Én azt gondolom, hogy, és ezt el is mondtam többször is már, hogy bár tényleg rángat az istráng, meg a lovak szanaszét húznak, de azért van a kocsis, hogy a végén egybe tartsa, és előre menjen a szekér, és szerintem száguldunk tovább ezen az úton. Tudunk reagálni a piaci trendeknek a megfelelően, még a rövid távú hatásokra is. Ha megnézzük az üzletfejlesztési tevékenységünket, vagy az akvizícióinkat, akkor ezek egy irányba mutatnak, és továbbra is ennek az ütemét nem kívánjuk lassítani, ezért döntött úgy a közgyűlés is, hogy újra ugye a terveknek megfelelően a tavalyi év után sem fizetett osztalékot, hanem a növekedésre tartalékba helyezte ezeket az összegeket. Ez pedig akár üzletfejlesztéseken keresztül is, tehát veszteségfinanszírozással is lehetővé teszi azt, hogy továbbra is a stratégia irányt tartsuk.
1: Az országgyűlési választások eredményének lehet-e érdemi hatása a csoportra nézve? Mi várható a magyar piactól értékesítéstől 2026-ban? Illetve felmerült az a kérdés is, hogy hogyan hat a jelenlegi erős forint a társaságra?
2: Nyilván a magyar választásoknak a hatását nehéz most még elemezni, de a várakozások, vagy az én várakozásaim is azok, hogy ha stabil, kiszámíthatóbb gazdaságpolitika támogatja, és ezt a Nemzeti Bank is támogatja, meg a piacok is elhiszik, már pedig az első reakció a kötvénypiacon az egyértelmű bizalom az új kormány gazdaságpolitikai irányában, akkor ez alacsony a finanszírozási környezetet jelent, akkor ez a keresletet erősíti, maga a bizalom, a bizalmi indexnek a növekedése is beruházásokon keresztül, és a gazdasági, tehát magasabb gazdasági teljesítményen keresztül vállalati és magánköltésekben is vissza kell, hogy kerüljön a piacra, és ez meg fogja erősíteni, alá fogja támasztani a mi értékesítési képességeinket is, úgyhogy ebben pozitívak vagyunk. Egyébként, ha ez a stabil gazdasági működés a közbeszerzésekre is igaz, és kinyílik ez a piac a valóban piaci szereplők számára is, akkor ez egy új lehetőség az Autovalis tevékenységére értve is, hogy benne hiszek, nyilván itt még azért nem tartunk, hogy ennek a nyomait már látnánk, hiszen alig állt föl az új kormány. Ha ez ráadásul még adózásban is támogató jellegű, például áfa csökkentésről haladtunk, vagy ennek a tervezetét lebegtetik egyelőre, ha ebben előrelépünk, az egy versenyképességi előny, mondjuk például a használt autó importtal szemben, ami sajnos kiugró Magyarország tekintetében. Ehhez képest a forint erőssége az nekünk elég vegyes hatásokat jelent, hiszen a magyar tevékenységünkre a keresletet éppenséggel alátámaszthatja, vagy a kínálatot olcsósíthatja, tehát ebben is van egy pozitív lehetőség. Ugyanakkor 66%-a a tavalyi árbevételünknek már külföldről származott, cseh korona, euró, amit forintra átszámítva most kevesebbnek tűnik, tehát ez is benne van az árbevétel stabilitásunkban, hogy nem ugyanazon az árfolyamon számolódik, és hát a befektetőknek ezt is figyelembe kell vennie.
1: Az elemzői célárak alapján alulértékelt a részvény. Milyen lépéseket tud tenni a menedzsment, hogy csökkenjen ez az alulárazottság? Tud-e esetleg tovább emelkedni a közkészhányada jövőben?
2: A közkészhányada direkt rálátásunk nincsen, ez a tulajdonosi stratégiától függ. A menedzsment feladata az a fundamentumoknak a működtetése, hatékonyság, javítás, amire most azért hoztunk, kiszámolható nagyságrendű bizonyítékot is, és a további növekedésnek a előrevitele, akár üzletfejlesztéssel, akár akvizíciókkal, amit a menedzsmentnek kell ehhez hozzátennie. Azért is mondtam a kérdésedre, hogy a stratégiai terveinket a 28-ra elővetített főbb mutatókban is tarthatónak ítéljük, duplázni fogunk a 23-as bázishoz képest. Hiába változik nagyokat a trend, csak Magyarországon változás mekkora potenciális változást hoz, és hát ugye látjuk sajnos a román piacon ugyanazt a visszaesést, amit 2-3 évvel ezelőtt láttunk a magyar piacon. Tehát ezeket a hatásokat összevetve is azt kell mondjam, hogy trendszerűen a régió felülteljesíti a nyugat-európai régiót, azon belül szelektívek vagyunk növekedésben is, márkaválasztásban is, kínai partnerek kiválasztásában is, és diversifikálunk tovább. Tehát egyre biztosabban merem azt állítani, hogy a tankhajó, az egyre nagyobb tankhajó, az igenis a megfelelő kikötő felé halad. Amit a menedzsment hozzá tud tenni azért ezen kívül, tehát a fundamentumok szállításán kívül a tőkepiaci szerepléshez, hát ezen eddig is dolgoztunk, tehát ugye a transzparencia növelésével, amit említettem, hogy tovább részletezzük a kimutatásainkat, például az egyszeri tételekre valamit ki fogunk találni, hogy be tudjuk mutatni. Ugyanígy az elemzői lefedettségben léptünk nagyot előre, most már 4 elemzőház rendszeresen frissíti a rólunk készülő elemzéseket, és annak nagyon örülünk egyébként, hogy gyorsan reagálnak például a negyedéves mostani jelentésünkre is. Két elemzőház már megerősítette a célárát, tehát ők is úgy értették, amit az előbb elmagyaráztam a átmeneti eredmény visszaesésről, hogy ez egy stratégiai irányba illeszkedő lépés. De ugyanígy próbálunk akár a lakossági befektetőkkel is rendszeresebb és közvetlenebb kommunikációt kialakítani. A szeptemberi befektetői napunk már hagyományosan nyitott lesz. Idén is úgy tervezzük, hogy szeretettel várjuk a lakossági befektetőket is erre. Itt egyébként nem is csak magunkról beszélünk, hanem a gazdasági vagy akár autóipari áttekintést adnak külső elemzők is, most Pogácsa Zoltánt várjuk egy gazdaságpolitikai elemzés segítségével. A másik irány pedig már egyre aktívabban keressük a külföldi befektetők elérhetőségét is, ehhez remélhetőleg megint csak visszautalva, ha a magyar gazdaságpolitika is hitelesebbé válik abban, hogy valóban nemzetközi befektetőket is, akár a magyar tőzsde, a külföldi befektetők megnövekedett, érezhetően a megnövekedett érdeklődését le tudjuk az ország számára hasznosan csapolni, abban az autóval is szeretne részt venni, és ebben mi mit tudunk csinálni? Hát azt, hogy ott is elemzőházakkal beszélgetünk, külföldi elemzőházakkal is beszélgetünk, reméljük idén már lesz angol nyelvű rendszeres elemzői áttekintés, és ebben akár roadshow-val, akár egyéb befektetői direkt kapcsolattartással szeretnénk növelni, már jelenleg is vannak, növelni az intézményi befektetők körét külföldön is.
1: Ha már show, nemrég kínai autó show-n vett részt az Autovallis csapata, milyen élményekkel tértetek vissza, illetve talán ehhez kapcsolódó kérdés lehet, hogy személy szerint neked most melyik a kedvenc márkád, modelled, említetted, hogy most már egy nagyon széles, igen, 30 márkából álló portfóliót képvisel az Autovallis csoport.
2: Én nem jártam most Pekingben, valakinek dolgozni is itthon kellett maradni, de a kollégák valóban elképesztő képeket és beszámolókat hoztak arról, hogy mi folytott. Tényleg 20 évvel ezelőtt eszébe jutott senkinek, hogy Pekingbe menjen autósóra, nem is volt egyébként konkrétan, és Detroitba, meg Frankfurtba, meg Münchenbe, Párizsba, Milánóba jártunk, vagy jártak a kollégák akkor. Ezek azóta gyakorlatilag nincsenek is, megszűntek, és helyette Peking és Shanghai adja egymásnak évente a stafétabotot, 380 ezer négyzetméteren, azaz 38 hektáron. Nem lehet bejárni tényleg elképesztő méretekben. 1500 autót vonultattak föl, csak premierből, tehát ilyen debütáló modellekből 181-et vonultattak föl mindenki. Tehát itt az egész világ ott van, ez nem csak Kína, de hát láthatóan is mondjuk úgy, hogy szinte propagandisztikusan, látványosan uralták egyébként a kínai gyártók azért ezt a show-t. Úgyhogy ennek megfelelően a kollégák rengeteg tárgyalást tudtak tovább lendíteni, vagy akár elkezdeni az ottani szereplőkkel, úgyhogy remélem, hogy hamar lesznek ebből jelentések. Én egyébként személyesen átestem azon a trendváltáson, hogy a korábbi brand hűségemet feladtam, és nyitottam a kínai egyébként XPeng felé, tehát én egy XPeng-et vezetek most. Ez egy full elektromos modell, a P7-es, elképesztően jó futás teljesítménnyel, nagyon jó felfüggesztése van, és hát ehhez rettenetesen jól kiegyensúlyozott elektromos motor, elektromos hajtáslánc technika kapcsolódik, úgyhogy egy nagyon dinamikus, nagyon stabil, nagyon jó fékekkel. Tehát olyanokról beszélek, amikről eszébe nem jutott az embernek kínaiakról beszélni, hiszen itt van a német mérnökök csodája, ugye, amit 100 év alatt kifejlesztettek. Most saját tapasztalatból is tudom azt mondani, hogy azért a kínaiak felvették a versenyt ezzel. Ugyanakkor megjön neki az európai válaszok is, ugye már említettem az Opelt, hogy mennyire szépen lecserélte a modelljét, ugyanez a Renault Dacia-ban megtörtént. Ott is új technológiák és új globális együttműködésekkel felgyorsított technológiai tolérés van, és hát azért a dizájnt azt még mindig az európaiak diktálják, azt lássuk be, és hát legújabban ugye mondjuk a BMW az X3-as modelljével, ami egy a Neue Klasse új platformra épül, ami hát azt aztán tényleg diktálja újra a globális trendet, úgyhogy most nagyon lelkesen vezetem az XPeng-et, de ha a BMW kijön az új iX5-össel, akkor azért meg fogom fontolni, hogy újra európait hajtsak.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad többek között ezeket a személyes tapasztalatokat is. Ormosi Gábor, az Autovallis csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Záporoznak a hazai gyors jelentések, és hogyha frissülnek a publikált tényszámok, akkor érdemes az elemzői modelleket is átértékelni. Itt van a stúdióban Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank Senior Tőkepiaci elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Kezdjük egyik blue chipünkkel, a Richterrel, hiszen egy modell frissítés történt. Május 12-én publikálta első negyedéves tényszámait a hazai gyógyszergyártó társaság, és itt a forint erősödés miatt egyes sorokon a várakozásoknál némileg gyengébb számokat publikált. Mit tapasztaltál a friss tényszámokból? Mennyire volt ez összhangban a várakozásaiddal?
2: Igen, hát ellenszélben dolgozik most a Richter, a forint erősödése rányomta a bélyegét a negyedéves adatokra. Emiatt az elemzői konszenzusnál is némileg gyengébb számok lettek, és a társaság mögött látható alapfolyamatok azok továbbra is pozitívak. Igen, az egy egyértelmű dolog, hogy mivel a vállalat bevételének jelentős része származik exportból, így a forint gyengülése negatív hatással van az eredményre. Ezt ki is emelte a társaság, és a deviza hatástól tisztított számokat is publikálta, és ha ezt megnézzük, akkor 7-8%-kal lett volna magasabb a társaság eredménye, de összességében én azt gondolom, hogy nem okozott csalódást a társaság, és kicsit érdemes messzebbről megnézni, és akkor azokat az alapfolyamatokat, amelyekről a menedzsment is szokott beszélni, hogy például a Rájlára kapcsolatos pozitív hírek, ugye az egyik fontos üzletág a neuropszichiátriai üzletág a társaságnak, a másik a nőgyógyászati üzletág, és itt is nagyon pozitív folyamatok láthatóak, ráadásul a biotechnológiai részlege most már pozitív tartományban mozog, tehát itt jó eredményt tudott elérni a társaság, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy az alapfolyamatok nagyon kedvezőek.
1: Milyen várakozásaid vannak a következő évekre, mit mutat a modelled, illetve mi a befektetési sztori a Richterben, miért érdemes a befektetőknek odafigyelnie rá?
2: A modell alapján egyértelműen látszik, hogy optimista vagyok a következő évekre vonatkozóan. Mind az árbevétel, mind a profit stabilan nőhet. Ráadásul az egyik fontos mutató az EBIT marzs. Ez szintén stabilan alakulhat a következő években. Én arra számítok, hogy a 2026-os 32%-os EBIT marzs az 2029-re 34% fölé emelkedhet, viszont 2030-ban visszaeshet 30%-ra ez a mutató. Ennek meg is van az oka, hiszen a társaság legfontosabb készítménye az Amerikában Vrijlar néven forgalmazott terméknek a szabadalma 2030 március környékén jár le, és ekkor bizony egy nagyobb profit visszaesésre lehet számítani. Erről a jelenségről már többször beszéltem én is itt, és most sem szabad elmenni mellette, hiszen ez az egyik ok, ami miatt a befektetők az elmúlt időszakban féltek kicsit a társaság részvényeitől, és a menedzsment folyamatosan azon dolgozik, hogy a 2030-ban kieső bevételt azt kompenzálni tudja. A mostani állás szerint az látszik, hogy ebből a készítményből származik a társaság profitjának mondjuk a 40-50%-a, nyilván az negyedévről negyedévre változik, de hüvelykúj szabályként ez elmondható, hogy ilyen jelentős profit származik. Erre jelenleg szabadalom van. A társaság most azon dolgozik, hogy 2030-ra pótolni tudja ezt a kieső bevételt. És egyébként a folyamatok pozitívak, hiszen egyrészt dolgozik azon, hogy egy hasonló mentális betegségek kezelésére felfedeztek már újabb molekulákat, ami pótolhatja Vrijlart, és itt előre haladott fejlesztések vannak, csak ugye a gyógyszerfejlesztés egy nagyon költséges, összetett dolog, és egy fejlesztés az nagyon hosszú út, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy-egy molekula piacra tudjon kerülni, így még mindig van abban kockázat, hogy vajon 2030-ra meg megtalálja-e a társaság a Vrájlár utódját, de minden esetre jó úton haladnak ezzel kapcsolatban. Viszont a menedzsment tudja, hogy nem szabad mindent feltenni egy lapra, tehát hogyha ez mégse jön össze, akkor az alternatívák azok úgy néznek ki, hogy van egy nőgyógyászati üzletág, és ebben nagyon erős jelenleg a társaság. Tehát Európában az egyik legnagyobb ilyen társaság, hogyha a nőgyógyászati részleget megnézzük, és itt elég jó úton haladnak, most ilyen 6-700 milliós árbevételről beszélünk. Az 1 milliárdos szintet akár 2030 előtt elérhetik, és itt ráadásul nagyon nagy potenciál van, hiszen számos olyan női probléma létezik, amire jelenleg nincsenek jó terápiák, viszont a Richter már most több esetben például ilyen a menopauza, amire megoldást kínálnak, és nagyon sok új terápia kidolgozása is folyamatban van, tehát ez az üzletág a jövőben is vezető szerepet tölthet be majd a társaságnál. Ráadásul ugye tudjuk azt is, hogy mindig is élen járt a Richter a hormon készítmények fejlesztésében, és a női egészségügy részlegnek egy nagyon fontos terméke a különböző hormonpótló készítmények, és itt történt egy pozitív fejlemény, hogy az egyik ilyen készítménynél az alkalmazási előírásból lekerült egy korábbi tiltás. Ez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az amerikai orvosok innentől sokkal nagyobb magabiztossággal fogják ajánlani az ilyen hormontartalmazó készítményeket, hiszen kiderült, hogy ezeknek nincsen olyan mellékhatása, mint amire korábban gondoltak. És így nem csak Amerikában, hanem Európában is valószínűleg teret kaphatnak az ilyen típusú készítmények, és ebben nagyon erős a Richter, úgyhogy ez egy nagy potenciál a jövőre nézve. És ott van még a két másik üzletág, a bioszimiláris üzletág, illetve a generikus üzletág. Hát a bioszimiláris üzletág egy fejlődő üzletág, viszont az elmúlt egy évben már 4 készítmény került innen a piacra, és itt azt várták, hogy 2027-ben fog átfordulni a társaság profitba, viszont ez már most megtörtént, tehát ez az üzletág már nyereséget tud termelni, még ha kismértékben is járul hozzá csak a Richter profitjához, de hogyha előre nézünk, és egy hosszabb időtartalmat vetítünk előre, akkor itt is nagyon ígéretes fejlesztések vannak, amik segíthetik azt, hogy 2030-a komolyabb szintű profitot tudjon realizálni a társaság, és hát a generikus portfólióról sem szabad elfeledkezni, hiszen ezek viszonylag stabil cashflow-t tudnak termelni a társaságnak, így ezt is egy külön üzletágként kezeli, bár ugye itt olyan jelentős marzsok, illetve nagy bevételi növekedésre nem számítunk, de

0: árfolyama, és most úgy gondoljuk, hogy további emelkedési lehetőség előtt áll a vállalat. Hát az az igazság, hogyha a szorzókat megnézzük, akkor még mindig diszkonton forognak a társaság részvényei. Az egyik legjobban figyelt mutató az a P/R mutató, az árfolyam per egy részvényre jutó eredménynek a hányadosa, és ez alapján 8 és 9 közötti mutatón forog a társaság, ugye attól függ, hogy a jövő évre vonatkozó eredményvárakozásokkal vagy az ideivel számolunk, miközben a szektor átlag az 13 környékén van. Tehát a európai gyógyszerszektor az sokkal magasabb árazási szorzókon forog, mint ahol jelenleg jár a Richter. Egyébként ez a diszkont már jó ideje megfigyelhető, de szerintem nem indokolt az ilyen mértékű diszkont, amit jelenleg láthatunk, de tulajdonképpen ez látszik a modellünkből is, hiszen mi is magasabb szintekre és magasabb szorzókra helyeznénk a Richternek a fundamentális értékét.
1: Térjünk át egy másik hazai prémium kategóriás társaságra, méghozzá a régiónk legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag gyártó vállalatára, ez a Masterplast. A társaság nemrég befektetői napot is tartott, illetve szintén publikálta a friss első negyedéves tényszámokat. Mit olvasták ki itt a folyamatokból, milyen kilátások várnak a Masterplastra, akár az idei, akár a következő években?
0: Megerősítem azt, hogy fordulatot látok, erről már korábban is beszéltem a negyedik negyedéves gyors jelentés után, hogy akkor láttunk igazán egy erősebb fordulatot, hiszen a társaságnak az elmúlt évei azok gyengén sikerültek, és a gyenge teljesítményt az okozta, hogy a keresleti oldal az jelentősen visszaesett, hogy az építőipar negatív ciklusba került, és hanyatlás látszódott az európai építőiparban, és ez lecsapódott a Masterplast számaiban is, és a 2020-as évek elején tapasztalt jó teljesítmény után az elmúlt években nagyon küszködött, viszont a negyedik negyed évben egy egyértelmű fordulatot láthattunk, és ezt megerősítette az első negyed év is. És a társaság azt többször kommunikálta, hogy a nehezebb időszakokat kihasználva hatékonyságjavító intézkedéseket vezetett be, és ez pedig azt jelenti, hogy most a növekvő árbevétel mellett azt látjuk, hogy magasabb marzsokat tud kitermelni. Úgyhogy az első negyedében nem csak az árbevétel volt erős, hanem a profit is, és közel olyan profit rátákon működik a cég, mint amit a menedzsment szeretne elérni. Ugye a menedzsment többször kiemelte, hogy 10%-os EBITDA hányad mellett tud igazán hatékonyan működni a társaság, és ezt a szintet megközelítette az első negyedévben, és mi arra számítunk, hogy ez a pozitív tendencia folytatódhat a következő negyedévekben, de az is igaz, hogy azért sok kockázat van, és nem könnyű a Masterplast helyzete, illetve az építőipar helyzete sem, hiszen itt a globális feszültségek miatt szintén ellenszélben kell dolgozni a társaságnak.
1: Említetted az iparági környezetet, itt azért a befektetői tájékoztatón több pozitív lehetséges katalizátor is elhangzott a menedzsment részéről. Hogy látod most a lehetőségeket és a kockázatokat? Mire érdemes odafigyelni a befektetőknek a következő időszakban a társasággal kapcsolatban?
0: Az iráni háborút érdemes kiemelni, hiszen egyértelműen árobbanást lehet látni az alapanyagok terén. Rövid távon a Masterplast ezt át tudja hidalni, hiszen a magas készletszintek, illetve alapanyag szintek miatt nem kényszerül teljes mértékben áthárítani az áremelkedés mértékét a fogyasztókra, márpedig a szigetelő anyagok főtermékeiben nagyon jelentős, több 10%-os áremelkedések voltak az utóbbi időszakban, és most még igazából keveset mondtam. Úgyhogy itt is egy olyan helyzet van, hogy van egy éledező piac, egyértelműen egy kedvezőbb környezet, viszont hogyha az árak ilyen ütemben emelkednek, akkor ez nagyon visszafogja jövőben is a keresletet, és ez egy potenciálisan jelentős kockázat most a Masterplast életében. Az lenne egy optimista forgatókönyv, hogy rövid távon lezárásra kerülne az iráni konfliktus, és még hogyha a korábbi szintekre nem is kerülnének vissza az alapanyagárak, de mindenféle mindenféleképpen rendeződhetne. Trump elnöknek sem érdeke sokáig elhúzni a konfliktust, hiszen látszik, hogy a népszerűsége csökken, már pedig hamarosan közelednek a félidős választások. Emiatt elképzelhető, hogy rövid távon valamiféle egyesség tudjon megszületni, úgyhogy erre mindenféleképpen

0: érdemes majd figyelni a Master Plus esetében. De egyébként a folyamatok kedvezőek, ugye említettem, hogy az elmúlt két negyed évben nagyon szépen nőtt a kereslet a társaság termékei iránt, és azért vannak még pozitív dolgok, hiszen hogyha megnézzük, hogy az új kormánynak a tervében mi szerepel, akkor itt bizony egy 1000 milliárd forintos energia hatékonysági programot olvashatunk, és hogy ugye miből lehet erre fedezett, az EU-s pénzekből. És látszik, hogy komoly szándék van arra, hogy az EU-s források megérkezzenek Magyarországra, és ugye ez pedig fedezetet tudna nyújtani az energiahatékonysági intézkedéseknek. És továbbra is fontos téma, hogy a lakásállományt le kellene szigetelni, hiszen az energia a jövőben sem lesz olcsóbb, és Magyarország ingatlan állományának a szigetelése az nagyon rossz állapotú, tehát itt nagyon jelentős tér lenne a növekedésre. És igazából Nyugat-Európában is bőven tudnának értékesíteni szigetelő anyagot, hiszen ott sem túl nagy az a lakásállomány, ahol a mai követelményeknek megfelelő szigetelési vastagság található. Ráadásul ugye az elmúlt években a társaság több üzemet is épített, például a szabadkai XPS gyárat, ugye ez a lábazati szigetelőanyag, illetve nemrégiben megindult a termelés a Szerencsi üveggyapott gyárban, és tulajdonképpen ott még veszteséget realizált a társaság, hiszen ugye az indulással kapcsolatban felmerülő költségek azok elég magasak, viszont hogyha ott a termelést magas szintre tudja állítani, és ugye a kapacitás kihasználtság az folyamatosan növekedni tud, akkor ebből a részlegből is nagyon jelentős bevételt tudna elérni. Tehát ez is egy katalizátor lehet ahhoz, hogy azok a profit és árbevétel várakozások teljesüljenek, amiket a modellünkbe is beépítettünk. Szóval úgy gondolom, hogy a Master Plus még mindig egy nagyon jó sztori. Látszik, hogy a társaság elkötelezett, hogy minél nagyobb kapacitás kihasználtság mellett tudjanak üzemelni, de hát a külső kockázatok azért ezt nehezíthetik.
1: Milyen sarokszámokat emelnél ki a DCF modelleddel kapcsolatban, illetve mit mutat a jelenlegi frissített egyéves célárfolyamod?
0: Van egy egyértelmű növekvő árbevételi, illetve üzemi eredmény pálya, mind a kettő stabil növekedést mutat. Az az igazság, hogyha nem lenne ez az iráni konfliktus, akkor itt a számok még erősebb pályát tudnának felvázolni, viszont emiatt a konfliktus miatt én beárasztam ezeket a kockázatokat, és beletettem a modellbe. Tehát, hogyha valaki összehasonlítja a korábbi modellt, akkor ezért lehet azt látni, hogy tulajdonképpen egy hatékonyabb működést gondolnék, de egy sokkal dinamikusabb növekedési pályát, mint amit a korábbi modellembe felvázoltam, nem tudtam megjeleníteni ezek miatt a kockázatok miatt. Illetve hát természetesen a deviza árfolyam változást itt is meg kell említeni, de a Master Plus esetében egyértelműen nem azonosítható a forint erősödése kapcsán olyan negatív hatás, mint amit a Richter esetében láthattunk. Bár itt is jelentős az export mértéke, de nagyon fontos, hogy az alapanyagokat főként dollárban szerzi be a társaság, ugyan euróban mutatja ki a számokat, de a bevétel nem csak euróban keletkezik, hanem a környező országok nem csak euró, hanem számos országnak van saját devizája, és akkor ezeknek a mozgása, illetve a dollár mozgása a menedzsment tájékoztatása szerint is kiegyenlíti egymást, úgyhogy ez egy szerencsés helyzet, hogy a ilyen mértékű forint erősödés egyébként nem rontja a társaság számait, és mi is ezzel így kalkuláltunk. A modellünk felülvizsgálata során a célárfolyamunkat azt 3348 forintra módosítottuk, tulajdonképpen ez nem jelent nagyon jelentős célárfolyam változást a korábbi célárfolyamunkhoz képest, viszont a jelenlegi nyomott szinteken lévő részvényárfolyamhoz képest azért ez egy jelentős felértékelődési potenciált jelent. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy van a társaságnak egy moduláris üzletága, és ezeknek a számai igazából nincsenek is, csak nagyon kis mértékben beépítve a modellbe, pedig a társaság itt is nagy dinamikákat lát, és azt tervezi, hogy ez is egy jelentős üzletággá fog nőni a következő években. Itt arról van szó, hogy szerkezeti elemekből kész házakat, lakásokat, irodákat készíten el a társaság, ezeket a szerkezeti elemeket a saját üzemcsarnokában rakná össze, és ez nem egy licensz termék, hanem itt a Masterplast fejlesztette ki azokat a szerkezeteket, ami szükséges, hogy össze tudjanak rakni sok elemből álló, könnyű szerkezetes házakat vagy irodákat, és tekintve arra a hiányra, ami látszik a lakásállományban, ez is egy jó lehetőség. Vannak még rejtett tartalékok is, hiszen hogyha az orosz-ukrán háború végre véget érne, ugye ez minden szempontból nagyon fontos lenne, akkor Ukrajnában hatalmas felújítási igény látható, és ebből is tudna a Masterplast profitálni. Az fontos, hogy ezeket a számokat jelenleg nem lehet beépíteni a modellbe, de az biztos, hogy ha elindul egy ilyen folyamat, akkor ennek a Masterplast is a nyertese lehet. Így tulajdonképpen ez még egy olyan potenciál, amit hogyha később majd beépítenénk a számokba, akkor az tovább növelni a célárfolyamot.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az értékes háttérinformációkat az elemzésekkel és a cégekkel kapcsolatban. Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank Senior Tőkepiaci Elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy vár a mai horvát-magyar határ szélén, amely a 17. században leégett, s részben ennek köszönhető a gazdag leletanyaga. Berzencén járunk a műsor első perceiben.
2: Valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi, úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon leletgazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat persze elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. A legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnál a település, egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni.
1: Ezután Vasvárra indulunk. Véget ért a Domonkos Kolostor régészeti kutatása, következhet a helyreállítás.
3: Egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. Remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokkor találtunk, és abból ez szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokk teret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
1: Végül egy rendhagyó tárlatról lesz szó, amely a római vécék történetét mutatja be az Aquincumi Múzeumban.
4: Az Aquincumi polgármárvas az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt bennálunk is a vécékben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a vécék számára. A vécék itt nálunk is Aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a vécéknek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is vécék, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Ripple-Rónai Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Berzencén vagyunk, az egykori berzencei vár maradványainál, itt végzünk feltárást ebben az évben is.
1: Szinte már hazajárok ide Berzencére. Hanyadik évad is ez?
2: Hát igazából ez a negyedik évadunk, 2021-be kezdtük, 22-be és 24-be is volt egy-egy feltárási évad, és hát most ez a negyedik alkalom, hogy kijövünk, minden alkalommal a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert összegből tudunk ásni, ami ez a berzencei önkormányzat adja a pályázathoz szükséges önerőt minden évben. Most a 2025-be nyert pénztársuk el igazából, de ebbe az évben is már pályáztunk, hogy abba bízunk, hogy sikeres lesz a pályázat, és akkor talán ebbe az évben ősszel is vissza tudunk még egyszer jönni. Egy évadra.
1: Tulajdonképpen itt a domboldalnak a szélétől folyamatosan haladnak befelé, a domb belseje felé, és hát megint sikerült jó néhány négyzetmétert feltárni. Hol vagyunk most? A várnak az egykori palotaszárnyába, lakóépületeibe?
2: Azt gondoljuk, igen, hogy ezekkel a friss szelvényeinkkel már a várnak az északnyugati oldalán lévő ilyen lakószárnyat kezdtük el bontogatni. Délnyugaton kezdtük a munkát, ennek két oka van. Egyrészt itt bontották meg annak idején a domboldalt, tehát ez a legsérülékenyebb, legveszélyeztetettebb része, illetve hát északról megközelíthető, úgyhogy ha az egészet fel szeretnénk tárni, akkor mindenképpen itt délen kellett kezdenünk. Az előző években a délnyugati várfalat és a hozzá csatlakozó ilyen déli délkeleti tornyot vagy annak a maradványét bontottuk ki, és most ebbe az évbe kezdtünk el északnyugat felé haradni, itt már az egykori lakószárny helyiségeibe vagyunk benne.
1: És hogy kijövünk ide az ásatási szelvények szélére, egészen a domtetőnek a peremén, majdnem el is estem, szóval a domtetőnek a peremén egy nagyon furcsán beforduló fal van. Mi volna ez, valami bástya maradvány?
2: Hát igazából pontosan nem tudjuk, mert ez a része, ami elpusztult a legjobban a várnak. Talán valami torony vagy bástya állhatott itt a sarkán is, de sajnos ez a sarok az, ami gyakorlatilag teljesen elpusztult. Itt valamikor a dombot még sok-sok évtizeddel ezelőtt megbontották, és gyakorlatilag elvitték az itt lévő építményt is. Abba bízunk, hogy esetleg az alapjaiból valami még ott lenn megtalálható, majd egyszer talán megkutatjuk. Illetve ami még nagy problémát jelentett, hogy a megbontott domboldal azóta is folyamatosan erodálódik, és újabb-újabb ilyen falszakaszok tűntek elő, illetve szakadtak le. Tehát igazából 2019-ben ezért határoztuk el a vár feltárását, hogy mielőtt további pusztulás érné, próbáljunk belőle minél többet feltárni.
1: Ugyan nem sok tégla maradt itt ezen az oldalon, de így is látszik, hogy itt van egy nagyon furcsa, a többitől független fal. Ez azt jelenti, hogy itt ennek a saroknak két építési periódusa volt?
2: Azt már megállapítottuk, hogy biztosan volt két periódusa ennek a helyiségnek, és arra is rájöttünk, azt gondoljuk, hogy valamikor a 16. században ez igazából megszűnik létezni, fedik ilyen 16. századi rétegek, valamint a falba beleástak nagy ilyen cölöp helyeket, tehát azt gondoljuk, hogy itt a elpusztult fal helyett, hát talán ilyen palánkfallal vagy valami fafallal pótolhatták a helyiség falát, de abban az értelemben már ez már valószínűleg nem létezett akkor, ahogy a középkorban megépült.
1: Elképzelhető, hogy már a 16. században elkezdett leszakadni a várnak az a sarka? Anélkül, hogy bármilyen támadás érte volna?
2: Nem. Akkor ez még épp lehetett, tehát még a rajzokon is szépen látszik a domboldalnak. Az egykori vonala, meg a különböző térképeken a 17-18. Században is még elég jó állapotban van. Legalábbis a domb, akkor már a várból persze nem látszik semmi. Hát igazából itt a várnak ilyen különböző pusztulási rétegei vannak. A legkorábbi az a 1566-os feladáshoz köthető, akkor harc nélkül feladják Szigetvár erestének hírére az itt lévő védők, viszont hogy ne kerüljön török kézre, felgyújtják, és hát akkor van egy nagy pusztulás, akkor több falszakasz összeomlik, amit vagy kiegészítenek utána a törökök, helyreállítanak, vagy nem. Illetve van egy 1664-es nagyon jelentős pusztulás, amikor az Rínyi Miklós ugye a téli hadjáratba elfoglalják, de amikor kivonulnak, ők is felgyújtják. Ennek látjuk itt a sokszor nagyon mélyen meglévő ilyen pusztulási rétegét, ami szerencsére tele van lelettel. Ezek nagyon jó keltezhető pusztulási rétegek, de van még köztük is. Hát most már azt gondoljuk, hogy legalább két ilyen leégés, ami legalábbis itt a várnak a nyugati részén jól megfogható. Ez lehet, hogy a 15 éves háborúhoz köthető, de lehet, hogy valami spontán eseményhez felgyullad, villámcsapáshoz vagy felborult egy gyertya, de úgy az eddig, amennyire keltezni tudjuk, ez így ketté hossza a török kort, tehát akár ott a 15 éves háborúhoz is akár kapcsolódhat. És ugye hát minden ilyen pusztulás a falaknak is, vagy ilyen kisebb falaknak a leszakadásával járt, szóval nagyon sokszor meg kell bütykölni helyre állítani egy-egy falszakaszt, azt már látjuk.
1: Ahogy szétnézünk itt az ásatáson, rengeteg az ilyen sötét égési réteg a tanúfalakban, illetve itt a kihordott földnél is hatalmas nagy, talán salaktömbök lennének, ezek nyilván valami borzasztóan heves tűz hatására álltak így össze.
2: Hát igen, hatalmas lángokkal égett a vár, mikor az Rényék feladják, sajnos a falak is azért ilyen rossz állapotok, talán helyenként robbangatták is. Van arról egy leírás, tehát van forrása arra, hogy ugye sok-sok kilométerre is látszik a tűz, amikor a magyar csapatok vonulnak vissza. Nyugatra fel kell adni ezeket a várakat, tehát ez egy ilyen több napig tartó hatalmas tűz lehetett itt igazából, és ennek lesz az a következménye, hogy nem csak egy égett réteget látunk, hanem tényleg ilyen salakszerűen megégett patizsdarabokat, meg rengetegen eldeformálódott ilyen edényünk, ha szemünk van, amik egyszerűen a nagy hőbe, a nagy tűzbe eldeformálódtak.
1: Közben átsétáltunk ide a feltárásnak a másik sarkába, ahol a tűznek, illetve a pusztulásnak egy sokkal emberibb maradványa is van. Előttünk egy jó nagy halom, olyan, mintha valami kisméretű szotyolák lennének magok, teljesen szénégve.
2: Igen, több fele találtunk már a várban ilyen megégett gabonamagokat, ezek is több korszakból is származnak. Találtunk olyat talán pár éve, amikor kályha szemekbe eltett ilyen gabonamagok égtek le. Itt ez viszont úgy gondoljuk, hogy ez a vár udvaron lehetett, ott állhatott, hát valamibe. Te mellett ilyen fadarbokat is találtunk, tehát egy hordóba, dézsába, valamibe tartották, és amikor leégett az egész vár ezzel a nagy tűz, akkor valószínűleg ráborulhatott valami, amitől így redukáltan megégett az egész, tehát tényleg rengeteg magot találtunk így egy csomóba, gondolkoztunk is, hogy mit csináljunk vele, nagyon sokat eltettünk már belőle, de lehet, hogy az egészet nem tudjuk elvinni.
1: És ezután az 1664-es tűz után, gondolom, hogy már nem is használták a várat igazán.
2: Nem, szerencsére nem használják. Annak van jele, hogy így valami kis tereprendezést végeznek, tehát vannak gödreink, amik ezzel a megégett omladékkal töltöttek be, kályhákat, amik megsemmisültek, abba beledobálnak ilyen cserépkályha maradványokat egy-egy gödörbe. Tehát valami rendrakást csinálnak, de igazából már nem használják tovább a várat, és ami számunkra nagyon szerencsés, hogy később se épül ide semmi, úgyhogy nem semmisülnek meg ezek a nagyon lelet gazdag rétegek. Hát a falakból nagyon sokat persze elvisznek, mint minden várnál építőanyagnak elhordják a téglákat, de azért ezekből is elég sok maradt a helyén, tehát a felmenő falszakaszaink is azért maradtak elég sok. Amik ugye a feltárás kezdetekor nem látszottak, addigra ugye ellepte ez a törmelékes föld, ami rákerül, de most már, hogy haladunk, azért egyre inkább, egyre is újabb falszakaszok kerülnek felszínre.
1: Korábban beszélgettünk már róla, hogy ebben az alapvetően téglavárban meglehetősen furcsa leleteket, nevezetesen 12. századinak tűnő kőfaragványokat találtak. Idén is került elő?
2: Nem, sajnos nem. Pedig hát erre várunk a legjobban, vagy ennek örülnek én is, hogy azért minden évben találnánk egyet. Néhány napig még ásunk, talán még előkerülhet.
1: Egyébként az idei leletanyag az milyen volt? Olyan, mint a korábbiak? Tehát egy klasszikus végvárnak a leletanyaga?
2: Igen, azt lehet mondani, hogy igen. Tehát ugye fegyvereket találtunk, mostán a legszebb egy nagyon szép csákányfokos. Ennek azért örülünk, mert már kettő volt korábban is, de azok nagyon rossz állapotúak voltak, nagyon megégtek ebbe a végső tűzbe, ez viszonylag úgy szépen megmaradt. És hát persze rengeteg ágyúgolyót találtunk. Az elején ezeknek nagyon örültünk, most már igazából csak számolni se győzik őket, tehát csak ebbe az évben egy 30-40 darab kisebb ágyúgolyót találtunk, és talán az is érdekes, hogy az egyik ilyen fémkereső segítőnk itt a domboldalban egy kis ágyú darabot is talált, ami egy ilyen felrobbant vagy megsemmisült ágyúnak a kis darabja, úgyhogy hasonló űrméretű, mint ezek a golyók, amiket általában megtalálunk, ilyen 5-6 fontos kis golyóknak tippeljük őket, rengeteg számszerényi hegyet találtunk egy rétegbe, és hát persze használati tárgyakból is rengeteget, rengeteg kályhaszemünk van, épek is, rengeteg kerámia töredék, ami utána is várható itt, és hát minden évben azért vannak szép dolgok, úgyhogy ebbe az évben is nagyon értékes dolgot találtunk, gyűrünk is van, rengeteg pénzünk, tehát nagyon gazdag a lelőhely, azt lehet mondani, hogy az adja talán a különlegességét, vagy fontosságát, hogy mivel ezek a régészeti korú rétegek nem semmisültek meg, azért én azt gondolom, hogy egy kiemelkedő gazdagságú lelőhelynek lehet mondani.
1: Ugye nem csak leletből van sok, de falmaradványból is, és ezek helyenként még az ember magasságot is meghaladják. Mi lesz ezeknek a sorsa? Ahogy látom, ezeket térre már nem temetik vissza ezeket a szelvényeket, viszont hát előbb-utóbb ugye a ronkonzerválásról gondoskodni kellene, meg a bemutatásról is.
2: Hát igen, és ez a terve a településnek is, hogy próbálnak erre is pályázni. Mi igazából minden ősszel visszatakarjuk ilyen pukkancsfóliával, arra teszünk ilyen vastag takarófóliát, egy kis földréteget, a falakat, ami azért valamennyire a fagytól így megóvja őket, de hát nyilván az lenne a távlati cél, hogy legalább egy ilyen falkonzerválás történjen. Elvileg ebben az évben meg fog kezdődni az ilyen jellegű munkák is, de most nem ezekkel a kiásott falakkal kellene kezdeni, hanem a legveszélyeztetettebb az a domboldalból kilátszó nagy faldarab, és erre pályázott szintén a Nemzeti Kulturális Alapnál a település egy kis pénzt kaptak rá, meg hát ők is hozzá akarják tenni magukét, hogy ezt a nagy domból kilátszó falat megerősítsék. Mi nekünk is nagyon jó lenne, mert akkor tudnánk mellette ásni, ezt nem merjük egyenlőre még megközelíteni. Tehát igazából ez lenne az első lépése a helyreállításnak vagy a romkonzerválásnak, hogy ezt a legveszélyeztetettebb falszakaszt megcsinálják, és utána hát majd talán lesz egy alkalmas pályázatra, amiből legalább az eddig kiásott falakat valamennyire meg lehetne erősíteni. Lesznek olyan falszakaszok, amik nem igazán menthetőek itt a késői pusztulás, robbantás miatt, viszont vannak, amik tényleg egész jó állapotban megőrizhetőek lennének, hát reméljük, hogy a feltárás halad előre, majd ez is tud hozzá csatlakozni.
1: A Berzencei vár feltárásáról Molnár István ásatásvezető régésszel, a Riplőrugnai Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Vasváron folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Véget ért a régészeti kutatás, kezdődhet a helyreállítás. A vasvári Domonkos Kolostorban Zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és a Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem.
2: Vasváron vagyunk, Magyarország legrégebbi ma is álló Domonkos Kolostorában, aminek a kezdetei a 13. századig nyúlnak vissza, és egészen 1950-ig szolgáltak itt a domonkos atyák.
1: És nemrégiben zárult le egy régészeti feltárás, egy jó hosszú régészeti feltárás itt a Kolostorban. Milyen eredménnyel jártak?
2: Ugye már hosszú évek óta voltak kisebb-nagyobb ásatások és műemléki kutatások az épületbe. Most a Kolostornak a keleti, a város főterére nyíló szárnyának a helyreállítása került sorra. Itt nem az épület volt a fontos, hanem hogy mi rejtőzik az épület alatt. Abban a reményben álltunk neki a kutatásoknak, hogy mint a Kolostor keleti szárnya, hát a legizgalmasabb középkori épületek maradványait itt találhatjuk meg, mint a sekrestye vagy a káptalan terem.
1: Többször is jártam itt a kutatás alatt Vasváron, és hát mindig az volt a válasz, hogy még egyelőre nem találjuk igazándiból a középkort. Most is ez a válasz?
2: Legalábbis itt nem. Ugye az épületnek az a különlegessége, hogy a templom főfalai, a kolostor déli szárnyának a főfalai 13. századig, ma is emelet magasságig álló falak, tehát van bőségesen középkor. Itt ezen a keleti szárnyon sajnos nem találtunk. Itt hát igazából a mai pinceszint alaksorba voltak kutatások. Ez alatt bőven lett volna hely feltárni a középkori részleteket, de sajnos semmi nem volt. Úgy tűnik, hogy a török utáni újjáépítések során itt egy valami nagyon nagy tereprendezés történhetett, és ha volt is középkori előzmény ennek a szárnyak, azt teljes egészében megsemmisítették.
1: Kérdezni is akartam, hogy elképzelhetetlen az, hogy a középkorban kellett felül nem zárták le a kolostort?
2: Biztosan legalább a sekrestyének állni kellett, igaz, a mai sekrestye helyiségben nem volt lehetőségünk kutatni, de közvetlenül azt követő helyiségeknek külső belső oldalán már volt kutatás, hát itt kellene lenni mondjuk a káptalan teremnek. Ezeknek semmi nyoma nem került elő, még a ma álló 19. századi falak alatt sem, tehát az altalaig megnéztük a falak alapozásait, és sehol nem került elő, még előzményként sem középkor.
1: Pillanatnyilag itt ülünk egy hatalmas kolostorudvarnak a kellős közepén, és annyira nagy ez a kolostorudvar, hogy nekem az jutott az eszembe, hogy létezik-e az, hogy a középkorban, a késő középkorban ekkora lett volna magának a kolostornak az udvara, mert ekkora udvarra szerintem nem nagyon van példa Nyugat-Európában sem. Elképzelhető az, hogy maga a középkori épületek kicsit beljebb álltak? Tehát a mostani belső falak azok akkor külső falak voltak?
2: A nyugati és a déli szárnya, és természetesen a templom főfala az fix, az körülbelül ennyi lehetett. Legfeljebb a kerengő falakat nem tudjuk, hogy mennyire voltak közelebb a mai udvarhoz. A keleti szárnya kérdéses, tehát ott megvan a kerengő belső fal, az valóban jóval kisebb, jóval beljebb van, de nem tudjuk, hogy a kerengő fal mögött mekkora épületek álltak, vagy igazán voltak-e szilárd helyiségek, vagy azok egyáltalán már a föld alá futottak be. Ugye azt el kell mondani, nagyon különleges a topográfiai helyzete ennek a épület együttesnek, és egy meredek domboldal oldalába épült be. Ma is a két épület szárny között, mármint a keleti és a nyugati között egy emelet különbség van. Valószínű, hogy valami hasonló lehetett a helyzet a középkorban is, mivel ezek a keleti szárnyon épületek magasabban állhattak, ezt feltehetően visszabontották akár az alapokig.
1: Jó egy éven keresztül ástak itt benne a pincében, így valószínűleg elegük van az ásatásból, de itt a Kolostor udvaron folyt feltárás valaha is?
2: Volt, itt is volt, még a 80-as években voltak kisebbek, és a épület együttes első nagyobb helyreállítás, ez 2010 körül volt, azt megelőzően itt egy elég alapos kutatás volt, a mellettünk lévő kút is akkor került elő, ez egy betemetett kút volt, a kávája úgy van felfalazva, tehát az udvar kiszerkesztése azért az látszik ebből is, de egyébként akkor kerültek elő a kerengő maradványai, tehát azért mondom, maga a belső udvar az rekonstruálható, a mérete, és hát az udvar nagy részén pedig sírok voltak. Itt azon a területen, ahol állunk, hát körülbelül 200 sír maradványa került elő. 200 sír úgy, hogy nem a teljes terület, hanem egy hosszant és egy keresztárokkal kutatták meg a régészek, abból közel 200 sír került elő. Természetesen a 13. századtól itt a összekaszabolt végvári katonákon át az első szerzetesek sírjaig a 18. századig bezárólag.
1: Hamarosan folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastruktúrális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Vous êtes tranquillité.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk a vasvári Domonkos Kolostorban készült riportot. A kalauzunk továbbra is zágorhídi Cigány Balázs történész. Most lezárultak a régészeti kutatások, hogyan tovább? Elkezdődik a helyreállítás?
3: Igen, hát szeretnénk, ugye az egész ezzel a céllal indult, hosszadalmas a folyamat, a tervezése már elkészült az épületnek, de még előttünk a közbeszerzés és egyéb hivatalos feladatok. Reméljük, hogy a idei évnek a második felében legkésőbb ősszel elkezdődhetnek a munkálatok. És hát, ha itt körbenézünk, azért az talán látszik, kívül is belül is, hogy az épületnek ez a déli és a nyugati szárnya az kívül belül rendben van, ez a keleti szárny az egy eléggé elhagyatott része volt az épületnek, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint ahogy a rendszerváltás után itt hagyták, vagy tovább használták. Ezekből a terekből szeretnénk majd olyan közösségi fogadóteret kialakítani, amelyen keresztül az egész épület bejárható lesz.
2: És hát gondolom, hogy marad a múzeum is, ami éppen ebben a keleti szárnyban van.
3: Igen, hát a múzeum az, hogy mondjam, az volt az első kiindulási alap. A múzeumot a 2000-es évek elején még úgy alakítottuk ki, és a múzeum alatt itt egyrészt a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt kell érteni, ami a Domonkos rendnek a hazai emlékeit, könyvtári, levéltár és múzeális anyagát gyűjti. Tehát még a ROM épület közepébe alakítottuk ki a emeleti szintet, és hát utána indult meg a külső helyreállítás. Tehát természetesen az marad. Időközben már itt a földszinten zarándok szállás alakult ki különféle komfortfokozatú vendégszobákkal, ahogy mondtam, is a keleti szárnyon egyrészt egy fogadótér, remélhetően ez a nagy refektórium, ami a leglátványosabb eredménye a kutatásoknak, mert hogy középkort kerestünk, de barokkor találtunk, és abból lesz szerintem egy elég látványos. Hát ez pedig majd egyszer valamikor a koronája lesz itt a helyreállításoknak, amikor ezt a szép barokk teret helyre tudjuk állítani, és mint rendezvényteret tudjuk használni.
2: Éppen kérdezni is akartam, hogy tulajdonképpen az volt a legnagyobb eredménye ennek az egész kutatásnak, hogy sikerült egyben nyitni ezt az egykor egyemeletes, a későbbiekben egy mennyezettel elválasztott teret, és hát valóban rendkívül impozáns. Azzal mi lesz majd? Most kitakarítják, kihordják belőle a földet, és rázárják az ajtót?
3: Igen, ugye itt is az épületnél is ez látszott, hogy ez a helyiség, és ez egy 100 négyzetméteres, ahogy mondtuk, emeletmagasságú barokk tér, gazdagon díszítve stukkókkal és mindenféle tagozatokkal, amit persze aztán később két emeletre húztak egy födémmel és sok kisebb, nagyobb helyiségre. És hát a stukkok meg a díszek nagy részét le is verték, tehát egy elég csupasz rész, és egy harmadába pedig beépült a 20. században már egy lépcsőház. Most ebbe az ütembe az a cél, hogy ezt a egyharmadot is rekonstruáljuk, a tér szerkezetét helyreállítsuk, be tudjuk mutatni, de itt maga a térnek a rekonstrukciója, ami hát pénzben és időben is egy rendkívüli feladat, ezt most nem történik meg, de azt hiszem mindenki számára látványos és vonzó lesz majd a tér, kellően ahhoz, hogy megfelelő támogatást tudjunk szerezni, és majd itt egy igazi olyan reprezentatív tér, ami akár hangverseny, előadó vagy házasságkötőteremnek alkalmas lesz.
2: Azzal együtt, hogy Vasváron van Magyarország, a mai Magyarország legrégebbi domonkos temploma, ami hát tulajdonképpen szinte teljes érintetlenségében áll a 13. század óta. Nem igazán közismert a látogatók előtt, hogy érdemes ide Vasvárra eljönni, hiszen ezen kívül még van két másik középkori templomuk is.
3: Hát akit elsősorban a középkor érdekel, azoknak is. Nagyon látványos Vasvár. Én azt szoktam mondani, hogy nem csak az álló emlékek miatt, hanem a városnak a különleges topográfiai helyzete miatt ez a hegyháti dombvonulat oldalába épült be az egész város, tehát maga a település szerkezet is egy, hogy mondjam, egy ilyen középkori emlék. A látvány miatt is érdemes eljönni Vasvárra, szép természeti környezet miatt, emiatt a kolostor miatt és a város egykori plébánia temploma, ma is álló Szűz Mária templom, ami szintén egy középkori, sőt árpádkori, kora árpádkori eredetű, és hát most folynak a kutatások, folytatódnak pontosabban a kutatások az egykori vasvári káptalani templom, a vasvári prépostság Szent Mihály templomának a helyén, ahol ha más nem egy nagyon szép emlékhelyet lehet majd megtekinteni a jövőben, de egyéb látványosságai is vannak, Vasvár mindig is egy egyházi központ is volt, erről szól a domonkosok jelenléte és a káptalan is. Az újkorban ez félig meddig a búcsújárás pótolta, és a a mai napig a Nyugat-Dunántúlnak egyik ismert búcsújáró helye, épp a Domonkos templomba, persze ami belülről már barokkizált templom, de kívülről a szép 13. századi falakat látjuk, de ebben a búcsújáró templomban van a vasvári kegyszobor, és ehhez még több emlék, többek között a vasvári Szentkút kapcsolódik, ami egy nagyon szép kiránduló hely, úgyhogy Vasvár nagyon sok látványossággal várja a látogatókat, ezúton is hívunk és várunk mindenkit.
2: Hogy lehetséges az, hogy ilyen sok középkori emlék megmaradt, hiszen Vasvár itt volt tulajdonképpen a török háborúknak a frontvonalában. Akkor volt szerencséje a háborúk során, vagy pedig később, hogy nem volt pénz, és nem építettek új templomokat?
3: Szerintem a szegénység mindig meghatározó volt, mert az, hogy a Domonkos templomnak és a kolostornak is jó részt a 13. századi állapotát látjuk, az a város középkori viszonylagos szegénységének, vagy mondhatnánk úgy, hogy lecsúszásának köszönhető, mert hát ha minimum annyinak meg kellett volna történni középkorban, hogy az egy kicsi egyenes zárulású szentélyt egy sokszögű gótikus szentélyé kibővítik, hát itt ez se történt meg, de nekünk ez pozitívum. A török korban az mentette meg az épületet, hogy magát a kolostort végvárra alakították, tehát maga a kolostor volt Vasvár vára ebbe az időben, és hát a fő falait, mind erőd falakat megtartották. Az újkorban meg megint csak a szegénység, hát ez a újkori domonkos provincia, amit osztrák-magyar viszonylatba kell elképzelnünk, ez az egyik legeldugottabb rendháza volt, és hát ide olyan nagyon nagy támogatás nem jutott, meg olyan nagyon nagy forgalom az újkorban nem volt. Ugye a török korban áttevődött megyeszékhely Szombathelyre. Attól kezdve már igazat megvolva, csak ez a búcsújárás, amiről itt az előbb beszéltem, ez tette ismertebbé itt a Nyugat-Dunántúlon. Vasvárt más különlegesebb jelentősége nem volt. Tehát maga ennek az épületnek a viszonylatában a szegénység, a búcsújárás, meg a hát egy kicsit a, hogy mondjam, perifériára szorulásnak köszönhető, hogy maga ez az épület megmaradt. A többi épülettel nem vagyunk azért ennyire szerencsések, mert a káptalani templomnak csak a helyét ismerjük, azt gyakorlatilag úgy ott már 2 éve folynak az ásatások, ott gyakorlatilag az alapfalak, pontosan az alapfal árkok aljáig kibányázták az építőköveit, igazából az árkokat tudjuk feltárni, törmelékkel feltöltött árkok rajzolják ki a 12-13. Századi eredetű káptalani templomnak az alaprajzát. A temetői templom az egy kicsit jobb helyzetben, ott szintén megmaradtak a főfalak, ott ilyen 14. századi falak. Ott, ami igazán izgalmas lenne, egy hasonlóan negatív sztori, de ezt már egy korábbi műsorban elmeséltük, hogy sejthetően ez a templom a Vasvár államalapításkori ispáni várában álló esperesi templom, aminek 13.-14. századot megelőző falai is vannak. Ezek mellett ásatás is volt, de ott is valami hasonló furcsa helyzet alakult ki a történelem során, hogy gyakorlatilag a templom belsejében, ahol kutatások voltak, érintetlen rétegeket nem találtunk. Mintha valaki, talán direkt a mi bosszantásunkra, a 18-19. Század folyamán az egész templom teljes belső terét, illetve annak a alapzatát átforgatta volna, úgyhogy nem sikerült érintetlen régészeti rétegeket találni. A felmenő falak árulkodnak arról, hogy nagyon régi épülettel van dolgunk. Talán az épület környezetében majd, ha lesz további kutatás, akkor pontosabb eredményeket is mondhatunk, de azt mondom, hogy a mai épületben is benne sejthető akár az államalapításkori templomnak a maradványa.
2: A vasvári Domonkos kolostorban zágorhídi Cigány Balázs történésszel, a Vasvári Múzeum és Domonkos rendtörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan az Aquincumi Múzeum illemhelyén folytatjuk a közkincskeresőt.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: WC-ről a WC-ben. Rendhagyó kiállítással vár az Aquincumi Múzeum. A tárlat kurátorával, Németné Fényes Gabriella régésszel beszélgettem.
2: Most az Aquincumi Múzeum régészeti parkjának a kültéri WC-jében vagyunk.
1: Meglehetősen furcsa hely, a közkincskereső csak nem negyedszázados története során még WC-ben soha nem készítettem riportot, de hát tulajdonképpen ahhoz a témához, amiről rendeztek itt egy kiállítást, ennél alkalmasabb helyet nem is nagyon találhattak volna.
2: Igen, ez a ha szabad kiállításnak neveznem, ez a kis tablós sorozat, ami itt elkészült, ez a római WC-knek a történetébe kalauzolja a látogatót.
1: Nyilvános WC-k történetét dolgozza fel?
2: Részben a nyilvános WC-k történetét, részben a magán WC-k történetét, illetve hát a témával kapcsolatos kultúrtörténeti tájékoztatást ad. Be kell vallanom, hogy hát tulajdonképpen így jó kedvemben írtam, azért mert egész egyszerűen itt a rom területenél lévő WC-t túl szürkének találtam. Igazából az ötletet a Kisceli Múzeumban dolgozó kollégáktól vettem, akiknek 2021-ben volt egy nagy sikerű kiállítása, ami a WC-nek a történetét dolgozta fel az ókortól az újkorig, és ők rendeztek egy ismeretterjesztő kis konferenciát, ahová engem is meghívtak előadást tartani, és hát nagy meglepődésemre a közönséget nagyon érdekelte a téma.
1: Nem is kell talán annyira meglepődni, mert azt gondolom, hogy az embereket nagyon-nagyon érdekli, hogy a múltban hogyan zajlottak a hétköznapok, és hát tulajdonképpen minden más, tehát a csatáknak, az uralkodóknak, a vezetőosztályoknak a történetét, azt megtalálja a könyvekben, de ezt nem.
2: Ez így van, én is, mint hát gyakorló ismeretterjesztő munkat

0: Múzeumnak. Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a ma látogatókat egyre inkább az egykor élt hétköznapi embereknek az élete érdekli a maga teljességében. És a római kor szempontjából nagy szerencsénk van, hiszen nem csak régészeti adatokra tudunk támaszkodni, hanem ókori írók, történetírók, költők, vagy akár természettudományos szakírók is nagyon sokat foglalkoztak a témával, sőt, kőbevésett feliratok, graffiti, tehát vakolatba karcolt feliratok, illetve felfestett feliratok is maradtak fenn az ókorból.
1: Aquincum polgárvárosához is kapcsolódik valamilyen írott forrás a vécék tekintetében?
0: Nem, Aquincumhoz nem kapcsolódik, itt régészeti feltárásból ismerünk adatokat és régészeti maradványokat a témáról.
1: Mennyire volt köztisztasági szempontból, vécék szempontjából, meg szennyvízelvezetés szempontjából az aquincumi helyzet megoldva? Tehát elvezették innen például a szennyvizet?
0: Igen. Az aquincumi polgármáros az csatornázva volt, és tulajdonképpen a csatornáknak a vizét vezették itt benálunk is a vécékben, egy folyamatos vízöblítést biztosítva a vécék számára. A vécék itt nálunk is aquincumban, meg általában a római birodalomban, a közvécék azok gyakran találhatók fürdőkben, hiszen a fürdőmedencékből elvezetett használt vizet is nagyon jól fel tudták másodlagosan használni a vécéknek a vízöblítésére, de emellett nagyon gyakran épülnek közterek mellett is vécék, illetve olyan helyeken, ahol sok ember megfordul. Például Rómában, akár a Kolosseumnál, akár a Circus Maximusnál azért voltak a vizeletnek a elvezetésére, illetve ürítésére alkalmas részek.
1: Volt ilyen közvécé itt Aquincumban is?
0: Igen, Aquincumban itt a romterületen két közvécét feltártak, mind a két vécé egy-egy fürdőhöz, egy-egy közfürdőhöz kapcsolódott. Az úgynevezett nagy közfürdőnek a vécéje, a vécének a déli oldalán, a fürdőtől külön egy mellékutcából volt megközelíthető, és a mellékutca kövezete alatti szennyvíz gyűjtő csatorna vizét, ami belőtte már belefolyt a fürdőnek a medencéiből elfolyó használt víz is, ezt használták fel itt is a víz öblítésére. A másik polgárvárosi ilyen közvécé az az északi közfürdőhöz kapcsolódott, ami mind a fürdőn belül megközelíthető volt, mint pedig a fürdő melletti kis mellékutcából, és ugyancsak az elhasznált fürdővizet hasznosította. Aquincumnak volt egy harmadik nagy közfürdője, ami ma a Flórián téren, a Termé Major részben, tehát a fürdőben, a nagykatonai fürdőben maradt fönn, és ott is tekinthetők meg a maradványai. Ez szintén a római fürdőnek egy fontos része volt.
1: És mi volt a helyzet a magánházaknál? Közben bejött ide egy ember, hogy rendeltetésszerűen használja, és neki állításra a vécét, úgyhogy kicsit kiebb húzódunk.
0: A közvécék mellett voltak magánvécék is a római korban. A magánvécék a házakban nagyon gyakran számunkra megdöbbentő módon a konyhákban készültek, egész egyszerűen azért, mert a konyhákból volt a szennyvízzel vezető csatorna felé egy kis lefolyó, és akkor a konyhában használt mosogatóvizet vagy egyéb hulladékot egész egyszerűen ide öntötték le. Ezen kívül még nagyon gyakori volt az is, hogy a bejárat közelében helyezték el a magánvécék, sőt a Vezúv által eltemetett városokból, Pompejból, Herkulánumból, még arról is tudunk, hogy felső emeleten is, tehát az első emeleten is helyeztek el vécéket. A római vécéknek az elnevezésében is tükröződik ez, hogy lehetett hát, közvécé és magánvécé. A magánvécéket, a kisebb, egy-két személyes vécéket általában latrinának hívták, míg a nagy közvécéket, azokat forrikának nevezték, bár azért a két szónak a használata nem volt teljesen következetes, tehát azért előfordult, hogy váltakozva használták őket. Na most itt nálunk Aquincumban is tudjuk, hogy a helytartói palotában, az Óbudai szigeten felépült helytartói palotában is volt minimum két vécé. Az egyik vécé az egy egyszemélyes vécé volt, ami a helytartónak a magánlakosztályához kapcsolódott, és egy nagyon szép geometrikus díszítési mozaikkal díszítették ennek a padlóját. Még a helytartói palota fürdőjének a háta mögött, ott pedig feltételezhetően a szolgák, vagy hát minden esetre a köz számára volt egy félkör alakú WC, a ami több személyes WC volt. Ez általában egyébként megfigyelhető volt, hogy a szükségleteknek a privát elvégzése az egyfajta luxust is jelentett, és a több személyes WC-k azok inkább a nagy többségnek, a köznek álltak a rendelkezésére.
1: Közben felszabadult a férfi WC, úgyhogy be tudunk lesni itt az ajtaján. Hát egészen elképesztő, a piszoárok között a falon, ott vannak fönn a tablók. El sem merem képzelni, milyen, hogyha valaki az egészet végig akarja olvasni. Összesen hány tablójuk van?
0: Összesen 8 tabló van kirakva, és egy 9. tablót pedig QR kódon lehet elolvasni. Minden egyes tabló az önálló szöveg, tehát hogyha valaki csak egy-egyet olvas el közülük, az is az adott témáról azért némi tájékoztatást kap.
1: És hát gondolom, hogy ugyanez a kiállítás, ez megvan a női WC-ben is, ugye nyilván piszoárok nélkül.
0: Így van, a női WC-ben is megtalálhatók ezek a tablók.
1: Némi mosolygásra adhatok ott az, hogyha a WC-k történetére gondolunk, de hát ugye az illemhelyeknek meg a WC-knek a története az egy nagyon komoly régészeti forrás is. Például, hogyha valami oda belepottyant, az sokkal kevésbé szívesen halázgatták ki, mint hogyha mondjuk a árokparton esett volna ki a zsebükből.
0: Hát igen, ez így van, a WC-knek a szennyvízelvezető csatornái, vagy egyáltalán a szennyvízelvezető csatornák, azokban nagyon sok érdekes holmi kerülhet elő.
1: Itt a Kvinkumban is volt ilyen lelet? WC lelet?
0: Sajnos erről nem tudunk, hiszen itt a polgárvárosban mindkét WC-t az 1880-as években tárták fel, és hát sajnos ilyen részletességi beszámolók ezekről nem készültek.
1: Itt az utolsó tablón, a Pénznek nincs szaga című tablón, itt szerepel egy térkép is. Ez tulajdonképpen felkérés arra, hogy a látogató akár a WC-vel kapcsolatos helyeket itt végig fölkeresse az Aquincum Irom területen?
0: Igen, a tablókon természetesen bemutatjuk azokat az illemhelyeket is, amiket itt a látogató fel is kereshet, és meg is nézheti ennek a maradványait. Illetve most, hogy a tabló kiállítás kikerült a WC-kbe, a Florária rendezvény alkalmával tartott rendhagyó tárlatvezetéseket is, ahol a látogatókkal fölkerestük a WC kultúra szempontjából érdekes emlékeket itt a régészeti parkban, illetve a kiállításban.
1: És hát gondolom lesz még ilyen séta itt a Kvinkumban.
0: Igen, szerint én nagyon szívesen körbevezetem a látogatókat.
1: Németné Fényes Gabriella régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával az Aquincumi Múzeum WC-jében beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
2: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai vendége itt a Trend FM stúdiójában Romvári Márton, akit én csak Marcinak fogok hívni, elnézést a hallgatóktól, de hát mi ezt már így szoktuk meg Marcival. Szia, Marci!
2: Szia, én azt hiszem, hogy örülök neki, hogy ilyen közvetlen a hang, nem? És nyilván már nem is tudom, hogy hány több évtizede ismerjük egymást.
1: Szóval a mai beszélgetésünk témája pedig Marci festészete lesz, meg az, hogy mi minden történik vele egyéb területen. Például van amellett, hogy művészként nagyon aktív vagy, és folyamatosan látjuk a műveidet, feltűnik különböző kiállításokon, emellett csináljátok a Kultúrvagány című kezdeményezést Balatonfüreden. Erről is majd mesélj nekünk egy kicsit, de most először mesélj arról, hogy mit kell tudni mostanában rólad, mik történnek.
2: Hát hol is kezdjem? Igazából nagy megújuló művész vagyok, tehát úgy mondjuk 6-7 évente, hogy cserélődnek a sejtjeim, a tevékenységem is alakul, de valahogy ez normálisnak tartom. Vannak a művészeti tevékenység, már úgy értem a saját művészetemmel való foglalkozás mellett egyéb tevékenységek, amik ezt kiegészítik, és ez szintén a művészetem belül, de inkább a szervezői énemre van fókuszálva. Van, hogy egy-egy beszélgetés odáig jut bennem, hogy az én nekem kínált lehetőséget kiterjesztem, így más művészeknek is lehetőséget adva, akár alkotó helyszín, vagy nyaralás, vagy valami fajta együttműködés, erre vannak példák a múltban, de most konkrétan, amit felvezettél, a Kultúrvágány, amit lehet vagánynak is nevezni, és nem véletlen, tehát ez nyilván az ékezetek nélkül, meg a e-mail verzióban így jelenik meg. Szóval a Kultúrvagány, vagy vágány tevékenységem, ez barátnőmmel közösen 2,5 éve kezdődött. Gyöngyivel találkozásuk után pár hónappal megszületett az ötlet, hogy csináljunk valami olyat közösen, ami mind a kettőnek komfortos, és amihez ráadásul egy barátom, egy régi barátom felvetése abszolút passzolt. Ez pedig a Robi, Révész Robinak, aki közösen csinál egy Tatár György nevű sráccal egy vállalkozást, és az ő felesége is, meg szóval egy ilyen két család egyesítésével létrehozott Hotel Premium Group együttműködéssel létrejött a Kultúrvágány első művésztelepe.
1: Ebbe Balatonfüreden?
2: Igen, ez Balatonfüreden volt, és Annuska Butik Hotel volt a otthona, a szálloda. Ez ettől elköszöntek már, de egyéb helyszínen továbbra is közösen folytatódik a munka.
1: Azt lehet tudni, hogy hol?
2: Tessék?
1: Lehet tudni, hogy hol? Vagy...
2: Igen, abszolút lehet tudni, és most tervezés alatt van, tehát már a művészek folyamatban vannak a felkérések. Ez most Kenesén lesz. Kenesén van a Délce Gréce nevű egy mini hotel, 13 szobával. Egyébként talán még komfortosabb is a részünkre, mert így csak a miénk a hely. Így most miénk az egész tér, és nincs mondjuk úgy véletlen találkozások másokkal, vagy nem kell senkire, csak önmagunkra tekintettel lenni. Úgyhogy ezt várjuk. Egyébként már volt, hogy...
1: Itt kiállításokat szerveztek, tehát a Kultúrvagány-vágány
2: igen.
1: Fókusza az, hogy különböző művészekkel összefogtok, és ilyen-olyan művészeti programokat hoztok létre.
2: Hát nyaralunk együtt ahol együtt? Lehet alkotni.
1: Ezek egy hetes... Alkotó tábor?
2: Hát igen, művésztelep, aminek nem olyan, nem úgy van, nincs tematikája tulajdonképpen, hanem én ízlésemnek megfelelően válogatok össze embereket. persze figyelembe véve azt, hogy tudjanak ott mit csinálni magukkal, tehát olyan műfajokat próbálok válogatni, ami könnyen létrejön egy ilyen helyszínen, ez néha nehéz, néha gondolkodni kell az alkotónak, de nincs korlátozva, hogy festő, szobrász, grafikus, fotós, hanem ez nyílt, sőt, igyekszem mind szakmai szempontból, tehát hogy az alkotótéreket különböző módokon használják, hogy a környezet inspirációja az tényleg hasznos legyen, annak olyan, mondjuk itt a Balaton közege az egyértelművé teszi, hogy próbáljuk ezt valahogy bevonni. A füredi, tehát Füreden nagyon kedvesek voltak velünk, és abszolút az egész város így mellénk állt. Kaptunk egy kiállítóhelyet, ami most fog zárni a kiállításunk egy fél évre, amiénk volt a Hurai Villa, és amúgy ennek most lesz majd a finisszázsa nőnapon. Úgyhogy március 8-án 14:00 ezt meg lehet még nézni.
1: És ott mit láthatunk pontosan?
2: Hát mindig az éppen aktuális művésztelepnek a művészei kapnak lehetőséget. Most 10 művész van. Miksa Bálint volt, Kondor Attila, Zalavári, akkor kik vannak most, Dorogi János. Az a nehéz ilyenkor, ha nem pontosan kész, mondok el minden nevet, akkor egy kicsit. De Hardi Ágnes, Gulyás Andrea, a Horváth Ági, Mátyási Peti, Thomas Pierce, biztos, remélem, hogy mindenkit elmondtam, én is részvevője vagyok
1: akkor
2: egyébként.
1: Ha nem, akkor bocsánatot kérünk.
2: Igen, elnézést, hogyha valaki nem, de ha de még eszembe jut, nézni. Akkor mondom. és hát a Kultúrvágánynak amúgy van Insta és Facebook oldala, tehát ott utánunk lehet nézni. És vannak például a Helyi TV, meg Veszprém TV is közölt rólunk interjúkat a művésztelep alatt, a kiállításról, meg szóval, hogy tényleg így abszolút mellettünk voltak. És nem hűtlenségből, de most a következő az nem Füreden, hanem Balatonkenesén lesz, ahol megkaptuk az helyi tehát a Délceg Récével közösen ugye, hogy ott lesz a szállás, de ott dolgozni nem lehet, és akkor kellett keresnünk, és a helyi művelési központnak a komoly impozáns méretű tetőterébe fogunk tudni alkotni, sőt a kiállító teret is megkaptuk, tehát ahogy vége lesz a művésztelepnek, a munkák még ott maradnak egy másik
1: hét. És ezt mikor láthatjuk majd a munkákat körülbelül?
2: Ez április 13 és 20 között lesz a művésztelep, és a szombati nap, tehát az 18-19, tehát a végén lesz maga a megnyitó. Hogyha követnek minket, akkor ezt is fel fogjuk rakni az oldalra.
1: Milyen szuper, hogy itt a tavasz, és rögtön tudtok már egy ilyen klassz művésztelep programmal indítani bele a nyárba.
2: Minden évben két alkalmunk van, egy őszi és egy tavaszi.
1: És jó így egyébként együtt dolgozni? Általában a művész lét azért ez egy magányosabb dolog, de azért ez nem egy egyedi dolog, hogy művésztelepek vannak, és elég jók is vannak, sőt, ezek sokszor hosszú távon közösségekké, alkotó közösségé formálódnak.
2: Ugye nem zárt a művészkör, tehát folyamatosan változik. Művészenként két alkalmat szoktunk adni, tehát hogy legyen egy ilyen visszatérés, és hát változik, mert van akinek a második alkalom, a másik művésznek az első alkalom, tehát hogy ez részben nem, tehát ez nem egy ilyen, nem csak a mi koncepciónk, hanem van, aki egyszerűen nem ér rá. Például születik egy gyereke, akivel hirtelen nem tud annyira mobilissá válni, akkor valami más programja van, de mindenkire visszatérünk, és szeretnénk, hogyha újra eljönne. Amúgy a művésztelepeken való lét az egy... Vannak művészek, akik rendszeresen csinálják, ennek vannak hagyományai. Magyarországon művésztelepek régen művészeti alap, vagy MAUE, vagy tehát mindig voltak kezelés alatt direkt művészeknek ilyen művésztelepek, és én amúgy innen gyerekkoromból eredeztetve, mert én szüleim művészek, és én így szoktam. Nekem a nyaralás az valamelyik vidéki kastélyba, vagy művésztelepen történt, ahol volt lehetőségünk, hát most már jó pár van, ami akkor volt, és már más kezelésébe, vagy más funkciót kapott, de de azért régi barátaim is adódnak ebből, tehát más kollégának a gyereke, akiket így közösen családilag megismertünk, és aztán van, aki mai napig a barátom, tehát valami hasonló van bennem, amit lehet egy ilyen romantikus gondolatnak tekinteni, hogy akik itt összetalálkoznak, azok későbbiekben is tartják a kapcsolatot, vagy adott szituban, de egy kicsit mélyebb ismerettséget kötöttek, mélyebbet, mint egy kiállítás megnyitón való találkozáskor, keresik egymást, és felhívják a figyelmet, vagy elhívják egy közös kiállításra.
1: Vannak de művészetről ilyen... beszélgettek? Tehát most... egymás művészetéről?
2: Hát mindenről beszélgetünk. Aha. Nyilván nem, nincsen irányított beszélgetés, de esténként összeülünk, meg hát a műterembe is, együtt dolgozunk. A feszkót, tehát azt a feszültséget, ami az alkotás befejezése okozhat egyes művészeknél, mert túl rövid az idő, azt úgy hidaljuk át, hogy eleve mindenkit kérek, hogy hozzon magával egy munkát, amit ott tuti, hogy ki lehet majd rakni a végén, és hogyha nem fejezi be azt, amit csinál, akkor vagy elhoz a következő alkalomra, vagy majd otthon folytatja, és akkor ez sincsen benne. Van, aki hozza a feleségét, a gyerekét, tehát hogy tényleg megvan ez a... Igen. És vannak olyan programok, amikor így tényleg úgy arra gondolok, hogy én nekem mit hozott, és reményeim azok már visszaigazolódtak, mert azért azt elmondanám még, hogy ez nem az első ilyen tevékenységem. Tehát nekem volt művésztelep alakításom régen, tehát 20 évvel ezelőtt is. Meg galériát is, meg kiállításokat is, meg igen, tehát sok mindent csináltam. És biztos, hogy erős motiváció számomra, hogy a művészek közötti szociális hálót erősítsem. Tehát nekem ez a ez talán fontosabb, mint más egyéb dolog ebben az egészben.
1: Nemrégen volt itt a stúdióban Tallér Ágnes is, az Inda galériából. Mesélte, hogy együtt alapítottátok annak idején a galériát, ami azért a művésztelep az oké, ott igényel némi szervezés, de gyakorlatilag nem kell annyira hosszú távon talán tervezgetni hozzá, de mondjuk egy galériához igen, ilyen ambícióid is voltak, vannak.
2: Ez sem úgy zajlott, hogy én terveztem volna egy galériát nyitni. Ugyanúgy, ha valakivel leülök beszélgetni, és kiderül, hogy milyen vágyai vannak, elképzelhető, hogy tudok ötletet adni, hogyha művészeti területről van szó. Tehát az Ági szeretett volna valamit csinálni, ami fókuszában a képzőművészet van. És hát mondtam, hogy ő közgazdász, én művész vagyok, és voltak már akkor is, még amikor 2006-ban találkoztunk, vagy alapítottuk az Inda Galériát, mert akkor is voltak szervezői tevékenységeim az FKS-ében, vagy szerintem én nem tudom, így születtem. Középiskolában is így akartam mindig valamit csinálni, amilyen szociális együttműködést feltételez, tehát rajzszakkört szerveztem az iskolába, az üresen álló rajzterembe, tehát mindig volt valami.
1: Olyan csendes személyiség vagy egyébként, ez érdekes, hogy ez a kettő kombinálódik benned, ez az erős szervezési vágy, de ugyanakkor egy ilyen nagyon csendes, nyugodt típus vagy.
2: Hosszú távon szoktam gondolkodni, nem, ugye a tűz, ami némelyekben jobban lehet benne van, az úgy hamarabb ég ki, én nekem ilyen nincsen. Valászlik. Tehát, hogy én tartom, és hosszú távon szoktam gondolkodni. Miután nem elvárás, hogy sajnos, egyébként ez egy nagy hiányom, hogy nem anyagi szempontok vezérelnek, és nem úgy találok ki valamit, hogy az kapásból nekem is visszajöjjön. De valahol hiszek abban, hogy ez hosszú távon azért megtörténik. Az biztos, hogy a széna úgy ismer minden oldala, emiatt a sok szervezői dolog miatt, és azt hiszem, hogy azért kinőttem abból, hogy valaki ezen keresztül ítéljen meg, tehát hogy a művészeti téren letett dolgok, a képek, amiket csinálok, azért megtalálták már a gyűjtői oldalt, vagy a kiállítótereket, úgyhogy nem, bár igazából sose féltem ettől, hogy ez nem lesz, tehát erőteljes képen van arról gyerekkorom óta, hogy én festő leszek. Először talán egy ideig szobrász, de aztán egyértelműen festő, és ez így töretlen megvan.
1: Sokáig a Faur Zsófi galériához tartoztál, és most is.
2: Igen. A Zsófi szokott nekem önálló kiállításokat is csinálni, meg csoportosokba is részt veszek, vásárokra is visz, aukciós házakhoz, szóval mindenféle dolgok vannak, amiket ő menedzsel. Ezeket nyilván maguk helyén kezelem, mint művész, a másik oldal, meg az én egyéb tevékenységeim, amik a szervezői oldalam, azt meg most mondtam a riport elején, ezt a barátnőmmel közösen csinálom, meg a Robiékkal, tehát hogy van másik van oldal, akik nélkül az egész nem jöhetne létre, de ez ad egy nyugalmat, és az érzésem, hogy az elmúlt két és fél évben, amióta együtt dolgozunk velük, azóta ez így mélyült, és egyre jobban szeretik. Nem volt számukra közömbös a képzőművészet előttese, de úgy gondolom, hogy a művészek megismerése, látva az, hogy mennyire hálások, és mennyire fontos az, amit csinálnak, és követendőnek tartom minden egyéb ilyen potenciális lehetőséget magába foglaló kezdeményezésnek, hogy fogadjon örökbe művészt, vagy támogasson művészt, adjon olyan lehetőségeket, főleg a mai világban nagyon fontos, ami az függetleníti a hétköznapoktól őket, tehát kiemeli egy picit. A művésztelep talán ezt csinálja. Reményt ad, elfeletteti azt, hogy hova kell visszamennie utána, hogy esetleg anyagi gondokkal küzd, vagy egyéb problémái vannak. Tényleg egy kis sziget, egy kiemelés a hétköznapokból.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy 7 évente, ahogy a sejtek is, a művészeted is megújul. Mesélj egy picit a művészetedről. Azt is lehet, hogy én egy icipicirit bemutatom, hogy tulajdonképpen te egy abszolút absztrakt művész vagy, és nem geometrikus, hanem mondhatjuk azt, hogy mindig organikus formákkal és színekkel, sokszor foltok adják ki a kompozíciót, olyan meditatív jellegű, nyugodt nagyon, mint te. Ahhoz képest most miben változott? Ez volt így eddig körülbelül. Most hogyan változott a festészetet, ha egyáltalán változott ebben a tekintetben, az alapok tekintetében?
2: Számomra nagyon hamar kiderült, ez még a rajszakkörös időkből, tehát a középiskolában, amikor felkészültem, meg utána is én folyamatosan jártam rajszakkörökbe, és kiderült számomra, hogy én se szobrász, se festő, hanem így a kettő között. Tehát, hogy a térbeli élmények érdekelnek a festészetben, a szobrászat is inkább, hogyha van, akkor a szín párhuzamokat mindig tartalmazza, és hogy engem a mozgás annak a térbeli dolognak az, ami leginkább motivál, hogy mozgásba helyezzem. Mostanság mondjuk úgy fellegekbe járok, és ezek a kicsit felhőszerű, mozgó lények azok, amik kitöltik az életemet, és ebben találom meg az örömet, és ez az a perspektívát, vagy feladatokat, amiket önmagamnak kitalálok, és amit nevezhetünk akár fejlődésnek, vagy átalakulásnak.
1: Olyan nehéz egyébként, amikor szoktam magyarázni látogatóknak, vagy érdeklődőknek absztrakt képekről, akár absztrakt geometrikus, akár absztrakt organikus képekről, akkor nagyon nehéz magyarázni tulajdonképpen, mert hogy nem nagyon van mit magyarázni. Szóval
2: de mindig.
1: Sokszor egy ilyen intuitív hozzáállás lenne az, amivel legjobban lehetne segíteni a képek érzékelését, megértését. Te milyen tanácsot adnál egyébként azoknak, akik egy kicsit szeretnének jobban elmélyedni a képeidbe, vagy
2: hát jó,
1: megérteni, hogy mi van ezek mögött a festmények mögött?
2: Jó, hogyha tudjuk, hogy milyen előképekből táplálkozik. Én vonzódom, ha magyar művészetre gondolunk, akkor a Martin Ferenc féle vonalhoz, ami egy ilyen mozgó, teret képző, nagyon szeretem a gyarmati művészetét, tehát hogy van egy szférikus térképzés, ami nekem mindig fontos volt, és ehhez kapcsolódik a világunk természeti oldala, ami dominánsan jelen van, tehát a természeti tevékenységek, azért nem tudom élőnek nevezni, mert ugye az nehezen tudom így szétválasztani, hogy mondjuk egy felhő mozgás az micsoda, az egy élő szövetnek a része, tegyük fel, tartalmaz sok mindent magában, de a madarak is, mondjuk a seregiek mozgása is egy ilyen felhőszerű képződmény, ez is olyan, amit nehéz felfogni, hogy mik a alakulásának a körülményei, vagy miért van, igazából a rácsodálkozás és a csodálat az, ami bennem is létrejön, vagy azt szeretném, hogy ez jöjjön létre a vásznon is.
1: Az a baj, hogy a műsoridőnk végére értünk. De áruld el, hogy mostanában hol láthatjuk a képeidet az április utáni kultúrvágányos művésztelep?
2: Hát a kultúrvágány művésztelepeken ott van, persze ugyanúgy a munkám. Amúgy meg készülök egy augusztus végi, szeptemberi nagy családi kiállításra, Miskolcra lesz ez a kiállítás, egy múzeumi közegbe, édesapámnak óriási méretű installációi, nagyapám egy külön térben a születésének 100. évfordulán lesz bemutatva. Ez egy külön interjú téma lenne szerintem.
1: Akkor szerintem majd beszélgessünk.
2: És nekem pedig nagy képeim lesznek, és most azokat készítem.
1: Nagyon klassz. Köszönöm szépen. Romvári Mártonnal, Marcival beszélgettem az imént, aki festőművész, és egy, ahogy az imént elmesélte, egy művész dinasztia tagja. Köszönöm szépen, Marci, a beszélgetést, és szerintem augusztusban, amikor nyílik a kiállítás, akkor folytassuk, hogyha benne vagy.
2: Nagyon hálás vagyok, hogyha erről is közvetítesz.
1: Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkányi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, egy hét után ismét itt egy új Rebrief.
2: Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
1: És Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével. Ez ugyanis a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatívipari műsora hétről hétre. Lássuk, hogy mi lesz a mai műsorban. A műsor második felében Vernyik Imre, a 44 Labs ügyvezetője lesz a vendégünk, ugyanis a 44 Labs-ben megvizsgálták, hogy milyen tényezők hatnak leginkább egy üzleti vállalkozás vagy egy márka teljesítményének a változására. Előtte beszélünk a SciTech Nutrition vidéki edzőtermeket aktivizáló kampányáról, beszélünk egy svéd napszemüvegmárkának, divatmárkának a kampányáról, a Kimi kampányáról, előtte a Microsoft Excel Copilot AI funkciójához készített felújított spotot fogjuk megnézni, és ezek előtt két magyar spotról lesz szó. Az egyik az a Hintalovon Alapítvány 1%-os reklámfilmje lesz, a másik az pedig a Jettelnek a Hívásban egyszerűbb spotjai, amelyek a Start és Prime hang tarifákat fogják reklámozni. Mielőtt azonban ezekre rátérünk, van még egy téma, amit szerettünk volna érinteni. Ezt a műsort azon a héten vesszük fel, amelynek az elején a Newland cégcsoport vezetője Balási Gyula töredelmesen felajánlotta közbeszerzésekből felhízlalt vállalatait a magyar államnak egy interjúban, és ezen a különös gesztuson felháborodva és felbátorodva a hét folyamán a szakmának különböző szereplői vérmérsékletük szerint fejtették ki interjúkban, social media csatornáikon a véleményüket a Newland működésének, illetve az elmúlt 16 év alatt folyamatosan központosított kommunikációs közbeszerzéseknek a piac torzító hatásáról. És ezt követően különféle kommunikációs szakmai szervezetek is kiadtak különféle állásfoglalásokat.
2: Mi a témában jelenleg nem foglalunk még állást, mert a megnyilatkozások, feltárulkozások és kibeszélés ideje van, ahogy a témához kapcsolódó posztok gyarapodását figyeljük a LinkedIn-en. A megnyilatkozásokat a 444.hu és a Telex is jól összefoglalta, használjátok a Newland vagy a Balási hashtageket ezeken a portálokon, ha elmélyülnétek a kérdésben. Két szemszöget viszont már most ajánlunk, Kovács Levente kreatív igazgató cikkét a kreatív.hu-ról és Erdei István LinkedIn posztját. Olvassátok ezeket, ha a fő pontokat vagy az egyenes két végét szeretnétek megismerni.
1: Ennél azonban jóval könnyedebb szórakozást kínálnak a Jettel hangszolgáltatását promotáló új spotjai, amiben mi történik? Azt látjuk, hogy ha valaki chatten próbál megérteni valaki mást, a barátnőjét, a párját, a rokonát, ismerősét, az milyen chat katasztrófákba és vicces félreértésekre adhat okot, ezek többnyire szóviccek, és helyettük viszont, ha valaki veszi a fáradtságot és megemeli a telefont, és telefonál egy klasszikus hanghívással, akkor milyen egyszerűen oldhat meg bonyolultnak tűnő helyzeteket.
2: Igen, egyébként ennek erős a valós insightja, tehát ezeket ismerjük, hogy a csodám, most már abba hagyom, tényleg inkább fölhívom, tehát nem tudok, én nekem leginkább ezzel nem tudok ennyit gépelni, elegem van, aki általában ugye irodai környezetben, vagy tényleg ilyen sok kommunikációs eszközzel, egyéb csetekkel, felületekkel dolgozik, annak főként az van, hogy na jó, ez jóval egyszer, ez lehetett volna egy e-mail is, de akár egy hívás is, tehát hogy ezt a szitut így alapvetően szerintem több szempontból is ismerjük, legalábbis szerintem egy picit annál több szempontból, mint amennyit a reklámok megmutatnak, hogy ugye ezek a balesetek, elgépelések.
1: De nem érzed azt, hogy ez egy kicsit ilyen régi módi megközelítés, hogy van benne egy ilyen finom boomer szagot érzünk így.
2: Ugyanezt akartam mondani én is, igen, hogy ez egy erősen boomeres megközelítés, tehát konkrétan már csak az nem volt benne, hogy az autokorrekt mindig kijavít, és akkor ez a, hogy ezt így nem tudom elküldeni egyáltalán, tehát hogy igen, ennek van egy bája is egyébként, tehát nyilván, bár ugye itt fiatal célcsoport reklámozzák.
1: Biztos aspiratív célcsoportról van szó. Lényeg a lényeg, hogy igazából így kedvet csinálnak azoknak, akik amúgy is szeretnek hangban telefonálni. Valószínűleg meg lesznek azok sok ezren, sok tízezren, akik rezegnek majd ezekre a helyzetekre és üzenetekre. Ahogy szerintem a Hintalovon 1%-os filmjére is elég sokan fognak rárezegni. A kampányspotban egy apukát látunk, amint nagyon önfeledten tölti el az idejét a gyerekével, többféle helyzetben, utazás közben is, otthon is, van ebbe ilyen játékos birkózástól elkezdve, meseolvasáson keresztül.
2: Sátorozás.
1: Sátorozás, tehát tényleg meg ott vannak azok a pillanatok, amikor egy apa és a gyereke szuperül érzik magukat, és teljesen megfeledkeznek a külvilágról, és a végére érkezik egy olyan narráció, hogy akkor adjuk az 1%-unkat, az adónk 1%-át a Hintalovon alapítványnak. És nekem ez a teljes szétesettség ezen a ponton, hogy tényleg értem azt, meg így felidézi bennem azt, hogy én is szeretnék több időt tölteni a gyerekemmel, tehát eléri maga a spot a célját, talán az egyiket. Na a másikat, hogy ehhez mi köze van az Hintalovon alapítványnak és a nekik adott 1%-nak, azt nem értem, miközben a Hintalovon alapítványnak meg nagyon fontos küldetései vannak, és egyébként semmiképpen sem szeretnénk azt mondani, hogy hülyeség a Hintalovon alapítványnak adni az 1%-ot, mert egyébként az egy jó hely, hogyha odaadja valaki az 1%-át.
2: Igen, egyébként maguk a spotok, ugye itt mi két filmet láttunk, nagyon szépen el vannak készített, szerintem kimondottan igényesek, tehát nem egy átlagos 1%-os filmről van szó. Azon, és pont ez az érdekesség, hogy nekem én valami fajta feszültséget vártam. Ugye láttunk már gyermekkor témában, főként veszélyeztetett gyermek témában nagyon erős spotokat, mi is beszéltünk róla a műsorban, amikor tényleg ez a tapintható feszültség meg kellemetlenség van, vagy legalább valami fajta csavar, de itt igazából ez egy idealisztikus helyzet bemutatása egy olyan apával, aki lehet, hogy meseolvasás közben fáradtam, ott van egy kis fókuszvesztés és bealvás, de hogy csinálja azt, amit az ő apai szerepéből várhatunk egy egészséges gyerekkorban, hiszen ugye itt az a lényeg, hogy számít a gyerekkor, és számít az apa ebben a gyerekkorban. Ami viszont érdekes, hogy kiderül, hogy a kampánynak azért több lába is van, tehát például a Facebookjukon láthatóak azok a fajta posztok, amik ilyen régi reflex mondatokat mutatnak bent, tehát teher alatt nő a pálma, sír katona dolog, meg nem tudom, tehát hogy ezeket megmondják ezek, hogy nem, ezek a régi berögződések, és ehhez egyébként az alapítvány környékéről a szakemberek, vagy akár támogató hírességek mondják el a saját nézőpontjukat. Tehát ezek így kiegészítik egymást. Valószínűleg itt a spotokat úgy szánták, hogy az ember több csatornán fut bele ebbe a kampányba, és ez így jobban összeáll, de önmagukban viszont szerintünk, akkor ebben egyetértünk, hogy nem feltétlenül mozgósító erejűek.
1: Terjünk át a Microsoftnak az Excel beépített AI funkció Copilot promóciós spotjára. Igazából ebben egy dolgot tudnánk dicsérni, azt, hogy volt egy 1992-es csak simán a Microsoft Excel-t bevezető spot, és azt a spotot újraalkották ugyanabban a beállításban, körülbelül ugyanazon a helyszínen, ahol eredetileg azt leforgatták. A
2: szereplők közül is lehetséges, hogy én láttam, hogy valaki nem feltétlenül, mert ez lehet, hogy az volt 30
1: már,
2: éves.
1: Vagy lehet, hogy az már az AI volt. Ajaj, van ok a gyanakvása. Most azonban nem pusztán az Excelről szól, hanem arról, hogy az Excelbe beépített Copilottal nem kell bütykörészni a függvényekkel és az oszlopokkal, hanem helyette ripszorop

0: fölmenő, ilyen kicsit ilyen office karaktereknek ezt a, vagy ilyen föltelmes főnökök karaktereknek egy ilyen szitut, hogy nem tudom milyen kimutatás. Az is érdekes, hogy mai szemmel nézve, hogy én erre sem emlékeztem így 92-ben, még nem excelleztem talán, hogy úristen mennyire, tehát ez négy darab egyszerű probléma volt, tehát kb. Egy szumma meg színezni a sorokat, meg kiemelni, meg valamit átlagolni, tehát hogy amúgy ez hol tartott akkor, és hogy nyilván óriási a kontraszt, hogy mondjuk most milyen szinten lehet ezeket használni, de valóban egy gag, aminek az eredeti spot bája adja a mostani báját is.
1: Nézzétek meg az eredeti spotot, ha a kettőből csak egyet nézhettek meg. Menjünk tovább a Kimi divatmárka, napszemüveg márkának a kampányára, amelyik egy ilyen teljesen furcsa dolog, mint hogyha egy bírósági tárgyalás jeleneteit és különböző tanúit, vádlottjait látnánk, akkor, amikor így ki vannak hívva, amikor így kiszólítják őket a pulpitusra, be kell mutatkozni, el kell mondani a nevüket, ők kicsodák, micsodák, és ehhez ugye le kell tenni a napszemüveget.
0: Igen, ráadásul ugye ők, akik különféle influencerek, leginkább fashion világból, ők ugye amiben bűnösek, azok egy különféle a fashion világhoz kapcsolódó dolgok, tehát a sznobizmus, a nem tudom, a fogyasztás, a vásárlás, tehát hogy valahol itt a magát, ezt az egész fashionizmus jelenséget tették a vádlottak padjára. Ugye ez egy két fiatal által indított svéd napszemüvegmárka, és egyet, tehát ez egy ilyen csodálatos social first megközelítés, pont egyébként csak, hogy került ez ide, hogy nem is reklámszakmai lapokból, hanem itt a múltkori stúdióban mutattam Bencének, hogy a telefonomon, hogy jött szembe, teljesen nem is követem ezeket a dolgokat, és ugye itt megbíztak egy kreátort, aki az egészet gyakorlatilag, tehát fullosan megbízták azzal, hogy ő találja ki a koncepciót, rendezze meg, és akkor igazából ez az ő kezében érvényesült egy ilyen social first gondolattá.
1: De ez igazából most mondod, hogy social first, igazából annyiba mondhatnánk social firstnek, hogy nagy részt állított formátumban, tehát hogy így állítva készültek el a filmek, mint hogyha így...
0: Hát leginkább annyiban mondanám, hogy itt a résztvevő influencereken keresztül terjed, és valójában igazából ez kimondott, tehát nem a formátumában...
1: De ez egy kreatív tartalom, tehát hogy ez egy fikció, egy nagy storytelling, meg van rendezve, tehát nem, olyan szemben mondom, hogy nem social first, hogy egy ilyen fogom a kamerát, belebeszélek a
0: akkor
1: telefonba...
0: Akkor erről vitatkozhatnánk, hogy mi a social first.
1: Nem csak vitatkozunk, hanem erről kell egy fél műsort legalább
0: akkor
1: csinálunk.
0: Akkor ezt most bekezdjük itt be, a nagy social first vitát, és erre szerintem akkor ígérjük meg, hogy szentelünk egy szegmest.
1: Akkor nagyon kevés időnk maradt a SciTech Nutrition-nek a edzőtermeket aktivizáló felhívására, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy keresik a ország legösszetartóbb, legfontosabb, legjobban működő edzőtermi közösségeit. Kati Béla emlékéhez kötődik ez az aktiváció. Több millió forint értékű fejlesztési támogatást kínálnak az edzőtermeknek. Nagyon jó hangzó aktiváció, és tényleg egy ilyen szép cél, szép megközelítés, tök jó, hogy emlékeznek ezzel Kati Bélára, de maga a kivitelezéssel azért vannak problémáink. És az egyik az az, hogy megnéztük a jelentkezési űrlapot, nem olyan egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Hogy kell csinálni egy videót az edzőteremről, amiben elmondjuk azt, hogy ez miért tartjuk a saját edzőtermünk közösségét nagyon összetartónak és támogatónak? Vagy ezt inkább le kell írni majd az űrlapon? És ez hogy lesz így elbírálva? Tehát, hogy az egész ilyen kicsit ilyen zavarosnak tűnt a számomra, és emellett van még egy figyelemfelhívó videó is.
0: Igen, ugye hát meg a márka környékbeli testépítők és hírességek lesznek a zsűri. Valóban ami fontos egyébként, hogy, és ezt még nem mondtuk el, hogy 15 ezer fősnél kisebb települések edzőtermeit keresi, tehát kimondottan a kisebb vidéki termekre szeretnének ezzel támogatni. Én valóban nekem is ez az érzésem, hogy így megnéztem a felhívó videót, és már az is egy eléggé bonyolultan volt megfogalmazva, de hogy valójában tényleg ezt szerintem egy kicsit itt a CTA, a Call to Action résznek annak jóval világosabban kell lenni.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Vendégünk Vernyik Imre a 4for Labs-től. Köszöntünk.
3: Hello, sziasztok.
1: A Growthbook 2026 most érkezett meg tőletek a ti műhelyetekből. Ebbe többek között termékek, szolgáltatások növekedésére hatással lévő tényezőket gyűjtöttetek össze, és ami miatt úgy gondoltam, hogy gyere el és beszélgessünk, mert az derült ki, lehet, hogy felületesen olvastam, hogy csak 13%-ban számít a tényezők közül, különböző tényezők közül az ár. Rá fogunk térni a többi tényezőre is, és akkor fogjuk lenni, hogy ez 13% sok vagy kevés, de nekem azért tűnt kevésnek, mert a vásárolt média jelentősége 46% a

0: ti kimutatásotok szerint, abban, hogy egy termék vagy egy szolgáltatás mennyire lesz sikeres, hogyan tud növekedni. Ez azt jelenti, hogy fontosabb a reklám, mint az ár.
1: Lehetne erre igennel meg nemmel is válaszolni, de bocsánat, hagyj legyek ennél egy picit hosszabb, mert egyrészt azt el kell mondani, hogy nem egy reprezentatív kutatásról beszélünk, hanem mi tavaly összesen 90-nél egy picit több modellt csináltunk, amelyek különböző iparágaknak különböző ügyfeleire készül, és ezt agregáltuk ennek az eredményeket. Okay, tehát ez egy nem egy teljes piacot lefedő éles következtetésekre kell itt gondolni, hanem ennek a 90 projektnek a tapasztalataira, ami szerintem ettől még érdekes elemezni, de emiatt nem tudok úgy válaszolni a kérdésedre, hogy igen vagy nem. Ez az egyik dolog. A másik, az fontos tudni, hogy az a módszert, amit csinálunk, az a változást méri. Az állítás már egyel közelebb van ahhoz, hogy igennel vagy nemmel lehessen leválaszolni, hogy az általunk készített modellekben vizsgált valamilyen üzleti teljesítmény változására 18%-ban volt hatással az árak valamilyen módon történő változása, és 46%, most fejből nem tudom, 46%-ban pedig a fizetett média. Mit jelent ez? Egy olyan piacon, ahol egyébként a terméket jól van árazva, és a változásai nem mutatják azt, hogy hirtelen közvetlenül reagálna rá a fogyasztó, akkor az árnak egyébként az üzleti teljesítményben kisebb jelentősége lesz, ugye, mert változásról beszélünk, mint a fizetett médiának, amit, hogyha annak az erősségét folyamatosan változtat az időszakban, ez alatt a vizsgált időszak alatt, vagy nem folyamatosan vagy jelent, hanem kampányszerűen, ezeknek a kampányszerű jelenléteknek a hatása az üzleti eredményekre, az könnyebben kimutatható lesz, mint mondjuk az árnak az ennél kisebb mértékű változása.
0: Tehát akkor azért az, amit kb. Nagyon sok kutatásban el szoktak mondani fogyasztók, amikor megkérdezik őket, hogy minek alapján döntöttek, és akkor minek alapján választottak autót, vagy banki szolgáltatást, vagy bármit, azt, hogy elsőre azt említik, hogy ár, de ezt nem kell megkérdezni, az továbbra is fontos. Itt igazából arról van szó, hogyha el akarunk mozdulni egy valamilyen nyugvó pontról, akkor ez a kutatás visszaigazolja, hogy érdemes médiába fektetni.
1: Egyrészt igen, nem leszek ma egész nap ilyen bonyolult, de mégis azt
0: hozzá...
1: Ezek bonyolult dolgok. Erre a rövid válaszom az, hogy igen, de azt figyelembe kell venni, hogy az árra általában nem döntési szempontként kell tekinteni, hanem úgynevezett benchmarkként. Tehát, hogyha egy bizonyos küszöböt meghalad az ár, azt már nem fizeti ki, azt nem áldozza be a fogyasztó. Ha bizonyos határon belül mozog, tehát ez olyan, mintha egy checklist lenne. Ár rendben van, pipa. Nem arról van szó, hogy az ár 5%-kal feljebb ment, és abban a pillanatban úgy reagálsz, hogy nem veszed meg, hogyha az egyébként belül van azon a határon, amit te még hajlandó vagy azért a márkáért vagy termékért áldozni, amit meg akarsz venni. Oké? Tehát nem ennyire érzékeny a piac reakciója egy árváltozásra. Egyébként az érzékenység az mérhető, csak az már nem egy marketing mix modell feladata, hanem más keresztár rugalmasság és többi más statisztikai módszertanok mérik, de ennyire nem érzékeny a fogyasztó az árváltozásra, inkább az inflációra.
0: Nézzük meg a másik három tényezőt is, mert igazából eddig beszéltünk az árról, beszéltünk a vásárolt médiáról, média használatról, és volt még a másik három tényező, amit néztetek a Glossbookban, hogy mi van hatással egy márkának a növekedésére, egy gazdasági teljesítménynek a megváltozására.
1: Ugye beszélünk külső tényezőkről.
0: Igen. Kb. Az ilyen időjárás, meg a gazdasági környezet változása is hasonlókat értettetek alatta.
1: Igen, pontosan. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon jellemző mutató az a fogyasztói bizalomindex, amit mi rendszeresen vizsgálunk a projektjeinkben, hogy érzékeny a fogyasztói bizalomindexre a lakosság vagy sem, és úgy ehhez hasonló tényező az infláció. A fogyasztói bizalomindexet zárójelben mondom, csak azért szeretjük jobban, mert abban van egy jövővel szembeni elvárás is, tehát azt mondja el, hogy a jövőtől én azt várom, hogy gazdaságilag nekem a helyzetem jobb lesz, illetve a gazdaság helyzete is.
0: Ez az, amit a kutatásokban úgy szoktak megkérdezni a fogyasztóktól, hogy ön szerint jó irányba halad-e az ország, jó irányba halad-e a város, az ön élete jó irányba tart-e?
1: Így van. Ez egy tipikusan külső tényező, amit vizsgálunk a modellekben. Ilyen külső tényező, amit említettél, mondjuk megfázás elleni szereknél, vagy a sörpiacon, az időjárás, azt a mai napig állítják, hogy sokkal nagyobb hatással van a hőmérséklet a sör eladására, mint bármilyen marketing tevékenység. ami talán így sommás, de azért is sok mindent elárul erről. Ez az egyik külső tényező. Az annak az üzenete, hogy a külső tényezők milyen hatással vannak a vizsgált mutatóra, vizsgált üzleti eredményre, annak az a jelentősége, hogy mennyire van kitéve egy márka a külső tényezőknek. Ha 18%-ot mondunk, az a kitettség egyébként abszolút nem nagy. Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy az általunk vizsgált piacokon, az általunk vizsgált márkáknál a márkák kitettsége a külső tényezőkkel nem volt nagy ebben az időszakban.
0: Beszéljünk tehát akkor a többi tényezőről. Mi az, ami számít még a média használaton, a külső tényezőkön és az árazáson kívül?
1: Hogy említsem elsőként a báziskeresletet.
0: Egyébként ez a legmagasabb a ti grafikonatokban. Itt csak, hogy így összehasonlítsuk a százalékokat, amiket emlegettünk, ez 54%, szemben a 46% média használattal.
1: Így van. Ugye, hogy kezdjem azzal, hogy mit jelent a báziskereslet? A báziskereslet, tehát úgy definiálja a statisztika, hogy az a mennyiség, amit akkor is megvennél, ha egyetlen többi tényezőt se használnál. Vagy bocsánat, eladnál. Csak én már a fogyasztó szempontjából mondtam. Magyarul, ha semmilyen erőfeszítést nem teszel, mint márka, akkor is eladod azt a mennyiséget. Mi lehet ebben benne? Paradox módon benne szokott lenni a disztribúció. A disztribúció léte a bázisban annak köszönhető, hogy általában a disztribúció változása pici. Ezért nem mutatja ki, ugye, mert változásról beszélünk, ezzel kezdtük a beszélgetés elején, ezért külön nem mutatja ki a modell a disztribúció hatását, viszont tudjuk, hogy anélkül nincs eladás, ezért az esetek nagy részében a bázis részeként tekinthetjük a disztribúciót, természetesen csak akkor, hogyha olyan piacról beszélünk, ahol a disztribúció ilyen módon értelmezhető. Az egyik ügyfelünk azt szokta erre mondani, hogy a disztribúció akkor kerül be a modellbe, ha baj van vele. És ez igaz, mert akkor van valami nagy változás, amit a modell kimutat. A másik tényező az a márka. Ugyanis a márka erejét ma Magyarországon vagy nagyon ritkán mérik a márkák, vagy olyan gyakorisággal negyedévente, fél évente, amit modellezés szempontjából nehéz értelmezni, ezért külön mutatóként nem jelenik meg a modellekben, viszont ilyen értelemben beletagozódik, csúnya szóval élve, a bázis értékbe. Magyarul a bázis kimutatja, hogy a márkádnak volt-e olyan ereje, hogy anélkül is, hogy külön promócióznod kellett volna, külön árakat mahinálnod kellett volna, a fogyasztó a márkád erejét figyelembe véve bent a boltba is megvette a termékedet.
0: Akkor én ezt igazából, hogyha ezt az alapkínálat base demand oszlopot nézzük, ezt, amiről most beszélünk, 54%, amiben mondtad, hogy benne van az alap disztribúció, illetve a márkának az értéke, ha ezt átfordítom a fogyasztó szemszögébe, ez biztos módszertanilag nagyon hibás, csak játszunk el a gondolattal, akkor ez az, ami az alap megszokásról szól, az, hogy ebbe a boltba szoktam járni, ebbe erről a polcról ezt szoktam levenni.
1: Amit egyébként hívhatunk bondingnak is.
0: Aha.
1: Hát, hogyha nem akarunk márka erőt, meg ilyen magasabb ívű kifejezéseket használni, ez a kötődés. Hát lehet, hogy a kötődés az egy hétköznapi terméknél, ugyanilyen hétköznapi, ahogy te elmondtad, lehet, hogy mondjuk egy bonyolultabb döntési hozatalnál, hozatal rendelkező terméknél, mint mondjuk egy autó, ez már márka erőnek tekinthető. Igen, ez ezt jelenti, hogy annak, hogy te korábban hogyan sáfárkodtál a márkád erejével, az megjelenik a bázisban, hogyha nincs erről külön mutatód, ami ennek a változását egyébként mutatna. És ezért van ennek az 54%-nak óriási jelentősége.
0: A 4-4-Lab oldalán lehet megtalálni a Gross Book 2026-ot, azt, aki így elmerülne egy kicsikét jobban a részletekben és a számokban. Imre, nagyon köszönjük, hogy ismét vendégünk voltál a Rebriefben, és ilyen izgalmas eredményekről beszélgethettünk.
1: Én köszönöm.
0: Rebrief pedig egy hét múlva ismét lesz. Mindenkinek jó rádiózást, jó hetet kívánunk.
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délutáni csütörtök szokás szerint fél öt múlt néhány perccel. Ez a földgömb rovat ideje, és az eddigi legfrissebb lapszám van előttem, és Jakab Gusztáv a telefonvonal másik végén, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense. Jó napot kívánok!
2: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Jó napot!
1: Fotók és egy rövid írás, a pofók árva csalán, pofók, majd ezt megmagyarázza Gusztáv. Csak egy pici sztori az elején, készültem a beszélgetésre, tudtam, hogy ma beszélünk, de tegnap én még délután, az eső után akartam kaszálni egyet a patakparton, hát kaszálgatni, ahogy én tudok, és csak a képet néztem meg a Földgömb magazinban, a pofók árva csalánról, és ahogy mentem le a patakpartra, ez ugye Pomász környékén van, ez később fontos lesz, kaszáltam, a virágos növényeket próbáltam meghagyni, kihagyni, hát azért néha áldozatul esett egy-egy, és hó, mondom, de jó, hát holnap Jakab Gusztával pont erről a növényről fogok beszélni, mert ott az árokban én pofók árva csalánt véltem felfedezni. És aztán utána elolvastam este a kaszálgatás után a cikket, hú, mondom, ez nagy hiba volt, mert ugye ez védelemre szoruló növény, hát még jó, hogy ugye a virágos bokrokat úgy nagyjából meghagytam, de mondom, volt egy-két áldozat. És aztán rájöttem, mikor pontosan elolvastam a cikket, és megnéztem a képeket, és más képeket is, hogy hát ez egy nagyon gazdag faj, 40-50 fehér, bársonyos, sárga, piros, és aztán rájöttem, hogy én valószínűleg a pirosból kaszálgattam, ugye, ott az árokparton, de remélem, hogy nem a
2: pofók. Az a legvalószínűbb. A pofók árva csalán ez kifejezetten egy ritka faj. Igazából Magyarországon egyetlen egy helyen tudjuk jelenleg az előfordulását, ami őshonos, de Pomásztól nem messze, ugye Szentendrén, a Bükkös pataknak a várterében, vagy a Bükkös patak mentén is ismerünk egy állomány, de az minden bizonnyal kertből kivadult dísznövény lehet, és meghonosodott állományról van szó. Hogy hol él ez a növény, ez a pofók árva csalán eredetileg, egy nagyon különleges faj, Magyarországon igazából csak egy helyen fordul elő, a Dráva mentén, Zákány, Őrtilosi dombsor mentén. Ez a terület közvetlenül a Dráva parton van, és ugye a Drávára, a Dráva folyóra néző völgyekben él ez a növény. Tőlünk nyugatabbra elsősorban ugye Horvátországban, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában, tehát a illi területeken jóval elterjedtebb, de a magyar határ az elterjedési területen csak egyetlen egy helyen lépi át, Zákány-Őrtilosnál. Érdemes egy kicsit tisztázni, hogy mit is jelent az illír elnevezés, az illír flóraelem, az illír terület. Ez gyakorlatilag a Nyugat-Balkánt jelenti, és kicsit furcsa lehet ez a földrajzban kevésbé járatos hallgatóknak, mert az illír területre az jellemző, hogy kifejezetten itt ilyen közép-európai balkáni viszonyokhoz képest viszonylag magas csapadékkal, sok éves csapadékkal jellemezhető ez a terület, hogy egy számot is mondjak, ez 800 és 1300 milliméteres éves csapadékot jelent, de ez akár kedvező körülmények között, akár a 3000 milliméteres éves csapadékra is felhúzhat, vagy akár még e felé is, ami Európában is egy kiemelkedő mennyiségű csapadékot jelent. Ugye ez azért van, mert a földközi tenger, az Adriai tenger felől itt nagy mennyiségű csapadék tud lecsapódni már a legelején, amiből viszonylag kevés érjen már el Magyarország. Ugye csak összehasonlításként, ez mondjuk Zákány-Őrtilos környékén, hát jó esetben olyan 800 milliméteres éves csapadékot jelent, tehát milyen illír területnek már nagyon erősen a peremény vagyunk csak. Hát ugye az Alföldön meg örülünk már az utóbbi években.
1: Hát ezért vagyok nyugodt, mert Pomázon 3 hónapja nem esett, csak most ugye a héten vagy a múlt héten, úgyhogy ez biztos nem pofók volt, amit kaszáltam. Ez most már egészen biztos.
2: Igen. Tehát ez az illír terület, ugye ha konkrétan helyszínt akarom mondani, ahol a magyarok sűrűbben megfordulnak, ez mondjuk a Plitvicei tavaknak a környéke. Tehát itt mondjuk lemegyünk Horvátországba, akkor egy kicsit a furcsa dolgot látunk, hogy itt dús, zöld, buja vegetáció van, aztán amikor kiérünk ugye az Adriai tenger partjára, főleg nyáron, akkor ott ez a mediterrán kopárság, kiégettség, az ugye komoly kontrasztot jelent az illír területekkel viszonyítva. De akkor a pofonkárva családról néhány dolgot.
1: Meg a nevét, a Gusztáv a nevét tisztázzuk, hogy nem pufók, hanem pofók. Igen.
2: Nem pufók, őszintén szóval én fiatalabb koromban meg voltam győződve, hogy itt elírták ennek a növénynek a nevét, és itt valami tényleg ilyen pufók, kövérkés növényről van szó. Szóval, hát valóban egy kicsit a virága, ugye itt ajakos virágú növények közé tartozik ez a faj, és a maga a virágának a torka, az egy kicsit a tényleg a kövérkés, mint olyan tokája lenne ennek a növénynek, de tévedtem. Igazából ennek a pofóknak van egy tájnyelvi szó. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy jóképű, csinos, szép.
1: Pofás.
2: Nem véletlen, pofás, igen, pofás. Nem emberekre szoktuk mondani, olyan pofás gyerek, vagy pofás fiatalember, ilyeneket szoktak mondani. Hát tényleg egy szép növényről van szó, tehát
1: majdnem orra ide.
2: Igen. Néha ugye laikusok azt hiszik róla, hogy itt valami orhideáról van szó, de hát a rokonság. De legalább a virág egy kicsit hasonló, ugye külök egy kicsit hunyorgunk, vagy csak félszemmel nézzük, tehát van valami gyenge hasonlóság, de semmi rokonság az orhideák meg a pofonkárva család között.
1: Nagyon gazdag azért ez a rokonság, ugye próbáltam felsorolni, talán csak a levelek hasonlóak.
2: Magyarországon egy olyan 6-8 fajra emlékszem itt, ugye még erről érdemes beszélni, hogy miért árva család. Ugye a családoknak jellegzetes levele van, és az árva családoknak nagyon hasonló a levelének a formája, a levelének az arakja. Ugye az árvaság az nem azt jelenteni, hogy ezek mind elvesztették a szüleiket, hanem arról van szó, hogy az árva jelző az a magyar nyelvben azt is jelenti, hogy nincs felfegyverkezve, nem csík. Tehát ugye a többi család, a csípős családokat, hogyha megnézzük, akkor azok félbeporzású fajok, tehát ilyen zöldes, sárga, jellegtelen, apró virágaik vannak, míg az árva családoknak szinte kivétel nélkül szép dekoratív viráguk szokott lenni. Tehát nem csak a pofókot, hanem például a sárga árva család is előszeretettel ültetik kertekben, vagy a fehér árva család, ugye egy szép gyomnövény az is megjelenik így háza környékén kertekben. Tehát az árva az esetben azt jelenti, hogy ugye nem egy csípős csoportról van szó, tehát nincsenek olyan csípős családszőrei, mint mondjuk a nagy családnak.
1: Fegyvertelen, de azt tudtam, hogy olvastam, hogy fagytűrő és inváziós faj, tehát ezért is jöhet ki kertekbe, ugye, mert nagyon szépen terjed, és talán akkor a bükkös patakba is így került ki valamilyen módon, hogy valaki kivitte, vagy kidobta a töveket, fene tudja, de akkor így kerülhet oda, nem?
2: Hát itt spekulálunk, hogy hogy kerülhet oda, a legvalószínűbb az, hogy senki nem hogy ott kiültethette, de ugye olyan nagy a távolság az elterjedési, jelenleg ismert elterjedési területéről, hogy erősen gyanítható az, hogy ez nem természetes módon került oda. Vannak a Visegrádi hegységben más olyan növényfajok is, például a ciklámen, amiről sejtjük, hogy nem természetes módon került az erdély ciklámen a Pilisbe, illetve a Visegrádi hegységbe. A ciklámen esetében az is gyanúra ad okot, hogy egykori középkori kolostorkertek környékén van kivadulva. Valószínűleg ezekből a kolostorkertekből már évszázadokkal ezelőtt kikerületek. Meghonosodott az itteni erdők aljában, mi pedig gyönyörködhetünk bennük.
1: Mint ahogy egyébként az árva csalánokban is, mert most, hogy láttam a cikkedet a földgömbben, és kaszálás kapcsán utána jártam a dolognak, hogy mennyire közöttünk van, mennyire elterjedt a többi fajtája, és hogy mennyire szépek ezek, mennyire különlegesek sokfélék. Szóval ilyenkor, hogy ha az ember picit lehajol, meg figyelmes, akkor mennyi mindent láthat. Hát például, amit most elmondtál, úgyhogy ezért jó egy-egy ilyen edukációs írás, meg fotó sorozat a földgömbrovatban.
2: És ott ilyen nem csak mi gyönyörködünk benne, de nagyon fontos táplálékforrás a beporzó szervezeteknek is. Tehát azért is érdemes megkímélni ezeket a szép virágú gyomnövényeket, amik így megjelennek a kertünkbe. Legalább ideig, óráig, amíg virágoznak, érdemes őket megkívülni.
1: De legelterjedtebb Magyarországon a sárga féle fajta?
2: Hát inkább a piros sárga talán, ez egy kisebb termetű.
1: Igen, ez a rózsaszínes inkább.
2: Ez egy kisebb termetű növény, az a magyar pusztákban is, ahol én ugye előszeretettel kijárok, tömeges tud lenni mindenféle bolygatott területeken, ahova hajószágot tartottak, ott felszaporodik. Még a bársonyos sárga talán az még egy kisebb termetű, kevésbé dekoratív növény, az is rendkívül gyakori fajnak számít. De a legdekoratívabbak a sárgárva csalán, illetve van még egy a foltos árva csalán, aminek egészen foltos levelei vannak, az egy picit hasonlít a pofók árva csalánhoz. Talán ennyit érdemes elmondani még, hogy miről lehet megismerni, vagy mi különbözteti meg a pofókot a többi fajtól. Ugye ez egy piros virágú, szép tarka virágai vannak, ilyen piros, lila, fehér tarka virágai vannak, és a virág torka az jellegzetesen megduzzadt, de első ránézésre is könnyen meg lehet őket különböztetni, mert a pofók árva család sokkal nagyobb a többi fajnál, tehát kifejezetten nagy méretű faj, már a rendes, csípős, nagy családnak a méretével ostromolja. Ez a növény, míg a többi árva család az ennél sokkal kisebb szokott lenni. Tehát a levelőnek a hossza is 10 centi meghaladhatja akár a pofók árva családnak. Tehát ez tényleg egy nagy méretű dekoratív fajról szó.
1: Ismerjük meg és gyönyörködjünk benne. Nagyon szépen köszönöm a pofók árva csalán története és leírása. Jakab Gusztávtól, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense, és az egyelőre legfrissebb a március-áprilisi Földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
6: Mi történik, amikor egy tudományos felfedezés megváltoztatja a világot? Vajda Katalin Láncreakció című drámája Szilárd Leó élettörténetén keresztül tesz fel kérdéseket tudományról, hatalomról és felelősségről. Rátóti Zoltán rendezése Görög László főszereplésével a Pesti Vigadóban. Bővebb információ vigado.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Drágul az átutalás a Revolutnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja.
0: Időjárás jelentés.
7: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Szép délutánt mindenkinek, ez a Fintech világa. Péntek van, délután van, és ez a Trend FM. Két vendég a stúdióban, Liderel Fruzsina, a Bitget szóvivője, Siklós Bence, a PIK tanácsadója, biztonság a kripto tőzsdéken. És azt mondtam Bencének, mielőtt jöttél, Fruzsina, hogy azért hogy megváltozott a világ, mert most olyan dolgokról fogunk, vagy fogtok leginkább beszélni, amit a kriptóhoz nem kötöttem én például, de szerintem a Bence sem mondjuk néhány évvel ezelőtt. Teljes változás van a fogyasztói igényekben a kriptóval, a kriptot tőzsdével, a kriptotermékekkel kapcsolatban, de lehet, hogy ez csak az én fordításom. Bence, ezt mennyire lehet megerősíteni egy másik generáció szemszögéből?
2: Abszolút, igen.
1: Egy konzervatív fiatal szemszögéből.
2: Tehát én már azért egy ideje ott vagyok a kriptopiacon 2020 végétől, és azért láttam már egy-két cifra dolgot. 2022-23-ban például történtek, kriptotőzsde összeomlásoktól kezdve csőd, ökoszisztéma.
1: Jó, hát láttál nagy szárnyalásokat, és láttál, igen, már, tehát és, láttál már fordulatokat.
2: És ennek nyomán ugye nem volt meglepetés, hogy a szabályozók, meg a hatóságok azok egyre jobban ráfeküdnek erre a témára, és hát igen, ugye az elmúlt években egyre jobban sikerült ezt erősíteni. Ugye a MiCA szabályozás Európában az már 2024-ben bejött, ugye Amerikában is egyre jobban kezdenek erre odafigyelni az SEC oldaláról egyrészt, meg ugye kormányzati szinten, és ennek hatására ugye egyre több intézményi szereplő is belép a kriptopiacra, úgyhogy ez egyre fontosabb.
3: Igen, és hát régen, ahogy mondod, ezt a 22 környékén lehetett gyorsan nagyon jó pénzeket keresni, de mondjuk még gyorsan jobban veszteni is, és ahogy azt elég sokan megtapasztalták, utána elkezdett itt szépen fokozatosan átalakulni, hogy ne csak az legyen, hogy baromi gyorsan nagy profit, hanem hogy egy kicsit a biztonság is elkezdett jobban szerepet játszani. Most meg már a kriptofelhasználóknak az egyik legfőbb keresett dolga, hogy melyik platformon tőzsdézzen mondjuk.
1: A transzparencia, meg a bizalom.
3: És a bizalom. Így van, és ezt nem gondoltuk egy pár éve.
1: Mert fordult a szabályozó, meg fordultak, de amit mondtál, ezt csak részben értem. Azért fordult a világ, mert nem akarta, hogy ne a klasszikus pénzügyi világ fölözze le a kamatot, a befektetést, az összes többi. Tehát ezért aztán elkezdték. Ez is benne van, inkább
2: igen,
1: így.
2: Igen.
1: De a fogyasztói oldal is leváltozott, vagy teljes fordulat.
3: Teljesen.
1: Nem a radar alatt akarnak. Ő a radar alatt lehet, hogy akar lenni, de egyébként minden legyen a képernyőn transzparensen. Valahogy így
3: van,
1: tűnik, de ezt kell megvalósítani.
3: És most ténylegesen azt keresik a felhasználók, hogy van-e valóban a kriptocégek vagy a váltók mögött fedezet, és hogy tényleg nem lesz-e olyan, hogy egyszer csak egyik éjszakáról a másikra eltűnik a pénz, vagy ha eltűnik, akkor ez hogy lesz utána rendbehozva?
2: Igen, ez egy vicces történet, ami velem megtörtént, még 2022-ben, ezt nem tudom, hogy meséltem-e, de ugye akkor volt egyrészt az FTX csőd az év végén, ugye nem azzal indult az egész medvepiac, hanem még májusban volt egy Terra nevű ökoszisztéma, ami hát nagyon sok mindent kínál, többek között volt egy natív tokenje is, meg volt egy stablecoinja is, ami ugye alapvetően nem kéne, hogy változon az árfolyama, mert ugye az árfolyam hozzá van kötve papíron, valami másik eszközhöz, dollárhoz, euróhoz, viszont ennél a stablecoinnál ez egy más fajta mechanizmus volt.
1: Apró betű.
2: Igen, itt ez egy algoritmikus stablecoin volt, tehát nem volt mögötte semmiféle fedezet, hanem algoritmusok tartották egyensúlyban az árfolyamot, és lehetett itt egy olyan lehetőséggel élni, hogy ha lekötöd ezt a fajta stablecoint, akkor 19,5%-os éves kamatot tudsz rá kapni. És akkor még ugye zöldfülű kriptósként ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy ezzel értem is ezzel a lehetőséggel, csak aztán ugye bejött a krak, és ezt az egész ökoszisztémát ezt feltörték, akkor a stablecoinnak a pegje, vagyis az, hogy egy dollárt ér egy stablecoin, az megváltozott, bezuhant az egész, és akkor az összes pénz az elúszott elég hamar, úgyhogy itt nagyon sokan megégették magukat, köztük én is, de ebből tanultam úgy, hogy azóta már én ezeket eléggé óvatosan kezelem, és...
1: Azóta, hogy ilyen konzervatív.
2: Igen, és itt tényleg mindig arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy ilyen eseteknél, vagy lehetőségeknél, hogyha túl szép, hogyha igaz legyen, akkor általában az átverés.
1: Jó, de akkor ez most nagyon fontos, hogy mondjuk a Bidget, és akkor Fruzsi mit mond, hogy ő mire épít, és a bizalmat hogy építik, és mik azok a fundamentumok, amik az ilyen megégett ügyfelek, vagy bizalmat, mondjuk én nem égtem meg, de bizalmatlan ügyfél vagyok, ami rám hathat, és hatnia kell.
3: Egyrészt szerintem a Bidgetnél ez a személyes kontakt, tehát hogy a CEO hetente kommunikál a felhasználók fele, tényleg a saját arcát felvállalva személyesen, ez mondjuk egy tök nagy bizalmat tud adni a felhasználók fele, és nem mellesleg van egy több millió dolláros biztonsági found, egy biztonsági alap, ami garantálja azt, hogy itt nem tudnak ilyen dolgokat
1: tenni. Pont, mint az utazási irodáknál,
3: ugye? Így van. És ezt a személyes kontaktot is azért próbáljuk fenntartani a felhasználókkal, hogy érezzék, hogy ez nem csak egy marketingfogás, hanem hogy itt tényleg van mögötte valami. Illetve ugye egy korábbi adásban beszéltük is, hogy az edukáció a Bidgetnek az egyik legnagyobb lába, ami egyre inkább csak épül, hogy ne csak tudják, hogy biztonságban vannak a felhasználók, hanem hogy értsék is, hogy miért, és hogy ez pontosan hogy működik.
1: Ez nagyon fontos, mert aki nem edukált, az könnyebben csalódik, és könnyebben jár rosszul, ugye?
3: Így van. Én is ilyen hasonló sztorikban szerintem 15-ször legalább belefutottam, mint a Bence, csak kisebbekben, illetve 2022-ben egy komplett havi fizetésemből metaverzum földeket vettem NFT-sítve.
1: Na, arról milyen jókat szoktunk beszélgetni.
2: Kedvenc témakör.
1: Igen. Aztán földeket vettél?
3: Metaverzum földeket, egy komplett havi fizetésből. Kocsit nem. És azóta se látom ezeket a földjeimet, sem meg a pénzeimet, sem nagyon érdekes módon.
2: Ja, hogy nem is kaptál érte végül, sem, hogy nem tudtad.
3: Ezek bent ragadtak egy walletben, ezek a földek NFT-sítve, és egyre menegetett föl le az értékük, aztán kaptam egy sajtóközleményt, hogy amúgy megszűnt azóta ez a cég. Úgyhogy most vannak teljesen értéktelen föld darabjaim, nagyon sok ezer dollár értékben.
1: Ez nem, hogyha holdon vagy valami csillagon venni van. Ott meg én bolygót is el lehet nevezni, és az körülbelül ugyanennyit
2: ér. De amúgy nagyon érdekes, hogy így minden évben hogyan változott, vagy változik ezeknek a kriptós szkemeknek a narratíva. Uh-huh. Volt metaverzumos, volt ez a ugye 20%-os éves hozam staking lekötés, aztán meme coinok, és akkor hát abból az a tavaly évben ment nagyot, ugye Trumptól kezdve mindenki, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz az idei év slágere, vagy az elkövetkezendő évek slágere.
3: Igen, alig várom.
1: De a kriptotőzsdék azért abban is változtak, hogy már mást kínálnak, mint az elején kínáltak, ugye?
3: Igen.
1: Már a megváltozott fogyasztó igényeket képezitek le tulajdonképpen?
3: Gyakorlatilag igen, meg a fogyasztói igényeket folyamatosan követve a Bitget részéről is, illetve más váltóknál is tudom, hogy ők is nagyon nézik, hogy mik az igények, és hogy mik azok a problémák, amikre megoldást kellene találni nagyjából, illetve hogyan lehet újabb és újabb felhasználókat hozni, hogy kipróbálják ezt, és ugye szerintem erről lehet, hogy beszéltünk is korábban, hogy például a Bitget az ezért is alakult át univerzális tőzsdévé, hogy ne csak kriptó legyen rajta, hanem sima pénz is összecsúszik, igen, és hogy gyakorlatilag eszközökkel is lehet most már rajta kereskedni.
1: Igen, mert én mindig a fogyasztót tudom nektek hozni, mert hogy én már nem biztos, hogy kereskedni akarok, nem biztos, hogy tőzsdézni akarok, de akarok megtakarítást, hogy valahol kezeltetni, akarok egy tisztességes hozamot, de közben transzparenciát is akarok, de mindezt a kriptótól várom el, ami azért egy ilyen nagyon, nagyon nehéz történet azért nagyon sokaknak, még szerintem a világ nagy részének még nehéz dolog, tehát ezt kell valamilyen módon jól mutatni és jól csinálni.
3: Így van, és egyébként nem kell egyből ilyen gigantikus hozamokat várni semmit, hanem teljesen óvatosan lehet ezt csinálni kis lépésenként.
2: Igen, az a probléma szerintem a legtöbb esetben, hogy a fogyasztók, felhasználók fejében az a kép, hogy akkor kriptó, akkor most
1: akkor
2: én
1: 80 volt, ma már 160.
2: Én elmegyek a 100-szoros hozamra, és akkor jön a pofárás is, de hogyha már valaki tényleg egy 20-30 vagy akár 50%-ot el tud érni mondjuk egy-két év alatt a kriptós befektetésekből.
1: Hát 19-et se sikerült. 50.
2: De azóta
1: beszélgettük a Georgról is, meg a Seorról is. Én szerintem ez más ügyfélkör. Mert az az ügyfélkör, aki 50-et kaszált meg 100-at kaszált, az nem fog lehajolni most neked az 5-8-ért, ha a Fruzsi azt mondja, hogy ilyen is van. De az az ügyfél, aki nem volt még, és óvatos, és most beleteszi az egyik lábát a malacka házába, az azt mondja, hogy egy 8%-ért az már nézzük meg, hogy mi ez az egész cucc, nem?
3: Valószínűleg igen.
1: Én legalábbis ilyen fogyasztó vagyok.
3: Igen, illetve

0: vagy akkor leköt kisebb összegeket. Tehát, hogy azért ilyen kis kísérletezéssel szépen fel lehet a kriptóval.
1: De azért ez egyre inkább csúszik össze a klasszikus pénzintézetek.
0: Igen.
1: Tevékenységi köréhez, stílusához, átláthatóságához, nem?
0: Igen,
1: valami alapjához,
0: teljesen, igen, e felé kezd átalakulni, hogy a kriptós intézetek is igazából azt az alternatívát próbálják kínálni, hogy lehet ezt is bankként kezelni, és csak tartani például az embernek a pénzét stabilabb coinokban.
2: Hát igen, csak itt ugye meg mindig előjön az, amit én szoktam mondani, hogy sose tarts pénzt tőzsdékkel, mert ugye, hogyha nem a te kulcsod, not your key, not your money, szó, ilyenkor mindig érdemes a hideg tárcára kiküldeni, és akkor így viszont már így szembe megy valamilyen szinten a két történet, mert ugye a bankoknak ugye az a lényeg, minél több pénzt tartsanak ott a platformon, viszont a felhasználó felől meg ugye az a legfőbb, a legbiztosabb, ugye
1: kriptos, a trezorban van, kriptos, kvázi,
2: hát igen, a saját fizikai cold walletet van, igen, igen, és akkor ezt például hogyan tudjátok feloldani ezt az ellentmondást?
0: Hát például ezekkel a biztonsági tartalékkal ezzel remekül nem tud eltűnni a Bitgettől a pénz. De viszont természetesen, mint hogy az ember a bankkártyáját is el tudja hagyni, és utána azt azért könnyebb helyre állítani. A bankoknak erre még azért nyilván egyszerűbb a módszere, viszont ha az ember egyedül fér hozzá a saját fiókjához, akkor azért itt sem tud óriási probléma történni, de egyébként a cold walleteket én is javaslom mindentől függetlenül, mert azért mégiscsak biztonságosabb így.
1: Mennyire látjátok az ügyfeleket, a profiljukat, tehát mennyire lehet látni, hogy...
0: Van egy alapszintű KYC, tehát hogy úgy, ahogy felregisztrálunk, meg kell adni egy csomó olyan adatot, de ezekre, igen, tehát ezekre a rendszer rálát, de ugyanúgy kezeli, mint ahogy egy bank.
1: De ez nyilván érdekel benneteket, hogy kik jönnek, tehát kik voltak eddig, kik jönnek. Azt lehet látni, akár korosztályokban? Tehát azért...
0: Korosztályokban igen, nemekben, korosztályokban valamennyit lehet látni.
1: Ez baromira érdekelne engem.
0: De
1: érdekelne.
0: Azért ez még mindig kriptó. Szóval, hogy itt átlátható, de nem egy centralizált. Tehát, hogy nem olyan szintű egy kriptós regisztráció, mint amikor gyakorlatilag átvilágítanak.
1: Nem is akart nekem a korosztály, meg a nem elég lenne. Tehát az, hogy ki az, aki már billen a kriptó felé valamilyen módon. Mert nyilván volt egy alaphalmaz, de nyilván ez aztán rétegződik.
0: A tavalyi éves felmérések alapján a 18-tól jelenleg 65-ig vannak például Bitget felhasználók, és egyre nyitottabb az 50 pluszos korosztály is most már arra, hogy regisztráljon, és legalább kipróbálja.
1: Erre gondoltam egyébként, és nyilván férfiak, nem? Gondolnám, de nem biztos.
0: Nagyobb százalékban férfiak még, viszont például Bitgetnek van egy ilyen női integrációs programja is, ez a Blockchain for Her.
1: Mert hogy főnök asszony is hölgy,
0: így
1: ugye?
0: Van,
1: jól
0: ő maga is egy hölgy.
1: Hogy mikre emlékszem a Fuzsirával kapcsolatban. Igen.
0: Nem, működik az edukáció. És ez kifejezetten például a nőket szeretné jobban bevonni. Rengeteg álláskínáló kezdeményezés van, hogy a nők kapjanak fejlődő országokban munkákat. A gyerekeknek voltak UNICEF-es együttműködések, ösztöndíj programok, tehát, hogy így próbáljuk így a kriptót mindenki számára elérhetővé tenni, és így minél inkább segíteni azt, hogy a nők is be tudjanak vonódni ebbe a piacba. Mert egyébként nagyon, nagyon fontos lenne, hogy
1: hát
0: ez
1: meg náluk van a pénz szakma. Egyébként, csak úgy mondom, hát ők vásárolnak. A pénzügyminiszter sok helyen a nő, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a teritoriumot is ismerjék és tudják, valamilyen módon edukáltak legyenek, mert akkor egyáltalán ott van a tálcán, a svéd asztalon.
0: Persze, meg hát nem lehet egyszerűen kizárni azt, hogy valakit a kromoszóma miatt ne érdekeljen a kriptó, és hogyha egy kicsit tudjuk ezt így közelebbé tenni, akkor miért ne?
2: És hogy látod, mennyire sikeres eddig, hogy látszik, hogy akkor egyre több például nő dolgozik a Bitgetnél, több a női felhasználó, mint mondjuk pár évvel ezelőtt?
0: Igen, igen, látványosan. Több is a felhasználó, és egyébként rengetegen vagyunk nők a cégnél, ami egyébként nagyon meglepő, mert az utóbbi időben, amikor bármilyen ilyen kriptós találkozón vettünk részt, tavaly óta kezdett el nyilvánosabb lenni ez a női réteg is a kriptóban.
2: Hogy látod, szerinted mi lehet a következő nagy trend a kriptotőzsdénknél? Mert én, amit ugye láttam a Bitget részéről, ez a Universal Exchange, az univerzális tőzsdésítési folyamat, ez már másoknál is előjön, például a Coinbase is elkezdett hasonló eszközöket kínálni, illetve ami szerintem nagyon fog pörögni, nem tudom, te hogy látod, ez a predikciós piacokat fogják beépíteni a saját platformjaikba a kriptotőzsdék, és ugye ez a Coinbase-nél is már látható, meg a Robinhood-nál is.
0: Igen, erről egyébként olvastam is nemrég, hogy most erre számíthatunk, azt viszont még nem tudom, vagy mire alapozzák ezt, de ezt abszolút a Bitget is már felvetette, hogy ez lehet egy következő trend, illetve hogy most, mivel a MiCA szabályozás az nagyon erősen lépett életbe, biztos, hogy a biztonsági szabályozásokat fogják mindenhol sokkal jobban a kriptotőzsdék elővenni, és annak megfelelni, tehát, hogy én el tudom képzelni,

0: lenni, hogy most már az összes olyan tőzsde, aki a piacon akar maradni, ők elkezdenek ilyen biztonsági tartalékokat fenntartani.
1: Mert a fogyasztó így fog választani, hogy ahol van, ott azzal repülök, ugye?
0: Valószínűleg igen.
1: Összefoglalva, akkor csak a te életedben, meg a te pályádon mi változott a kriptóban, ha ezt három mondatban kell összefoglalni? Akár Bitget oldaláról, akár a fogyasztó felhasználó oldalról.
0: Én azt emelném ki, amivel kezdtük is, hogy sokkal nagyobb a biztonság, sokkal kisebbeket lehet gyorsan nyerni, de pont emiatt nem megy el az ember kedve a kriptózástól, mióta szabályozottabb minden.
1: Nagyon szépen köszönjük, Fintech világa, az érdekességek, a hírek, az információk a fintech.hu-n, Siklós Bence tollából is, vagy legfőképpen Bence tollából. Bencének köszönjük, Lederer Fruzsina, a Bitget szóvivője voltak itt, ők voltak a szakértők, jövő héten találkozunk.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kígyósi András van itt a Metrodomtól. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttél.
2: Köszönöm szépen, András. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket is.
1: Új építésű lakások, ez mindig izgalmas, főleg ebben az évben. Sok fordulatot hozott már ez a téma, meg az elmúlt 5 hónap is. A Beatről, a Beat 2-ről beszéltünk a így legutóbb, van. Ugye 13. kerület.
2: Így van, akkor itt az előértékesítés, így van, ez most nagyon jól halad. Gyakorlatilag hamarosan vége van, úgyhogy aki még szeretne élni a bevezető árakkal, azok siessenek, de most a Beat 1-ről is beszélgessünk.
1: Mert hogy ott már szerkezetkész állapot, beszélünk a Bokréta ünnepről, ez milyen régi kedves hagyomány volt, és most már azért egyre kevesebbszer látni, még családi házas övezetben is ilyen Bokréta ünnep. Na mindegy, szóval erről is beszéljünk majd, de van egy nagyon friss kutatásotok is, ugye az értékesítés az jól halad, hogy itt az 1+2 fél az a Jolly Joker, az
2: igen,
1: a nyerő.
2: Így is mondtam.
1: De ez a kutatás ott van előtted a táblázatban, bele sem mertem nézni, annyira bonyolult. Szóval abból az látszik, hogy nagyon sokféle szegmens vásárol új építés, nagyon
2: így
1: sokféle
2: van.
1: Okból,
2: van.
1: És nyilván, ha ezt megkutatjátok, akkor pontosan tudjátok, hogy ki mit miért vesz most Magyarországon, igen. Budapesten, a Metrodomtól 13. kerületben.
2: Így van, köszönöm szépen. Azoknak a kedvéért, akik most először hallgatnak esetleg minket, hogy mégis mi ez a Metrodom Beat lakópark, ugye, hogy te is mondtad, a 13. kerületben építkezünk, a Marina sétánynál. Ez gyakorlatilag egy 425 lakásos okosotthon komplexum lesz majd, amiben nagyon nagy szerepet kapnak azok a megoldások, amik a közösségi életérzést segítik.
1: 20 medence 100 négyzetméter megjegyez.
2: Igen, igen.
1: Ez először van ilyen, igen.
2: Így van. Ez egy kétszintes belső wellness komplexum, ahol ugye van tényleg ez az 5x20-as úszómedence, mellette van még szauna, sószoba, konditerem, illetve akár coworking iroda is, hogyha valaki ugye nem szeretne kimozdulni, és mégis otthon
1: de mégis el akarna vonulni egy kicsit, azért
2: így
1: igen,
2: van,
1: igen.
2: Így van, így van.
1: De meccset is nézhet.
2: Akár meccset
1: a világbajnokságot még nem, majd mondod azért, de akár a következőt már lehet.
2: De a következőt már lehet, hiszen ugye 2027 őszén már költözhet ezek a lakások.
1: Akkor nézzük a kutatást, jó? De nyilván vannak befektetők, vannak, akik kisebbből nagyobbba költöznek, vannak, akik a gyereknek akarnak így valamiféle van. Megoldást. Hányféle kategória van sok?
2: Pontosan, körülbelül 7-8 kategória van, de a legfontosabbakat megemlítetted. Ugye még egyszer felsorolva a befektetők, akiknél kétféle célt szoktunk vizsgálni, ugye egyrészt van, aki kifejezetten értéknövekedés szempontjából vásárolja, tehát későbbi eladási szándéka, van, aki hosszan tartja, tehát kiadási célral vásárolja, és valóban vannak azok, akik gyakorlatilag saját használatra veszik, például kisebbből nagyobbba költöznek, a gyermek lakhatását oldják meg, első lakásvásárlók, vagy olyanok is vannak, ugye körülbelül 10% egyébként a vásárlóinknak, akik régi építésükből egy újba költöznek be.
1: Szabad ne felejtsd, de egyébként őszintén megmondják a vásárlók, hogy mikor megkérdezitek, hát ott van az építtető, nyilván, és megkérdezik, hogy miért veszem a lakást. Hát nyilván valamit őszintén megmond az ember, és valamit esetleg stratégiai okokból nem feltétlenül közöl, vagy mi a viszonyotok ilyenkor? Nagyon sok mindent megbeszéltek előre, és később utána is mértek, és kérdeztek a lakóitoktól, tehát nyilván egy bizalmi viszonyról van szó, de kíváncsi vagyok, hogy itt mindig mindenki válaszol?
2: Gyakorlatilag ha hiszed, hanem itt most egyébként majdnem 1200 darab kérdőívet vizsgáltunk meg, körülbelül két ügyfél az, aki nem szokta megadni ezt a választ.
1: Jó,
2: gyakorlatilag ugye ez egy önkéntes, anonim kérdőív.
1: Ja, anonim, úgyhogy, ezt nem
2: ez egy anonim kérdőív, tehát ugye nem gyűjtünk senkiről sem adatot, hanem ugye ez egy általános kutatás, éppen azért, hogy mi is tudjuk azt, hogy mik azok a vevői szándékok, érdekek, mik azok az elvárások, amiknek nekünk a jövőben meg kell felelni.
1: Jó, és az derült ki, de most már így értem, mert hogyha nem a B lépcsőház második, mert 6-os lakás vásárlója vagyok, így értem. És kiderült, hogy az 1+2 fél az a menő. Az minden szempontból most ideálisnak tűnik.
2: Igen. Az elmúlt 3 évet vizsgáltuk. Ugye azért 2024-et választottuk ki egyébként, mert ugye ez a legújabb lakáspiaci ciklusnak a kezdete. Ebben az elmúlt 3 évben vizsgáltuk meg ugye azokat a vásárlási célokat, amik ugye mozgatják a vásárlásainkat, és azt figyeltük meg, hogy a nappali plusz 2-3-os lakásoknál ugye mind a kiadási céllal, mind az értéknövekedés szempontjából vásárlók, illetve ugye a gyermek lakhatását megoldók, illetve ugye azok, akik kisebbből nagyobbak költöznének, körülbelül hasonló arányban vannak, ez gyakorlatilag ilyen 20-20-20%-ot jelent egyébként. Ezek mellett ugye megjelennek továbbra is az első lakásvásárlók, őnekik olyan 10% az arányuk, illetve a maradék 10% pedig az, aki régebbiből újépítésűbe költözik, ugye pont azért, hogy egy magasabb műszaki színvonalú épületbe tudjon beköltözni. Tehát úgy, ahogy te mondtad, igen, ez egy Jolly Joker választás.
1: A négyzetméter erké az mindegyikhez van?
2: Erké mindegyikhez van.
1: Én emlékeztem, a négyzetméter az mennyi?
2: A négyzetméter itt a nappali plusz ketteseknél 60 és 70 négyzetméter között van, és ehhez attól függően, hogy pontosan melyik emeleten van, vagy merre néz a lakás, egy ilyen 6-tól 20 négyzetméteres erkély tartozhat.
1: Azért az is izgalmas, hogy ez a metrodómnak milyen szempontból fontos. Most benne vagytok egy ütemben, ugye? Ezek szerkezetkészek, bokrita ünnep majd mindjárt, és aztán a 27 nyarán értékesítés. De ez miért érdekes, hogy akkor a következő ütem bárhol máshol?
2: Igen.
1: Az e felé a négyzetméter és beosztás felé tolódik majd el, mert eddig más volt az arány, egy lakóparkon belül voltak nyilván kisebbek, nagyobbak, apartmanok, nem tudom hány háló, 1+3 hálószobás is van.
2: 1+3 hálószobás is van, sőt, 1+4 hálószobás is van, ugye ezek a legfősebb emeleten. Igen, a kérdésed azért nagyon jó, mert mindig minden lokációnak más és más a közönsége, más és más célból vásárolnak. Ugye itt a 13. kerületben inkább a befektetés az, ami a leginkább motiváló tényező. Ugye nekünk van a 9. kerületben, a 11. kerületben is már futó projektünk, illetve mind a két kerületben vannak tervezett projektjeink is, és ezekkel a visszamérésekkel tudjuk azt eldönteni, hogy pontosan milyen lakásmix.
1: Aha, de ez a kutatás igazából a 13-ra, a Dunapartra lesz igaz, vagy területre lesz majd igaz. Ez máshol Budapesten nem feltétlenül
2: máshol
1: áll
2: Budapesten
1: meg.
2: Nem feltétlenül áll meg, így van. Ahogy mondtam neked, a 9. kerületben és a 11. kerületben ott más vevői szokások vannak, tehát ott kicsivel másabb ez az arány.
1: Bokréta ünnep. Ez kedves dolog tőletek. Szerkezetkész, és most megünneplitek végülis azokat, akik építik ezeket a lakásokat.
2: Így van. Ez egy nagyon több száz éves hagyomány. A 14. században egyébként Magyarországra a német építő mesterek hozták ezt be. Ez annak idején mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen teljesítés igazolásként működött, amikor ugye elérték a legmagasabb pontját az épületnek, ugye egy feldíszített májusfát emeltek a legmagasabb pontjára, úgyhogy gyakorlatilag visszahozzuk ezt a szép hagyományt, ahol egy rövid időre megállunk, megünnepeljük azokat, akik a kivitelezésen dolgoznak, megünnepeljük az elért eredményt, tartunk egy ünnepséget, és akkor utána ugye folytatjuk tovább az építkezést. Egyébként ugye nagyjából a felénél járunk, ahogy te is mondtad.
1: Hogy hol tart az értékesítés?
2: Az értékesítés az előre haladottabb állapotban van, mint a kivitelezés, körülbelül a 60%-át adtuk már el a lakásoknak. Úgyhogy van még egyébként minden lakástípusból, úgyhogy...
1: Akkor az 1+2-ből is van, 1+2
2: ház. Abból is van, és hogy mondtam, ez tényleg egy Jolly Joker, úgyhogy többféle vásárlási célt ki tud elégíteni.
1: Erről még nem kérdeztek, de ez nagyon érdekel. Mondjuk valaki most belevág, és azt mondja, hogy akkor a beat 1, ugye?
2: Igen.
1: És akkor egy ilyen 1+2 feles lakás, mert az tényleg sokféle célra jól használható. Akár át is lehet értékelni később. Lehet, hogy A célból veszem, de végül ez fordulhat az élet nagyon gyorsan és könnyedén. Akkor én még mibe szólhatok bele? Most ebben az időpontban, jövő év nyarán, tehát egy erős év múlva már kulcsra kész a dolog. Mibe szólhatok bele a falakon belül még? Mire van lehetőségem?
2: Igen, ugye most körülbelül a felénél tartunk, ez azt jelenti, hogy már nem csak a szerkezetkész, hanem a falazás is a felsőbb szinteken van, az ablakokat is eltették, ugye elkezdték berakni az épületbe a nyílászárókat, és gyakorlatilag már a gépész és elektromos munka is folyik, úgyhogy most...
1: Ezek mind okos otthonok, ezt tegyük hozzá, ezt nem lesz.
2: Pontosan. Ugye most még lehetőség van több szinten is a burkolatokat kiválasztani, tehát a végső állapotot azt a bevő még a saját ízlése szerint tudja kialakítani.
1: Na, erre kérdeztem volna. Igen. Erre
2: az
1: még van
2: ajtók színe, a burkolatok színe, a parketta színe, így van, így van.
1: Melyik a legizgalmasabb időpillanat? Sok év tapasztalata után nektek egy-egy ilyen ütem befejezéséhez közeledve.
2: A legizgalmasabb tényleg az, amikor látjuk azt, hogy az általunk megálmodott épület, egyébként ezt az épületet egy Ebel-díjas tervező, a Hajnal építész iroda tervezte, amikor látjuk azt, hogy ez hogyan valósul meg, és hogyan ölt testet. Tehát ahogy egyre inkább elérünk a befejezéshez, úgy látjuk, hogy tényleg egy álom valóra válik.
1: A homlokzatról nem kérdeztek szintén, pedig most láttam egy kis videót készül a beszélgetésre, hogy amikor azt mondjátok, hogy itt azért van 3-4 olyan érv, ami megkülönbözteti ezt a területet, ezt a lakóparkot az eddigi többiektől, a homlokzatot mindig kiemelitek. Az nagyon speciális, egyedi és időálló, ez a kifejezés is most megmaradt bennem.
2: Igen, én a jövőtárót szoktam
1: jövőálló, használni, bocsánat, igen.
2: Ugye pont ezt a kifejezést, de igen, nagyon odafigyelünk a homlokzatra. Egyébként az idén, 2026-ban az év tervezett lakóparkja versenyen a döntőig jutottunk, ugye pont ezzel a homlokzattal is, és ami még nagyon fontos, hogy nem csak az épületeink zöldek energetikailag, de ugye kívül is zöldek. Nagyon sok zöld növényt használunk. Itt jelen pillanatban a B-ten egyébként a földszinten és az első emeleten lesz majd egy zöld növényfal. Ezek egyébként előre nevelt növények, tehát akkor, amikor már beköltöznek a lakók, már akkor egy zöld növényzet fogja fogadni őket, és nem csak a homlokzaton, hanem a belső parkban is ugye telepített növények vannak, és ami nagyon fontos, hogy mindig úgy tervezzük meg a lakóparkjainkat, hogy ezek teljesen autómentesek legyenek. Tehát a belső parkban nyugodtan tudsz pihenni, a gyermeket biztonságban tudhatod.
1: Babakocsi, játszótér és
2: így
1: a többi.
2: Így van, pontosan.
1: Információt honnan lehet még szerezni? Majd ezt látni is, nem baj, ha az ember látja ezeket a részleteket.
2: Igen. Tehát egyrészt ugye a honlapunkon keresztül lehet tájékozódni, de amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, hogy érdemes bejönni a központi irodánkban.
1: Terepasztal,
2: makett. Mert hogy van egy makett, így van egy élethű makett, és ha hiszed, ha nem, mindenki megáll, megnézi, hogy melyik az a lakás, merre néz, honnan kap napot, mit lát, ugye tényleg nagyon-nagyon érdekes.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kígyó Sándor, a Metrodom értékesítési vezetője volt itt. Beat 1, akkor Bokréta ünnep előtt,
2: így
1: jövő
2: van.
1: Év nyarán pedig akkor kulcsra kész állapot. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, András.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az Eduline megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információ feldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz, a következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körönkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem városmajori szív- és érgyógyászati klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott? Ugye más lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
2: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni a műtétek. Nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izületnek, vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
2: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
1: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
2: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fiction-öket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja. Ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
2: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
1: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
2: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják. Hogy van-e visszaút? Szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
2: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
2: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást. Így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
2: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten, vagy egy hónapban, nem tudom, hogy, hogy
2: igen,
1: érdemes
2: egy
1: ezt nézni.
2: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részetekről, részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
2: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni. Években még

0: napjainkban?
1: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
0: Picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntés hozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
1: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
0: hát meg élet-halál felett döntötök.
1: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
0: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
1: Szóval ez egy folyamat. Mm-hmm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
0: azt mondják, hogy mostantól a tiéd a
1: mostantól
0: felelősség.
1: A tiéd. Persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
0: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
1: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
0: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
1: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó, erős beleérző képesség, amiről indulunk.
0: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtatja meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
1: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak a

0: az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen más ként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
1: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
0: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
1: És nem is olyan régen, igen.
0: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvosta hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez a, van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egyfajta konzultáció tud
0: folytatni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
0: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteg gyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezetőségének a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
0: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
0: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek, a vezetőhalálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai űrügynökség ESA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetem, hogy részt vegyen a Magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
2: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. Másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi, mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
1: Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
2: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne, mert oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület, ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
1: csak
2: hát
1: itt Magyarországon
2: igen,
1: nem volt gyakorlat.
2: Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
1: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
2: Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
1: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
2: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-howként még hozzá tudunk adni.
1: Ez egy elég hosszú folyamat és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
2: Amennyit tudtam, igen. Természetesen az időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
1: De nem engedted el?
2: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
1: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok? Ez idő alatt?
2: Voltak, ez természetes.
1: Mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
2: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai űrügynökség orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együttműködni. Szinte párhuzamosan volt az Európai űrügynökségnél is egy asztronauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
1: Nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kapu Tibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
2: Én mind a 4 egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy részletes értékelésről, és egy független felügyelő bizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelő bizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
1: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
2: Több mindenre.
1: Nem
2: lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részletes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez. Ugye, amikor fölmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát vagy csak futólag
1: kísérleteket
2: ismer.
1: Végzett.
2: Kísérleteket végzett, nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában, az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
1: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
2: Rengeteg kockázat, amit vállalni kell, tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ez meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye olyan komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért nincs erre példa.
1: És hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, míg segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberen múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
2: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban, és a felbocsájtáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsájtása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
1: Ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
2: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni, abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-szel utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt két orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
1: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni, ha jól
2: értem. Lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni, tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember, nekem lesz előreláthatóra 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomáshozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
1: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. Te hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken.
2: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a ülésselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
1: Szakmai alapon és előre jusson.
2: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
2: Család élettel való összeegyeztetés. Uh-huh. Nagyon sok olyan törekvés van, például a Semmelweis Egyetemen is van a Családbarát Egyetem program, ami kifejezetten támogatja a családdal rendelkező egészségügyben dolgozó nőket sokrétűen, de azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát, hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez olyan újdonságokat tud
1: behozni.
2: Fejlődés. De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok, itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
1: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
2: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok Tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit, nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
1: Orvos családból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
2: Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet, az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek, családom természetesen a barátok között, és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
1: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
2: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
1: Legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas, 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda Gyermekkórház szakemberei, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152.000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Nights.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Mi történik, ha nem szállást foglalsz, hanem irányt választasz? Ha nem programlistát pipálgatsz, hanem veszel egy éres kanyart ott, ahol az jól esik? Ez a háromnapos utazás a nagyvárosból a Bakony felé indul, érinti Pápa utcáit, elér az ország legnyugatibb pontjára, majd a békés ritmusú őrségen keresztül a Balaton déli partján ér véget. Autóban alvás, falusi megállók, kávék, dödölle, erdők és csend. Egy út, ami nem a teljesítményről szól, hanem az életérzésről. Az egész ott kezdődik, hogy fogunk egy térképet, vakon rábökünk néhány pontra, összekötjük őket és elindulunk. Menet közben élvezzük a csendet, gyönyörködjünk a tájban. Csákberény előtt a Dolomit sziklák között egy katonai emlékmű is felbukkan. Tipikus, csak akkor látod, ha nem sietsz hely. Autóban alváshoz fontos szem előtt tartani a síktalaj szükségességét, a minimális forgalmat és nem utolsó sorban a parkolás betájolását, hogy reggel ne épp a szemünkbe süssön a nap. Bakonybél és Bakonykoppány között számtalan ilyen nyugodt pont található, tökéletes helyszín az első éjszakára. Ez az út nem a teljesítményről szól, hanem egy életérzés.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk!

Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges Zenei Válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el,

0: első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
0: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
0: Trend Night.
1: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Drágul az átutalás a Revolutnál, a magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metá csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az Eduline megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információfeldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz, a következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
2: As we travel the space waves, we leave no data trace. We hibernate through cryogenic sleep, emerging into another world, in another time and space. And as we do, we promise not to make the same mistakes again.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ektomorf, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
0: Trend Night.
1: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

Your lips on my skin. When I'm dreaming, I can feel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra Egportájt. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: kedves szíved.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahaz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
2: Trend Night.
3: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett. A zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Voltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Nights.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Csukd be is, az út, hogy elromlott a zár.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

a világ legdrágább futballistája, a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.